0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 4-én csütörtökön. Hetekkel az eredeti határidő lejárta után a kormány tegnap elfogadta a várva várt gazdaságélénkítő csomagot, amely hatása a szakértők szerint gyakorlatilag mérhetetlen lesz. Jó hír azonban, hogy az ország pénzügyi helyzete még a kihívások árnyékában is stabil. A gyorsan változó körülmények miatt azonban indokolt a fokozott éberség. A kockázati tényezők számának növekedése következtében pedig nem csak a közgazdászok feje fájhat. Néhány friss fejlemény ugyanis az őszi megyei választásokra készülő Magyar Szövetség korábban leosztottnak tűnt lapjait is átkeverheti. Az előttünk álló három órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Kovács János, a zenei szerkesztő Puha József, a hírszerkesztő pedig Gazsik Viktória. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Budapest és Kijev megállapodott a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Újra teljes körűen működik az eldokladi alkalmazás a tegnapi kiesés után. Felhős, borult égboltra van kilátás a délelőtt folyamán, délutánra már azonban kiderülhet 28 fokos csúcs várható. Következnek a részletek. A magyar kormány bejelentése szerint átfogó megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A megállapodás értelmében bővülnek a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok, valamint helyreállhat a nemzetiségi iskolák rendszere, ahol a magyar nyelvet szabadon használhatják. Magyar Péter magyar kormányfő szerint Kijev vállalta, hogy a megállapodásban foglaltakat beépíti saját jogrendjébe. Azokon a településeken, ahol a magyarok aránya meghaladja a 10%-ot, a magyar nemzeti jelképek használata is engedélyezett lesz. A kormányfő közölte, a megállapodás új alapokra helyezheti a magyar-ukrán kapcsolatokat. Több mint 28 millió eurót biztosít a szlovák oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévben tankönyvek és munkafüzetek beszerzésére. A támogatás állami forrásokból és a helyreállítási terv keretéből tevődik össze, és az új tanterv bevezetését is segíti. Az oktatási tárca közlése szerint első alkalommal az óvodák is részesülnek a támogatásból. A forrásokat a kötelező óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számára készülő munkafüzetek beszerzésére fordíthatják. A minisztérium célja, hogy az iskolák korszerű tananyagokhoz jussanak, miközben az adminisztratív terhek csökkennek. A támogatási rendszer révén a tanintézmények felkészültebben kezdhetik meg az új tanévet, és több diák számára válhatnak elérhetővé a modern oktatási segédanyagok. Ismét teljes körűen működik az eldokladi digitális okmány alkalmazás. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szakemberek a szolgáltatóval együttműködve elhárították a tegnap jelentkező technikai hibát. A probléma miatt nem lehetett kapcsolatot létrehozni a digitális okmányt bemutató felhasználó és az azt ellenőrző rendszer között, ezért az elektronikus igazolványok hitelesítése átmenetileg nem működött. A belügyminisztérium közleményében megköszönte a felhasználók türelmét, és elnézést kért az esetleges kellemetlenségekért. Az Európai Unió megkezdte az előkészületeket az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitására Ukrajnával és Moldovával. A döntést azt tette lehetővé, hogy Budapest és Kijev megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. Az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa szerint a megállapodás új lendületet ad Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási folyamatának. A tagállamok a következő napokban dolgoznak a tárgyalások hivatalos megnyitásának előkészítésén. Ukrajna 2022-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a csatlakozási tárgyalások pedig tavaly indultak el. A folyamatot eddig a magyar-ukrán kisebbségi vita lassította. A mostani megállapodás azonban áttörést hozhat, és felgyorsíthatja Ukrajna, valamint Moldova uniós közeledését. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta 8 és este 6 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ebben az időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető. Köszönjük a megértésüket!
0: Időjárás.
2: Felhős, borult égboltra számíthatunk ma, a keleti és közép-szlovákiai régióban többfelé eső várható, viharok csak elvétve alakulhatnak ki. Napközben fokozatosan kiderülhet az égbolt, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Egy órás a torlódás a Csata és Kiszuca Újhely közti szakaszon, figyelemre intenek Pozsonyban a Récsei Vámon, ugyanis nem működnek a jelzőlámpák, és sebességet mérnek az R4-es gyorsforgalmi úton a magyar határ után Kassa felé, valamint Dargó után Gászécs irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A Dac futballklub vezetősége a legutóbbi szezon kiértékelése után elköszönt Branislav Fodrek vezetőedzőtől, aki 2024. novemberében vette át a dunaszerdahelyiek irányítását. 56 tétmérkőzésen ült a sárga-kékek kispadján. A bajnokságban 26 győzelem, 15 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege. A szlovák kupában Védencei 4-szer nyertek és 1-szer kikaptak. Figyelemre méltó, az utóbbi 12 évben ő volt a leghosszabb ideig a Dac trénere. A legutóbbi idényben együttese másodikként zárt, ez volt a dunaszerdahelyi csapat 5. ezüstérme az élvonalban. A labdarúgó nemzetek ligája C divíziójában érdekelt szlovák válogatott, mindhárom hazai mérkőzését Kelet-Szlovákiában játsza. Szeptember 26-án Eperjesen Moldovát fogadja. 3 nappal később Kazaksztánnal, november 13-án ugyancsak Kassán, a Feröer-szigetekkel játszik. Gróf Dávid kapus és a svájci mellett dán állampolgársággal is rendelkező hátvéd Stefan Gartenmann is távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. Debrecenben az észt Gert Remmel, felcsúton pedig korábban az MB3-as tartalékgárdát irányító Babó Levente lesz, az MB1-es labdarúgó csapat új vezetőedzője. Szabó István, a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője veszi át a szakmai munka irányítását, a román labdarúgó bajnokságban 11. helyen végzett Csíkszeredánál. Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya szerint a most még sérüléssel bajlódó kulcsemberük, Lamine Yamal, a csapat június 15-i első világbajnoki csoportmérkőzésére egészséges lesz, így a szakmai stáb dönthet arról, hogy pályára léphet-e az újonc zöldfoki szigetek ellen. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Albánia-Izrael 0-1, Kongó-Dánia 0-0, Hollandia-Algéria 0-1, Luxemburg-Olaszország szintén 0-1, és Lengyelország-Nigéria 2-2. A 2025-ben VB ezüstérmes magyar válogatott 5-1-re kikapott az ukrán együttestől a pozsonyi minifutball Európa bajnokság elődöntőjében, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt. Takács Boglárka ezüstérmet harcolt ki 100 méteres síkfutásban a finnországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Turkuban. Kozák Luca pedig bronzérmet szerzett 100 méteres gátfutásban. A szlovák női kézilabda válogatott 25-23-ra kikapott a török együttestől a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A visszavágót is Dunaszerdahelyen rendezik. Ma 18 órától. Óriási meglepetések születtek a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének tegnapi negyeddöntős mérkőzésein. A 25-ként rangsorolt orosz Diana Schneider 3-6-7-5-6-0-ra legyőzte a világ első fehér orosz Arina Szabalenkát. A selejtezőből indult lengyel Maja Chvalinska pedig 7-6-6-3-ra verte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját. A férfiaknál a 10. helyen kiemelt olasz Flavio Cobolli szett hátrányból fordítva 4 játszmában nyert a 4.-ként rangsorolt kanadai Felix Auger Aliassime ellen. Ezzel bejutott a legjobb 4 közé, ahol az olasz Matteo Berrettinit legyőző Matteo Arnaldival találkozik. Szerződést hosszabbított monakói versenyzőjével, Charles Leclerrel a Ferrari Forma 1-es istálló.

6 óra 19 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Bulcsú napja van. A Bulcsú régi magyar személynév, amely pontos eredete máig ismeretlen. A legtöbben a búcsú és bocsát szavakkal hozzák összefüggésbe a keletkezését, ezek az értelmezések azonban továbbra is vitatottak. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Fatima, a Ferenc, valamint a Kerény nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Lenka napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

6 óra 22 perc. Átnevezné az elektromos feszültség mértékegységét az olasz kormány. A szúnyogok kifejezetten kedvelik azokat, akik rovarriasztót használnak, és új Guinness-rekordot állítottak fel Írországban. A következő percekben egyebek mellett erről is hallhatnak. Színes híreink következnek a nagyvilágból Kazsik Viktória válogatásában. Az olasz kormány azt szeretné, ha a nemzetközi elektromos feszültség mértékegysége a volt, ezentúl volt a néven szerepelne, ezzel tisztelegve Alessandro Volta, olasz fizikus előtt, aki az elektromos elem feltalálója volt. A javaslat célja, hogy visszaállítsa a tudós eredeti nevét a mértékegység elnevezésében, és hangsúlyozza Volta jelentőségét a modern fizika és elektrotechnika fejlődésében. Az olasz fél szerint több más mértékegység is teljes tudós nevet visel, például a Newton vagy a Hertz. Az ügyet már megvitatták a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal vezetésével is, de a végső döntés nemzetközi szavazáson születhet meg. A változtatás elfogadása esetén először Olaszországban vezetnék be az új elnevezést, majd később terjesztenék ki nemzetközi szinten is. A végső döntés az évvégi konferencián várható. Egy új kutatás szerint a szúnyogok tanulási folyamat révén összekapcsolhatják a legelterjedtebb rovarriasztó, a DEET szagát a táplálékkal. Előfordult, hogy a laboratóriumi körülmények között betanított egyedek később előnyben részesítették a repelenssel kezelt embereket. A DEET-et még az 1940-es években fejlesztették ki, és az Egészségügyi Világszervezet is aranystandardként tartja számon a szúnyogok által terjesztett betegségek elleni védekezésben. A kutatók hangsúlyozzák, az új eredmények nem kérdőjelezik meg a szer hatékonyságát. A kísérletek során egyiptomi csípőszúnyogokat ismételten vér és DEET szagának kombinációjával tanítottak. Később azt figyelték meg, hogy a rovarok egy része már a repelens szagát is táplálékkal társította, és odavonzódott hozzá. A kutatók szerint ez azt jelzi, hogy a szúnyogok viselkedését nem csak a kémiai hatás, hanem a korábbi tapasztalatok és az idegrendszeri tanulás is befolyásolja, ugyanakkor kiemelik, a természetes környezetben ez a jelenség valószínűleg jóval ritkábban fordul elő. Több mint 1800 O'Sullivan és Sullivan nevű ember gyűlt össze az írországi Cork megyében, ezzel új Guinness világrekord született a legnagyobb azonos vezetéknével rendelkező találkozó kategóriájában. A résztvevők Írországból és a világ számos pontjáról érkeztek a Castletownbere nevű városba. A Guinness rekordok képviselői hivatalosan 1848 főt igazoltak, és elismerték az új csúcsot. A szervezők szerint az esemény célja a családi és kulturális összetartozás ünneplése volt, különösen az ír diaszpóra körében, amely például az Amerikai Egyesült Államokból is nagy számban képviseltette magát. Az O'Sullivan Írország egyik leggyakoribb vezetékneve, különösen az ország délnyugati részén elterjedt. A mostani rekorddal megelőzte a korábbi csúcstartó Gallagher családot.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Komoly viták és politikai hangulatkeltés övezte az Európai Unió migrációs paktumának létrejöttét. A napokban elfogadott új szabályozás azonban a korábbi híresztelésektől eltérően több ponton is szigorítja az illegális határátlépőkkel szembeni fellépést. De mi minden került bele az egyességbe? És melyek az új rendszer alappillérei? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Gazsik Viktóriától.
2: A Magyar Szövetség támogatja Igor Holéci indulását a kassai óváros polgármesteri tisztségéért az őszi önkormányzati választásokon. A párt ezzel csatlakozik a Progresszív Szlovákia, valamint a Demokratyi és a Zaludyi alkotta választási együttműködéshez. A felek szerint a megállapodás erős közös jelöltet állít a városrészben. Ez az első hivatalos együttműködés a Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség között az idei önkormányzati választási kampányban. Holéci az első hivatalosan bejelentett polgármester jelölt Kassán, az óváros élén jelenleg második ciklusát töltő Igor Petrócsik áll. Tömeges sérüléssel járó vasúti balesetet szimuláló gyakorlatot tartottak Komáromban. A forgatókönyv szerint egy vonat ütközött össze egy veszélyes anyagot szállító tartálykocsival, amelynek következtében a jármű vezetője és mintegy 20 utas sérült meg. A gyakorlaton a mentők, a tűzoltók, a rendőrség és a komáromi kórház munkatársai is részt vettek. A mentőegységek a sérültek osztályozását és ellátását gyakorolták, míg a tűzoltók a beszorult utasok mentését végezték. A szervezők szerint az ilyen gyakorlatok célja nem csak a szakmai felkészültség tesztelése, hanem a különböző mentőegységek közötti együttműködés, kommunikáció és döntéshozatal ellenőrzése is. A tapasztalatokat a jövőbeni képzések során hasznosítják majd. Különleges őskori leletre bukkantak a régészek a készülő Surányi Ipari Park területén. Egy mintegy 80-100 cm hosszú mamutagyar töredéket találtak, több mint 2 méter mélyen a föld alatt. A szakemberek szerint a lelet hozzávetőleg 14 ezer éves, és a gyapjas mamut egyik utolsó európai példányától származhat. A Szlovák Tudományos Akadémia régészei jelenleg konzerválják és vizsgálják a maradványt. A térségben korábban is kerültek elő mamut leletek, a mostani felfedezés azonban újabb értékes információkkal szolgálhat a jégkorszak végének élővilágáról. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Lánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatok miatt időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális műsorszórását. Köszönjük a megértésüket!
0: Időjárás.
2: Felhős borult égboltra számíthatunk ma a keleti és közép-szlovákiai régióban, többfelé eső várható, viharok csak elvítve alakulhatnak ki. Napközben fokozatosan kiderülhet az égbolt, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Több mint egy órás a torlódás a Csaca és Kisutaújhely közti szakaszon, figyelemre intenek Pozsonyban a Récsei Vámon, ugyanis nem működnek a jelzőlámpák. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

6 óra 36 perc. Az Európai Parlament és a tagállamokat képviselő tanács megállapodott az illegálisan az Európai Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorításáról. A 2008-as elveket felülíró új rendszer a migrációs paktum egyik fontos elemének számít, a célja pedig az, hogy az alapvető emberi és nemzetközi jogokat tiszteletben tartva

0: Ebből a 10-ből az egyik a visszatérési rendelet, amit nem sikerült ugye elfogadni a paktumnak a többi részével, ami ugye 2024 júniusában már megtörtént. Tehát ez egy hiánya volt a paktumnak, illetve az EU menekültügyi rendszerének a felülvizsgálatának. És valóban azt lehetett látni, hogy ez az Achilles sarka az európai menekültügyi rendszernek. Hiába születtek meg 100 000-ével azok a döntések, hogy az elutasított menedékkérőknek vissza kell térniük ugye a származási országba vagy a tranzit országba, ugye ahova sikerül visszavinni őket. Ugye a visszatérési ráta az nagyjából tartósan 20% körül mozgott. Erre próbál most az EU egy új szabályozással megoldást találni, amiben egyetlen vannak előremutató elemek, azonban, hogy a gyakorlatban hogyan fog ez működni, azért ez több kérdést is felvet.
1: És melyek azok a konkrét intézkedések, amelyeknek köszönhetően gyorsabbá és egységesebbé válnak a kitoloncolási eljárások, mert hogy ezt ígéri ez a dokumentum?
0: Igen, ugye két nagyon fontos sarokköve van ennek a dokumentumnak. Az egyik a biztonságos származási országok listájának a meghatározása. Ugye ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok az emberek, akik biztonságos származási országból jönnek, ők egy gyorsított eljáráson vesznek részt, azért, mert nagyon kicsi az esélyük arra, hogy bármiféle nemzetközi védelemben részesüljenek. És az EU egy egységes listát hozott erről létre. Az összes tagjelölt állam ezek közé tartozik, ugye kivéve Ukrajnát, ahol ugye most háborús konfliktus zajlik, illetve több országot, például Indiát vagy Marokkót sorolta ide az Európai Unió. Tehát elméletileg itt egy sokkal gyorsabb eljárás lesz, megvizsgálják ugyan a beadott menedékkérelmeket, de egy gyorsított eljárásban, mert hogy, hát, ahogy említettem, nagyon kicsi az esély, hogy ők bármiféle védelemben részesülnek. A másik, hogy az új uniós szabályozás az lazítja a biztonságos harmadik országoknak a listáját. Ugye gyakorlatilag az eddigi gyakorlat és a jogszabályok azt mutatták, hogy szinte nem voltak biztonságos harmadik országok, ahova vissza lehetett küldeni az elutasított menedékkérőket, abban az esetben, ha például egy adott állam nem fogadta őket vissza. Ugye ez gyakorlatban azt jelenti most majd, hogy ha ezeken át kell a kérelmező, akinek elutasítják a menekültügyi kérelmét, akkor őket ezekbe vissza lehet vinni. Ugye az eddigi szabályozás azt mondta, hogy a kérelmező és az adott ország között reális és szoros kapcsolatnak kell fennállnia. Tehát nem elég, hogyha a kérelmező átfaladt ezen az országon, hanem mondjuk dolgozott ott, családtagja él ott, hosszabban tartózkodott az országban, tehát az, hogy csak idézőjelbe átfaladt ezen az országon, ettől ez még nem lett egy biztonságos harmadik ország. Innentől kezdve az a szabályozás, hogy ha átalad rajta, akkor már ő közte és az adott ország között kapcsolat van, tehát a menekültügyi kérelme nem befogadható, és ide vissza lehet szállítani. Illetve ugye az új szabály, az új megoldást, amit mindenki izgatottan vár, hogy hogyan fog működni és fog-e működni, ez a visszaküldési központoknak, a return hub-oknak a gyakorlata, ami azt fogja jelenteni, hogy nem is kell az adott személynek átaladni ezen az országon, hogyha egy uniós tagállam és ez az ország köt egy megállapodást, amit aztán ugye a bizottság megvizsgál, és azt mondja, hogy ez az adott ország valóban ugye egy biztonságos, és az elutasított menedékkérőnek nem kell tartani attól, hogy üldöztetés alá kerül, akkor itt egy visszafogadási központot lehet létrehozni, és az adott kérelmezőt, miután elutasították a kérelmét, ide át lehet szállítani.
1: Egyelőre nem lehet tudni, mely országok jöhetnek szóba, ahol ezeket a kitoloncolási központokat létrehozhatnák?
0: Alapvetően nem, tehát zajlanak már a tárgyalások, és a több tagállam is kérte az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy vizsgálja meg ezeknek az országoknak a körét, illetve tagállamok is folytatnak, előzetes tapogatózást, tehát többek között ugye például Ruanda, Uganda, Gána vagy Szenegál is felmerült ilyen lehetséges központként. Ugye döntés ugyanakkor erről még nem született. Ugye ezt nagyon fontos aláhúzni, hogy itt egy olyan gyakorlatról van szó, ami egyelőre csak papírról létezik. Ugye a legközelebb ehhez megoldásként talán az olasz kormány által az albán kormánya kötött megállapodás keretében létrehozott központok vannak. Ugyanakkor ezeknek a gyakorlati jelentőséget nem szabad túlértékelnünk. Ugye egyrészt az albán vezetés most már szeretné ezeket megszüntetni, másrészt a visszatérési központokban egy nagyon fontos elem lesz az, hogy ezek ne az unió közvetlen határainál legyenek, hiszen onnan az útrakerők akkor nagyon gyorsan visszajöhetnek illegálisan az EU területére. Tehát itt nagyon fontos lesz a földrajzi távolság, és Albánia esetében ez a feltétel nem áll fent. Ugye nem véletlen ezért, hogy jóval távolabbi országokba gondolkodnak.

0: kapnának az uniós tagállamok.
1: És ezek az országok ilyen tranzithelyként szolgálnának, vagy a bevándorlók tartósabb ideig is ott maradhatnak?
0: Ugye az a probléma a jelenlegi rendelettel, hogy a szabályozás kapcsán nagyon fontos aláhúznunk, hogy ezeket a központokat az adott tagállam, uniós tagállam fogja működtetni. És az ő joghatósága alatt fognak működni. És egyébként ugye az egész visszaküldési rendszernek ugye ez a gyengéje, és ez marad a gyengéje továbbra is, ugye, hogy ez olyan tánc, amiért két partner kell. Tehát hiába dönti el az unió és a tagállam, hogy akkor szeretne visszaküldeni az adott tranzitországba az elutasított menedékkérőt, hogyha az adott ország azt mondja, hogy ő nem fogja átvenni. És azért vannak nekem is félelmei, hogy mennyire fogja ez megoldani egyébként az európai migrációs válságnak a negatív következményeit, és mennyire lesz képes arra, hogy több százezer embert sikerüljön deportálni évente az unió területéről, mert hogy tehát eddig is nagyon sok rendelkezés lehetővé tette volna ezt, és a rendszer mégsem tudott működni. Gondoljuk csak bele, ugye, hogy Magyarország esetében ugye a legnagyobb probléma a déli határon az, hogy miközben az uniónak Szerbiával már volt korábban egy ilyen megállapodása, a szerb hatóságok arra hivatkozva, hogy túl sokan érkeznek, ezért nem veszik át ugye a menedékkérőket a szerb-magyar határon, és hogyha nem történik meg ez a jogi gesztus, vagy az adott állam, Szerbia hivatalosan is vállalja, hogy innentől kezdve viseli gondját, akkor ez egy illegális kitoloncolásnak számít. És ugye ugyanettől kell tartanunk a jelenlegi megállapodások kapcsán is. És ugye még hogyha meg is állapodik az uniós tagállam valamelyik másik országgal, 24 hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy valamiféle tartós megoldás szülessen. Ugye ez lehet az, hogy az adott személy azt mondja, hogy ő mégis visszatér a hazájába, neki az teljesen jó lesz. Lehet olyan megoldás, hogy az adott ország azt mondja, hogy lehetővé teszi az integrációt, most maradjunk Ruandánál, hogy a ruandai kormány azt mondja, hogy az adott személy nagyon szívesen látja, letelepedhet Ruandában. Viszont ha az elutasított kérem ez egyik megoldással sem él, akkor a jelenlegi ismereteink szerint 24 hónap elteltével őt vissza kell hozni az adott tagállam területére, EU-s tagállam területére, és gyakorlatilag az adott államnak a területén fog ez a kérelmező maradni.
1: Beszéljünk a további szigorítási szabályokról is, mert hogy másról is szó van ebben a dokumentumban. Egyrészt arról, hogy szigorúbb szabályok vonatkoznának a visszaküldésre váró személyekre, akiket akár 2 évre is őrizetbe vehetnének a hatóságok, illetve változnak a beutazási tilalmak is. Hogyan?
0: Igen, ugye, tehát ez a 24 hónapos periódus, amiről beszéltem, de ugye ez a maximum idő, amíg ugye zárt befogadó központokban lehet tartani az adott személyeket. Ugye a másik szigorítás, ami felé a rendszer ellépne, hogy miután a személy megkapja ugye az elutasító nyilatkozatot, akkor is a fellebbez, ez nem lassítaná a kitoloncolásnak a folyamatát, tehát nem jelenteni automatikusan annak a felfüggesztését. Ugye eddig gyakorlatban ez azt jelentette, hogy ha megérkezett az első fokú elutasító határozat a kérelmező esetében, gyakorlatilag mindig ugye ezt a döntést, vagy nagyon sokszor megtámadták, hogy ez nem tolná le automatikusan ugye a kitoloncolásnak az időtartamát. Illetve ugye a szabályozások lehetővé tennék a kitoloncolások esetében, hogy az adott tagállamok meghosszabbított rendőri őrizetben tartsák valóban ugye az elutasított kérelmezőket, mert ilyen nagyon sokszor látjuk azt, hogy az adott személyek egyszerűen eltűnnek, amikor ugye ki kéne toloncolni őket, hogy hiába mennek a hatóságok, hogy begyűjtsék őket, rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél egyszerűen eltűnnek. És ugye például, ha átmennek egy másik lakásba, ahol a hatóságoknak nincs belépési engedélye, nincsenek felhatalmazva, hogy magán lakásba csak úgy bemenjenek, úgyhogy akkor nem fogják tudni kiutasítani az elutasított kérelmezőt.
1: Várható, hogy ezekkel a szabályokkal lesznek még gondjai a különböző civil szervezeteknek, amelyek már most is attól tartanak, hogy a szigorúbb szabályok sérthetik a bevándorlók jogait?
0: Igen, a civil szervezeteknek ugye mind voltak, vannak és lesznek is, ugye, és ugye ez nagyon jó, hogy feltételes módon kérdezte, hogy sértheti, és ugye bőven ugye jogalapot fog arra találni, hogy megpróbálják amennyire lehet lassítani ezt a rendszert. Ugye azt kell világosan látnunk, hogy a rendszer működés képtelensége valóban riasztó méreteket kezdett tölteni, nem függetlenül bizonyos NGO-knak a tevékenységétől, nem függetlenül bizonyos, hát túlzottan aktivista bírói gyakorlattól. Tehát ugye már olyan példákat is láttunk, ugye nem, hogy harmadik országokba de ugye a Dublin rendszer keretében EU-s tagállamokba sem engedélyezték, ugye, hogy visszaküldjenek. Nem elutasított, hanem csak sima menedékkérőket. Tehát ugye a főszabály szerint ugye ott kell a menekültügyi eljárás lefolytatni, ahol a kérelmező belépett ugye az unió területére. És hát volt arra példa, hogy mondjuk Görögországba, Belgiumból nem engedélyezték, hogy visszaküldjék oda a kérelmezőt, mert hogy a bíróság és a jogvédő szervezetek szerint a görög menekültügyi rendszer az nem elég működőképes ahhoz, hogy ezt az eljárás lefolytassa, hogy ennek a gyakorlatnak is szeretne egyébként véget vetni az új szabályozást. Ugye, ami ez egyébként ugye az Európa Tanácsnak egy kisebben elfogadott, pár héttel ezelőtt elfogadott iránymutatás, és ezt a folyamatot szeretné támogatni, mert ugye valóban egyébként tehát a végtelenségig alá lehet ásni a rendszernek a működését, csak tehát, hogy ilyen számok mellett ez kontraproduktív és olyan szociális terhet ró a tagállamokra, ami sok esetben a fenntarthatatlanság felé mutat. Ugye csak hogy egy számot mondjak, ugye a német menekültügyi rendszer fenntartása éves szinten ilyen 25 és 28 milliárd euróba kerül, ugye csak a szövetségi kormány részéről, és ebben nincs benne az a költség, amit a tartományok járulnak hozzá. Ugye hát most jelenleg nagyjából olyan 3,2 milliós menekült, menedékkérő oltalmazott ki népesség eltartásához.
1: És mikor léphetnek hatályba ezek az intézkedések?
0: Ugye ez most a paktum életbe lépésével, tehát e hónap június 12-én életbe fog lépni, de ugye fontos, hogy tehát a jogszabály fog életbe lépni, tehát ez nem jelenti azt, hogy ugye a visszafogadási központok is automatikusan meg fognak nyílni, tehát ugye ezek kialakítása ez bizony hosszú időt fog igénybe venni.
1: Talán ki lehet jelenteni, hogy az illegális bevándorlás témája eléggé megosztja az uniós tagországokat. Ezek a mostani szigorúbb szabályok segíthetnek abban, hogy az Európai Unió egységesebb legyen a migrációs politika terén?
0: Igen, segíthet, és azért látunk, tehát az elmúlt években látunk egy szigorítási folyamatot, tehát ezt kár lenne tagadni. Egész egyszerűen a migráció témája gyakorlatilag azt látjuk, a legtöbb tagállamban a top 3 téma közé került, akár a választások kapcsán is. Tehát gondoljunk Németországban az AfD megerősödésére, Svédországban a svéd demokratákra, vagy a holland választásokra, vagy akár ugye az EP választásokra. Tehát az látszik, hogy az európai lakosság és közvélemény érzékeli, hogy egy olyan problémával szembesül, amire nem kapott adekvát választ, és azt várja el a politikusaitól, hogy valamiféle választ kapjanak. Azért a számok azok nagyok, tehát ugye az elmúlt évben látunk egy visszaesést, tehát idézőjelben csak ugye 700 ezer menedékkérelem, első fokú menedékkérelem futott be a tagállamokba, de az előző években ez 1 millió fölötti szám volt évente. Tehát itt nagyon nagy tömegekről van szó, nagyon nagy pénzügyi ráfordításokról, és érzékelik a tagállamok és a politikai vezetésük, hogy erre muszáj valamiféle választ adni, már nem lehet a problémát a szőnyeg alá szökörni. A legtöbben egyértelműen a szigorítások fele mutatnak, ugye látunk egyébként ezzel ellentétes folyamatokat is, tehát ugye azt, hogy most Spanyolország 2 hónap alatt óvatos becslések szerint ugye 500 000, kevésbé óvatos becslések szerint csak nem 1 millió illegális bevándorlót fog legalizálni, ez a meglehetősen laza migrációs gyakorlat fele mutat. Ugyanakkor itt is látszik az, hogy hát a tagállamok részéről elég komoly kritikák jelennek meg, hiszen ne felejtsük el, hogy onnantól kezdve, hogy valaki Spanyolországban legális papírokkal tartózkodik, ugye egy éves átmeneti tartózkodási engedélyt fognak kapni a legalizált illegális migránsok, az lehetővé fogja tenni számukra a teljes Schengeni zónában való legális utazást, anélkül, hogy bárkinek fogalma lenne arról, hogy kik ezek az emberek. Tehát még itt is azt látjuk, hogy azért ebből lehet, hogy Spanyolország meg fogja ütni ezzel az ügyel a bokáját.
1: És hát ugye a migrációs politika kezelése azért is fontos, amit már ön is jelzett, hogy a rosszul kezelt politika a szélsőséges politikai erők megerősödéséhez vezetett az utóbbi években, tehát ha sikerülne jobban kezelni ezt a migrációs helyzetet, akkor ezeket a radikális politikai erőket is vissza lehetne valamiképpen szorítani?
0: Nyilván ezek az erők éppen nem csak is kizárólag a migrációval kampányolnak, de valóban tehát azt látjuk, hogy ez egyik legfontosabb témájuk. Tehát ők valóban képesek tematizálni ezeket az ügyeket úgy, hogy ugye, mivel nincs kormányon, nem lehet tudni, hogy valóban meg tudnák-e oldani a migráció és különösen az illegális bevándorlásnak a problémáját. Ugye az egyébként világosan látszik, hogy azért a mainstream pártok még mindig csak ott tartanak, hogy a választási kampányokban ugye nagyon komoly üzeneteket küldenek, aztán megválasztás után meg hirtelen a szigorú bevándorlás politikát, hát ilyen rendszervarrászos kozmetikázással próbálják helyettesíteni, amin már a rendszer túl van, tehát ez nem fogja tudni megoldani azokat a problémákat, amit a jelenlegi nagyszámú illegális és irreguláris bevándorlás okoz, különösen egyébként ugye a nyugat-európai országoknak.
1: A migráció visszaszorítása azért is egy sürgető probléma, mert a demográfiai adatok is azt mutatják, hogy ugye miközben egyre több bevándorló érkezik, Európa népessége rohamosan fogy, és ha ezt nem állítjuk meg, nem lassítjuk le, akkor jelentősen átalakulhat a kontinens demográfiája?
0: Ez is benne van, de hogy a legnagyobb problémák azok, hogy ez sem fogja megoldani sem a demográfiai problémákat, sem a munkaerőpiaci problémákat. Tehát ugye azok a népszerű mantrák, hogy a nagyszámú bevándorlás az jó az európai gazdaságnak, jó a demográfiának, ezek az elmúlt évek tapasztalatai, kutatásai bebizonyították, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy a kicsit ilyen pikirtán szeretnék fogalmazni, hogy a kommunizmus kapcsán volt az itt már a 70-80-as években, ugye, hogyha nem jól működik a kommunizmus, akkor még több kommunizmus kell, ugye? Az azért nem működik, mert kevés a kommunizmus, még több kell belőle. Nem, tehát hogy gondoljunk bele, Spanyolország az elmúlt 25, sőt 2026 évben ugye összesen a mostaniakkal együtt is számoljunk 500 ezer emberrel most, tehát több mint 1,3 millió ember legalizált, illegális bevándorló. Tehát hogyha ez megoldaná a demográfiai és gazdasági problémákat, akkor nem kellene Spanyolországnak újra és újra ehhez az eszközhöz folyamodnia. Tehát ez jól mutatja, hogy ezek szerint nem oldja meg. Azért nem oldja meg egyébként, mert a bevándorlók döntő többsége, amennyiben sikerül elhelyezkednie, vagy az illegális munkaerőpiacon, tehát a fekete vagy szürke munkásként, vagy a foglalkoztatási létre legalján helyezkedik el. Azok az adók, amiket ők befizetnek, azok nem fedezik azokat a szociális költségeket, amelyeket az adott állam költ rájuk. És a bevándorlók döntő többsége azokban az országban most sok bevándorló van, hogy Spanyolországban a lakosság 20%-a az külföldi születésű. Tehát ott egészen az állam többet költ a bevándorlókra a szociális ellátórendszeren keresztül, mint amennyit ők hozzájárulnak az adott ország gazdasági növekedéséhez. Ugye Hollandiáról van egy meglehetősen átfogó kutatás. Hollandiának 1996 és 2016 között ugye 400 milliárd eurójába került a legális és illegális bevándorlás. Tehát, hogy nem igaz az, hogy a több bevándorló az gazdasági növekedés fog eredményezni.
1: Az Európai Unió döntéshozó szervei szigorítanának az illegális bevándorlók visszaküldésére vonatkozó szabályokon, ezzel kapcsolatban jutott előzetes megállapodásra az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa. A legnagyobb visszhangot a kitoloncolási központok létrehozása váltotta ki. A témáról Marsai Viktort, a Magyarországi Migráció Kutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.

Azt mondták Pálffy Jánosról, hogy a leggazdagabb fantáziájú magyar gyűjtőnk volt. A magyar főúr legszebb típusa testesült meg benne, írja Horváth Hilda, amikor feleleveníti Pálffy János személyét. Mert hogy személyében egyszerre volt európai és magyar, ízlésében pedig világpolgár. Pálffy János civil életéről, munkásságáról és az őt körüllengő történetekről beszélgetünk majd Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársával. Récsei Noémi vagyok, soron következő nappalinkban is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 4-én csütörtökön. Továbbra is erős a bizalmatlanság a szlovák politikusokkal szemben, az ellenzéki vezetőknek azonban sokkal többen hisznek, mint a kormánypártok képviselőinek. De mi az oka, hogy a választópolgárokon ennyire úrrá lett a szkepticizmus? A folytatásban erre a kérdésre is keressük majd a választ. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Budapest és Kijev megállapodott a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Izrael és Libanon megerősítette a tűzszünet betartását. Délelőtt még borult égbolt lesz jellemző, délutánra már azonban kiderülhet 28 fokos csúcs várható ma. Következnek a részletek. A magyar kormány bejelentése szerint átfogó megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A megállapodás értelmében bővülnek a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok, valamint helyreállhat a nemzetiségi iskolák rendszere, ahol a magyar nyelvet szabadon használhatják. Magyar Péter magyar kormányfő szerint Kijev vállalta, hogy a megállapodásban foglaltakat beépíti saját jogrendjébe. Azokon a településeken, ahol a magyarok aránya meghaladja a 10%-ot, a magyar nemzeti jelképek használata is engedélyezett lesz. A kormányfő közölte, a megállapodás új alapokra helyezheti a magyar-ukrán kapcsolatokat. Több mint 28 millió eurót biztosít az Oktatási Minisztérium a 2026-2027-es tanévben tankönyvek és munkafüzetek beszerzésére. A támogatás állami forrásokból és a helyreállítási terv keretéből tevődik össze, és az új tanterv bevezetését is segíti. Az oktatási tárca közlése szerint első alkalommal az óvodák is részesülnek a támogatásból. A forrásokat a kötelező óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számára készülő munkafüzetek beszerzésére fordíthatják. A minisztérium célja, hogy az iskolák korszerű tananyagokhoz jussanak, miközben az adminisztratív terhek csökkennek. A támogatási rendszer révén a tanintézmények felkészültebben kezdhetik meg az új tanévet, és több diák számára válhatnak elérhetővé a modern oktatási segédanyagok. Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött törékeny tűzszünet betartásáról, közölte az Egyesült Államok Külügyminisztériuma washingtoni közvetítés után. A felek vállalták, hogy tartózkodnak az ellenséges katonai lépésektől, amennyiben a libanoni Hezbollah beszünteti támadásait és kivonul Dél-Libanon egyes részeiről. A megállapodás része egy olyan terv is, amelyben a libanoni hadsereg átvenné az ellenőrzést bizonyos térségek felett, kiszorítva a nem állami fegyveres csoportokat. A részletek kidolgozása még folyamatban van, a felek a közvetett tárgyalások folytatásáról is megállapodtak, a következő egyeztetést június második felére tervezik. Az Egyesült Államok szerint a cél a tartós béke megteremtése a két ország között. Az amerikai képviselőház szimbolikus határozatot fogadott el, amely felszólítja az elnököt az Irán elleni katonai műveletek befejezésére, amíg arra a kongresszus felhatalmazást nem ad. A javaslatot a demokraták terjesztették be, és néhány republikánus képviselő támogatásával 215-208 arányban fogadták el. A döntés nem kötelező érvényű, de politikai üzenetként értékelik, és azt jelzi, hogy a törvényhozás szerint a hadműveletek kongresszusi jóváhagyása nélkül nem folytatódhatnak. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatok miatt időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális műsorszórását. Köszönjük a megértésüket!
0: Időjárás.
2: Felhős borult égboltra számíthatunk ma, a keleti és a közép-szlovákiai régióban többfelé eső várható, viharok csak elvétve alakulhatnak ki. Napközben fokozatosan kiderülhet az ég, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt az R1-esen a Buccsai letérőnél Zólyom irányába, fennakadásra azonban jelenleg nem számíthatnak. Figyelemre intenek Pozsonyban a Récsei Vámon, ugyanis nem működnek a jelzőlámpák. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A Dac futballklub vezetősége a legutóbbi szezon kiértékelése után elköszönt Branislav Fodrek vezetőedzőtől, aki 2024. novemberében vette át a dunaszerdahelyiek irányítását. 56 tétmérkőzésen ült a sárga-kékek kispadján. A bajnokságban 26 győzelem, 15 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege. A szlovák kupában Védencei 4-szer nyertek és 1-szer kikaptak. Figyelemre méltó, az utóbbi 12 évben ő volt a leghosszabb ideig a Dac trénere. A legutóbbi idényben együttese másodikként zárt, ez volt a dunaszerdahelyi csapat 5. ezüstérme az élvonalban. A labdarúgó nemzetek ligája C divíziójában érdekelt szlovák válogatott, mindhárom hazai mérkőzését Kelet-Szlovákiában játsza. Szeptember 26-án Eperjesen Moldovát fogadja. 3 nappal később Kazaksztánnal, november 13-án ugyancsak Kassán, a Feröer-szigetekkel játszik. Gróf Dávid kapus és a svájci mellett dán állampolgársággal is rendelkező hátvéd Stefan Gartenmann is távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. Debrecenben az észt Gert Remmel, Felcsúton pedig korábban az MB3-as tartalékgárdát irányító Babó Levente lesz, az MB1-es labdarúgó csapat új vezetőedzője. Szabó István a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője veszi át a szakmai munka irányítását, a román labdarúgó bajnokságban 11. helyen végzett Csíkszeredánál. Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya szerint a most még sérüléssel bajlódó kulcsemberük, Lamine Yamal, a csapat június 15-i első világbajnoki csoportmérkőzésére egészséges lesz, így a szakmai stáb dönthet arról, hogy pályára léphet-e az újonc zöldfoki szigetek ellen. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Albánia-Izrael 0-1, Kongó-Dánia 0-0, Hollandia-Algéria 0-1, Luxemburg-Olaszország szintén 0-1 és Lengyelország-Nigéria 2-2. A 2025-ben VB ezüstérmes magyar válogatott 5-1-re kikapott az ukrán együttestől a pozsonyi mini futball Európa bajnokság elődöntőjében, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt. Takács Boglárka ezüstérmet harcolt ki 100 méteres síkfutásban a finnországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Turkuban. Kozák Luca pedig bronzérmet szerzett 100 méteres gátfutásban. A szlovák női kézilabda válogatott 25-23-ra kikapott a török együttestől a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A visszavágót is Dunaszerdahelyen rendezik. Ma 18 órától. Óriási meglepetések születtek a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének tegnapi negyeddöntős mérkőzésein. A 25-ként rangsorolt orosz Diana Schneider 3-6-7-5-6-0-ra legyőzte a világ első fehér orosz Arina Szabalenkát. A selejtezőből indult lengyel Maja Hvalinska pedig 7-6-6-3-ra verte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját. A férfiaknál a 10. helyen kiemelt olasz Flavio Cobolli szett hátrányból fordítva 4 játszmában nyert, a 4.-ként rangsorolt kanadai Felix Ozsé Aliassime ellen. Ezzel bejutott a legjobb 4 közé, ahol az olasz Matteo Berrettinit legyőző Matteo Arnaldival találkozik. Szerződést hosszabbított monakói versenyzőjével, Charles Leclerc-rel a Ferrari Forma 1-es istálló.

0: 7 óra 13 perc. Bár a kormányzó trió az utóbbi időszakban többször is igyekezett kellemetlen helyzetbe hozni politikai ellenfeleit, mégis az ellenzéki pártvezetők nyernék a népszerűségi versenyt. A progresszív Szlovákia élén álló Michal Simecskában, az SZSZ vezető Branislav Grölingben, a szélsőséges republikát irányító Milan Uhrikban, de még a kifogásolható kormányzásáról híres Igor Matovicsban, valamint a kevéssé látható kereszténydemokrata Milan Majerszkiben is többen bíznak, mint a miniszterelnökben, Robert Ficóban. Derül ki az NMS Market Research ügynökség friss felméréséből. De mi az ellenzéki siker titka? És minek tudható be, hogy a koalíció képviselői valamivel rosszabbul teljesítenek? A következő percekben erről is beszélgetünk majd Majer András marketing szakemberrel, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Kedves Csokolom, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ahhoz, hogy egy-egy pártelnök, illetve az általa vezetett tömörülés mennyire tudja megszólítani a választókat, általában nagyban hozzájárul, hogy az adott párt milyen kommunikációra épít. De hogyha az említett felmérés eredményeiből indulunk ki, akkor kijelenthető egyértelműen, hogy az ellenzék sokkal jobban teljesít a választókkal való kapcsolattartásban, mint a kormánypártok, vagy ennél azért valamivel árnyaltabb a kép?
1: Ezt egy nagyon bátor kijelentésnek érezném, hogy sokkal jobban teljesít az ellenzék. Ugye próbáljuk meg keretbe foglalni az egészet és az adathalmat. Van egy kormány, aki 3 éve kormányoz, bizonyára vannak olyan csoportok, akik számára ez pozitív, és vannak olyanok, akik számára negatív. A másik oldalon pedig vannak az ellenzéki pártok, akik valamilyen ellenajánlattal élnek, ugye már az is egy ellenajánlatnak számít, hogy ez, amit csinál a mostani kormány, ez nem jó. Ez bármilyen országban, bármilyen kommunikációs helyzetben létezik, tehát egy nagyon egyszerű pozicionálásról van szó, én szembe megyek azzal, ami jelenleg van. Na most abban az esetben, hogyha nem egy dübörgő gazdaságról beszélünk, nem egy jóléti államról, ahol mindenki meg tud egyezni abban, hogy szuperül alakulnak a dolgok, akkor az ellenzéknek ilyen szempontból könnyű dolga van, hiszen ha már csak annyit mond, hogy nem működnek a dolgok, azzal is maga mellé tud állítani jó pár szavazót. Nyilván a szimpátia az egy dolog, az, hogy hányan mennek el szavazni, és a végén ebből milyen országgyűlés alakulna, az pedig egy másik dolog.
0: A bizalmi index tehát egyfajta bizonyítványként is értékelhető, amit a lakosok úgymond kiállítanak a kormány teljesítménye kapcsán, és tulajdonképpen az ellenzék ennek csak haszonélvezője, de magáról a társadalom állapotáról mit árul el az, hogy a megkérdezettek többsége nagy általánosságban véve egyébként kifejezetten bizalmatlan minden politikussal szemben, tehát ezt úgy kell érteni, hogy még a lista élén álló Michal Simecskában is mindössze a válaszadók 32%-a bízik.
1: Igen, ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, és itt is fontos a keretezés. Ugye Michal Simecskának a Facebook oldalán tegnap már megjelent, hogy ő nagyon szépen köszöni a bizalmat, mint a Szlovákiában legnagyobb bizalmi indexel, vagy legnagyobb elfogadottsággal rendelkező pártvezér és politikus, és megy tovább ezen az úton. Viszont ha megnézzük, akkor 10% mindössze az, aki teljesen megbízik Michal Simecskában. Ezzel egyébként ő nyerni ezt a mini versenyt Robert Ficóval holt versenyben. De sokkal érdekesebb a kérdés, hogyha a sarki pékben is csak 10%-ban bízunk meg teljes biztonsággal, akkor mernénk-e ott kenyeret venni? Azt gondolom, hogyha valaki ezt a grafikont megnézi, akkor sokkal érdekesebb és sokkal többet el fog mondani a társadalmunk állapotáról a grafikonnak a piros, a negatív része, ami az elutasítottságot méri. Itt ugyanis nem nehéz ilyen 60%-os értékeket sem találni, vagy esetlegesen ennél még sokkal magasabbakat is. Ami azt mutatja, hogy valószínűsíthetően minden politikus a saját kis vízhangkamrájában nagyon népszerű, ott az ő véleményét kvázi kritika nélkül el tudják fogadni az ő saját választói. Viszont olyan nagyon átnyúlni ezeken a buborékokon nem tud. Ugye készültek különböző preferencia, másodlagos preferencia kutatások is, hogy ha nem szavazhatnék a saját pártomra, akkor kire szavaznék. Valószínűleg ezek az átjárások léteznek, de azt is erősen gyanítom, hogy a megkérdezetteknek az a 40% akinek a számára például Michal Simecska teljesen elfogadhatatlan és megbízhatatlan, ők jó eséllyel a jelenlegi kormánykoalíciónak a szavazóinak vallják magukat.
0: Több érdekes felvetést is említett, így ezeket nem árt, hogyha picit közelebbről is megvizsgáljuk, és kezdjük mindjárt a bizalom, illetve az elutasítottság párhuzamával. Ezek szerint az utóbbi, tehát az, hogy mennyien nem bíznak vagy nem szavaznának egy politikusra, az az adott döntéshozó hosszabb távú sikere szempontjából sokkal inkább mérvadó, mint az, hogy hányan állnak mellette, vagy hiszik el azt, amit mond és csinál.
1: Alapvetően azt mondják a pszichológusok, hogy valami ellen viszonylag könnyű többséget szerezni, de az viszonylag gyorsan el fog illani. Én kommunikációs szempontból jelenleg egyébként mind a két oldalon azt látom, hogy mintha keresnék a saját hangjukat. Ugye a kormány, amiről beszél, és amivel próbál hitelesnek és megbízhatónak tűnni, azok nagyon sok esetben ilyen fügefalevelek, amivel eltakarják az esetleges sikertelenséget. Tehát nem beszélnek a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó kórházról, pedig az embereket érdekelni. Nem beszélnek a gazdasági növekedésnek az elmaradásáról, az embereket érdekelni, a drágulásról, stb. Ugyanakkor az ellenzéki oldalon sem erről szól a diskurzus, hanem arról szól, hogy mennyire fontos az Európához való tartozás, mennyire esetlegesen visszatetsző dolgokat kommunikál a miniszterelnök, mennyire problematikusak egyes dolgok, de nem találkoznak választói igényekkel. Tehát alapvetően az, hogy számomra Robert Fico, Mihály Simecska vagy bárki más mennyire megbízható és mennyire elutasított, az még nem jelenti azt, hogy én hajlandó vagyok érte tenni, és lehet, hogy én a lábammal szavazok, ő sem szimpatikus, inkább otthon maradok, és ezt a demokrácia nevű játékot pedig meghagyom a többieknek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy erről jócskán tehetnek a politikusok is, tehát ha csak a viszonylag frissebb hírek közül szemezgetünk, hogy itt a parlament alelnöki posztjával kapcsolatban mennek a pingpongok egymással, hogy mi megpróbáljuk visszahívni a ti embereteket, rendben, akkor mi meg majd jól leváltjuk a ti embereteket. Ez valószínűleg a gyerekeimnek az óvodás csoportjában is megállna a helyét ez a vita, ehhez pedig nem szívesen tartozik egyetlen választópolgár sem, tehát ebben nem szeretne bevonódni feltétlenül, és nem jó szívvel és nem teljes vászélességgel áll oda az egyik vagy másik jelölte vagy formáció mögé, hanem bejöhet ez a kisebbik rosszra való szavazás, vagy a kisebbik rossz választása is.
0: És ezzel el is jutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy miért is vannak tulajdonképpen különbségek a bizalmi index adatai, illetve a párt preferenciák között, hiszen több olyan pártelnököt is találunk, akinek jóval többen hisznek, mint ahányan mondjuk az általa vezetett tömörülést támogatják. De egészen pontosan milyen logikát vagy pszichológiát kell keresnünk az említett trend mögött?
1: Alapvetően maga a teljes felmérés is egy nagyon érdekes dolog, ugyanis a módszertant és a pontos kérdésfeltevést azt nem ismerjük. Ugye itt nagyon, nagyon fontos mindig az, hogy hogyan és milyen mintával dolgozunk. Reprezentatív mintát szoktak bejelenteni a közvéleménykutatók, amiben például szűkítsük csak a magyar választókra. Meg kell, hogy legyen x darab magyar választó. Viszont ha felhívtak 15 magyar választót, és 15-en nem akartak választ adni, a 16. lesz majd a reprezentatív magyar választónk, akkor adódik a kérdés, hogy ez mennyire tükrözi valóban a társadalomnak a valós képét. A másik oldal, hogy ugye itt a frontba kitolt arcokat kérdezzük le, és igazándiból azokat a politikusokat, akiknek forog a neve, jó részt azért nem 100%-ban mondanám ezt, hogy ez a szlovák politikának az első vonala, inkább kommunikációs szempontból mondjuk azt, hogy első és másodvonal, és itt azért a szekértábor logika az tud érvényesülni. Tehát egy olyan választó, aki magát ellenzékinek vallja jelen helyzetben, válaszunk találomra egy pártot, mondjuk a KDH-ban bízik meg, és azt a pártot választana elsődlegesen, az ő számára elfogadható jelölt tud lenni Mihály Simecska és Branislav Gröling is. Ugyanígy abban az esetben, amikor mondjuk egy SNS szimpatizáns választóról beszélünk, nyilván az ő számára Andrej Danko egy kifejezetten elfogadható jelölt, viszont az ő koalíciós társai, jelenleg a listában szereplő Matus Utajestok, illetve Robert Fico szintén elfogadható jelöltnek és bizalmat ébresztő jelöltnek tűnnek föl, viszont a ideológiai közelség kapcsán Milan Ukriknak is érkezhetnek pozitív szavazatok.
0: és azt pedig a felmérést jegyző NMS ügynökség is megerősítette, hogy a szlovák politikai élet ugye erősen polarizált, így tetten érhető, hogy sokan, ahogyan is említette, nem biztos, hogy a saját preferenciáiknak megfelelően, hanem inkább valami ellen szavaznak, és ennek folyamánya az is, hogy bár az egyes politikusok a saját támogatóikkal azért képesek jól kommunikálni, más táborok választóit már sokkal nehezebben tudják megszólítani. De mi a kulcsa annak, így 2026-ban a közösségi média korában, hogy egy politikus minél több emberhez el tudja juttatni azokat az üzeneteket, amiket egyébként közvetíteni szeretne? Különösen fontos a kérdés tekintve, hogy vészesen közelednek akár a megyei önkormányzati választások, vagy akár a 2027-es parlamenti voksolás.
1: Azt gondolom, hogy alapvetően az a döntő vonal, hogy ez érdekes lesz, és sikeres lesz ez a kommunikációs üzenetnek a célba jutatása, hogy ez mennyire találkozik a választóknak a hétköznapjaival. Abban az esetben, amikor valós, reális problémákat fel tud vetni egy politikus, vagy reális megoldásokat, érezhető javulást hoz az életébe a választónak, akkor az az üzenet a táborokon átívelően is célba tud jutni. Abban az esetben, hogyha például ilyen elvont dolgokról beszélgetünk, hogy mit jelent a szuverenitás, viszonylag kevesen ébredünk úgy fel, hogy kimegyek a boltba, és szeretnék 10 g szuverenitást venni, és ez nekem egy mindennapos problémát jelent. Ezek az üzenetek inkább a nagyon mélyen politikafogyasztóknál rezonálhatnak, vagy a nagyon elkötelezetteknél, abban az esetben, hogyha az adott párt vezetője bármit mond, ő amellé teljes válszélességgel oda tud állni. Viszont alapvetően is ebben én a teljes szlovákiai politikai elitnek a hibáját látom, nem olyan dolgokról folyik a beszélgetés, ami a normál, egyszerű hétköznapi embereket érintené, hanem ők ott jól elvitatkoznak valami nehezen megérthető és hétköznapokban nem leszivárgó dolgon, és utána pedig kijönnek az óriás plakátokkal, amiken pedig egyszerű szlogenek és egymondatos szlogenek mondják azt, hogy miért fog eljönni a Kánaán, hogyha őket választjuk. Erre óriási tömegbázist és óriási nagy változást építeni véleményem szerint egyetlen párt sem fog tudni. Ami például egy pozitív kezdeményezés viszont, és egy kicsikét közelebb hozza a politikát az emberekhez, az viszont Gubik László és a Magyar Szövetség részéről a pulóveres országjárás például, ahol nem az öltönyös politikus alászáll a hétköznapi emberek közé, hanem Gubik László mint egy hétköznapi ember teljesen a választókkal vegyülve, beszélgetve, átértékelve a helyzetet, elmagyarázva a döntéseket, a kommunikációs megoldásokat. Azt gondolom, hogy ez például egy követendő út tud lenni. Ugye itt a szlovák mintában természetesen, vagy nem annyira természetesen Gubik László neve mellett nagyon sokan a nem ismerem választ adták, viszont ebből sem vonnék le túlságosan messze menő következtetést, hiszen ha nem egy nagyon erősen politikát követő emberről beszélgetünk, akkor az ő számára, a magyar ember számára a másodvonalban lévő szlovák politikusok sem lesznek meg, tehát nem feltétlenül fogja ő tudni, hogy az SZSZ-ben kik politizálnak, hogy éppen Zoroszláv Kollárnak a pártját hogy hívják. Tehát az, hogy Gubik László a listának a végén végzett, az azt gondolom, hogy valószínűleg sokkal inkább a módszertanból is következik, mint kizárólag abból, hogy az ő hangja ne ütné át az inger küszöböt.
0: Az ön által is említett Magyar Szövetség által preferált pulóveres, vagy hogy az időjárási viszonyokhoz igazodjunk, pólós országjárás, az mondhatni ellenzéki sajátosság, tekintve, hogy például a progresszív Szlovákia kicsit expresszív kifejezéssel élve kocsmatúrája is ide sorolható, hiszen ők is az egyszerű emberekkel próbálnak hasonló kötetlen helyszíneken beszélgetni. Ezek szerint a választóhoz való szemtől szemben történő közeledés lehet a siker kulcsa még a közösségi média és a digitalizáció korában is?
1: Alapvetően a személyesség és a bevonódás generálása az, ami azt gondolom, hogy fontos tud lenni. Érdekes megnézni ilyen szemmel egyébként a magyarországi választásokat, tehát amikor bevonódást tudtak generálni pártok, annak milyen eredménye zárult. Érdemes ránézni egyébként a szlovén választásokra is, hogy a szlovén választások is picit azért megfordultak az utolsó hetekben, amikor az embereknek a saját bőrére menő biztonsági kérdést hoztak be, hogy akkor most vannak-e kémek az ellenzéki pártnál, akik kiszolgáltatják az adatokat. ha megnézzük például ellenpéldeként a cseh választásokat, ugye a Fiala kormány el tudta mondani, hogy hát igen, vállaltunk sok mindent, és nem mindent tudtunk megcsinálni, egyébként szép az idő, és nem is nyerték meg a választást. Azok a formációk tudnak sikeresek lenni, akik élő kapcsolatot tudnak kiépíteni a választóikkal, és olyan dolgokról tudnak beszélni, ami valójában sok embert érint, és sok ember életére van hatással. Az, hogy ezt az online térben teszik meg, vagy pedig személyes találkozások formájában, az ilyen formán tulajdonképpen mindegy is, a személyesség és a részvételiség tud ebben fontos és lényeges lenni, hogy én azt érezzem, hogy valóban ez a párt ez azért dolgozik, ami nekem fontos, és az az ő céljuk, hogy az én életem is javuljon érezhetően. De nem kell itt óriási dolgokra gondolni, tehát a választók sajnos már kevéssel is beérik, hiszen ahhoz vagyunk szokva, hogy 4 évente falutúra, bográcsozás megsimogat az adott politikus, és aztán kéri a szavazatomat, majd 4 évig felém sem néz. Ezt egyébként látjuk mind a kormánypárt, mind pedig az ellenzék részéről, hogy azért vannak még fejlesztendő területek, fogalmazzunk így. Akkor tud egy tartós többséget maga mögé állítani bármilyen formát, és akkor tud növekedni, ha el tudja hitetni az emberekkel azt, hogy az ő problémáikról van szó, ehhez pedig az ő problémáikról, a mindennapi valós problémákról kell beszélni, arról, hogy kátyús az út, arról, hogy hosszú a várólista, arról, hogy drága a kenyér.
0: A politikusok bizalmi indexének aktuális kiadását, valamint annak tanulságait Mayer András marketing szakemberrel veséztük ki. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: 7:30.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Hetekkel az eredeti határidő lejárta után egy 38 intézkedés tartalmazó csomaggal állt elő a kormány, amely célja a gazdasági növekedés fellendítése lenne. De beválthatja a hozzáfűzött reményeket a kormány által tegnap jóváhagyott lista. A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Kazsik Viktóriától.
2: Somorján a lakosságszám arányosabb képviselete érdekében módosították a választókerületek határait, és a képviselőtestület létszáma is csökken. A városban 30 év után rajzolták át a körzeteket, mivel az új lakónegyedek és a megváltozott népesség ezt indokolttá tették. Orosz Csaba polgármester bejelentette újraindulását a következő önkormányzati választáson is közölte, csapata a Magyar Szövetség színeiben indul. A reform értelmében a képviselők száma 19-ről 15-re csökken, a választókörzetek pedig összevonásokkal kerülnek átszervezésre, miközben a szavazóhelyiségek száma nő. Tömeges sérüléssel járó vasúti balesetet szimuláló gyakorlatot tartottak Komáromban. A forgatókönyv szerint egy vonat ütközött össze egy veszélyes anyagot szállító tartálykocsival, amelynek következtében a jármű vezetője és mintegy 20 utas sérült meg. A gyakorlaton a mentők, a tűzoltók, a rendőrség és a komáromi kórház munkatársai is részt vettek. A mentőegységek a sérültek osztályozását és ellátását gyakorolták, míg a tűzoltók a beszorult utasok mentését végezték. A szervezők szerint az ilyen gyakorlatok célja nem csak a szakmai felkészültség tesztelése, hanem a különböző mentőegységek közötti együttműködés, kommunikáció és döntéshozatal ellenőrzése is. A tapasztalatokat a jövőbeni képzések során hasznosítják majd. Különleges őskori leletre bukkantak a régészek a készülő Surányi Ipari Park területén. Egy mintegy 80-100 cm hosszú mamutagyar töredéket találtak, több mint 2 méter mélyen a föld alatt. A szakemberek szerint a lelet hozzávetőleg 14 ezer éves, és a gyapjas mamut egyik utolsó európai példányától származhat. A Szlovák Tudományos Akadémia régészei jelenleg konzerválják és vizsgálják a maradványt. A térségben korábban is kerültek elő mamut leletek, a mostani felfedezés azonban újabb értékes információkkal szolgálhat a jégkorszak végének élővilágáról. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatok miatt időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális műsorszórását. Köszönjük a megértést!
0: Időjárás.
2: Felhős, borult égboltra számíthatunk ma, a keleti és közép-szlovákiai régióban többfelé eső várható, viharok csak elvétve alakulhatnak ki. Napközben fokozatosan kiderülhet az égbolt, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt az R1-esen a Buccsai letérőnél Zólyom irányába, fennakadásra azonban jelenleg nem számíthatnak. Tollódásra számíthatnak azonban Pozsony elején a D2-esen Malacka irányából és a Racsianszkán a központ felé. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

7 óra 37 perc. A parlamenti képviselők az utolsó pillanatban módosították minden idők egyik legvitatottabb járulékreformját, a fizetési kötelezettség alól azonban végül csak a legkisebb vállalkozókat mentesítették. Ezzel egy időben a kormány bemutatta és el is fogadta a hetek óta várt gazdaságot.

0: nekik azok, akik valóban fellélegezhetnek.
1: Igen, ez a úgynevezett mikrojárulék csomag, amit bevezettett volna a Kamenyicki miniszterelnök úr, hatalmas problémát jelentett volna, illetve jelentett is már előre is a vállalkozók körében. Ugyanis csak nagyon röviden elmesélném, hogy ha valaki vállalkozni szeretett volna, akkor általában ezt a kisvállalkozói ipari engedélyt, a SZÖZÖCSÖ-t váltotta ki, és ez azért volt egy eléggé ilyen kényelmes forma, ugyanis eléggé benevolens volt az állam eddig a pozitív értelemben a vállalkozókkal, adtak egy lélegzetvételnyi egy-két éves türelmi időt, amíg a vállalkozás elindult és megerősödött, hogy tudjuk fizetni a járulékokat. Ez sokszor körülbelül egy ilyen havi eddigi egészségügyi járulék az ilyen 80-100 euró volt, ezt még úgy ki tudta termelni egy kezdővállalkozó is. Az abszurditás pedig a mostani tervezetben az lett volna, hogy rögtön a vállalkozói engedély kiváltása után azonnal egészségügyi járulékot kellett volna fizetni minden hónapban 120 euró szintjén, és ez a mikrojárulék pedig 130 euró kötelező szociális járulékot jelentene rögtön a vállalkozás elejétől, pontosabban a hatodik hónaptól. Ezt, hogyha a kettőt összeadjuk, akkor ez 250 eurós havi járulék kifizetése lett volna, attól függetlenül, hogy épp az adott hónapban, az adott évben mennyire vagyunk sikeres vállalkozók, és elmondható, hogy legtöbb esetben a kezdő vállalkozó azért még bukdácsol, örül, hogyha ügyfeleket talál, és tényleg szinte teljesen eliminálta volna a vállalkozói kedvet ez a mikrojárulék bevezetése. Úgyhogy egy icipici változtatást hoztak ebbe a szektorba, azért mondhatjuk, hogy szerencsére nem ment át ez a nagyon drasztikus 250 eurós járulékcsomag. Még példaként elmondhatom, nagyon sokan vannak, akik csak ad-hoc szinten elvégeznek valamilyen fordítást, ad-hoc szinten, nem tudom, tényleg nem akarom bagatellizálni, de sütemény sütnek ide-oda, kisebb mértékben becsléseket, értékbecsléseket végeznek, tehát maga a havi, illetve az éves bevételük nem érte volna el ezt a járulék szintet. Tehát szabtak egy határt, ezt 2876 euróban állapította meg most a gazdasági minisztérium. Ez a minimál, az a létminimum 10,5-szöröse, tehát aki 2876 euró bevétel alatt végzi a 2026-os évet, illetve végezte a 2025-ös tavalyi évet, annak nem kell ezt a mikrojárulékot, ezt a 130 eurót fizetnie. Tehát ez lesz a vizsgált szint, minden éven megállapítják, mennyi a létminimum 10,5-szöröse, és hogyha a kisvállalkozó az elmúlt évben ezt a szintet, ezt a bevételi szintet nem érte el, akkor fellélegezhet ilyen szempontból, és nem kell ezt a mikrojárulékot fizetnie. Azonban hozzátenném, hogy az egészségügyi járulék alul mentesség nem volt, és a jövőben sem lesz, és már ez az egészségügyi járulék minimális szintje is 120 euró, amit szintén elég nehéz lehet kitermelni. Tényleg itt ne nagy vállalkozókról gondoljunk, nagyon sokan nyugdíj mellett, nagyon sokan egyéb kötelezettségeik mellett, anyasági mellett vállalkoznak, és tényleg ez pár száz eurót így úgy összetudnak, meg tudnak keresni, és ebből azért nagyon nem mindegy, hogy 120 eurót, illetve a tervezett 250 eurót ki kell fizetni. Úgyhogy a kérdésére is válaszolják, ez körülbelül a statisztikák alapján 30-40 ezer kis vállalkozót érint, és tényleg kifejezetten a kezdő vállalkozókat, illetve azokat, akik nem életvitelszerűen, nem aktívan vállalkoznak, hanem csak valamilyen mellékesként végzik ezt a tevékenységet, de ez a pár száz euró, amit melléktevékenységként végeznek, nagyon sokat segíthet egy nyugdíjasnak, nagyon sokat segíthet egy többgyermekes családnak ahhoz, hogy kicsit emeljék az életszínvonalukat.
0: Az elmondottak után feltehetően a kedves hallgatók sem kételkednek majd abban, hogy miért is kapta az egyik legkártékonyabb intézkedés elnevezést ez a bizonyos mikrojárulék, és ahogy arra némiképp ön is utalt, a bevezetése után a szakértők attól tartottak, hogy az intézkedés tömeges vállalkozás megszüntetéshez vezethet majd, és tulajdonképpen ez bírta rá magukat a döntéshozókat is arra, hogy enyhítsenek az eredeti szigoron. De figyelembe véve, hogy csak az érintettek egy viszonylag szűk csoportját mentesítették a fizetési kötelezettség alól, mennyire áll fenn jelenleg a veszélye, hogy sokan még mindig kénytelenek lesznek úgy dönteni, hogy fel kell, hogy hagyjanak a vállalkozással?
1: Mivel a statisztikák is azt mutatják, hogy decemberben rekordszintű ezt a mikrovállalkozást, illetve kisvállalkozást adta vissza a vállalkozó az állam részére, illetve a licencióját, tehát 40 ezer ember váltott a kisvállalkozásról, vagy azt nem tudjuk pontosan, hogy

0: tartják olyan értelemben, hogy teljesen felhagytak a vállalkozással, vagy ezzel a tervükkel, illetve nagyon sokan a KFT-ket, az úgynevezett SRO-t nyitottak helyette, ami egy logikus, gazdaságilag logikus megoldás a vállalkozó részéről, ugyanis a jogi személyek, a vállalatok nem fizetnek sem egészségügyi, sem szociális járulékot, azonban teljesen, hát úgymond fordítva sült el a dolog, ahogy tervezték a minisztériumban, ugyanis a jogi személyek nem fizetnek, tehát, hogy mondtam, sem szociális, sem gazdasági járulékot, így nagyon hiányzik ez most a rendszerből, tehát az volt a terv, pontosan azért emeltek a szociális járulékon, nem gondoltak erre az ösztönzésre, hogy esetleg ez negatívan fogja ösztönözni az embereket, és természetesen keresjük mindig a kis kapukat, illetve a helyet, ahol ezt esetleg meg lehet valahogy úszni, tehát ahelyett, hogy több bevétele lenne az államnak a szociális és az egészségügyi szektorba, és itt nagyon fontos, hogy a szociális járulékokból a mostani nyugdíjasokat is fizeti az állam, ezért nagyon nem volt mindegy, hogy például 40 ezerrel kevesebb kisvállalkozó lett egyik hónapról a másikra, a december terekáról januárra, így pontosan ezért szinte kötelező volt, tehát kaptak egy gyors reakciót, hogy ezért valami tenniük kell. Ami természetesen hátrány, tehát ha valamit az ember meg akar spórolni, tehát a vállalkozó, hogyha KFT-t nyit, és nem fizet szociális és egészségügyi járulékot sem, akkor természetesen majd a jövőbeli nyugdíja kevesebb lesz, illetve hogyha véletlenül megbeteszik, akkor, illetve rokkant nyugdíjas lesz, akkor nagyon-nagyon kis számokra, illetve térítésre számíthat. Azonban a legtöbben a MÁ-ban élünk, és azt oldják, amit most be tudnak folyásolni, tehát pontosan ezért volt szükség arra, hogy az állam ezt megváltoztassa, és tényleg teljesen objektíven vétetetlen volt ez a tervezet, ez minden irányban csak ártott volna a szlovák gazdaságnak, illetve a vállalkozói rétegnek, úgyhogy tényleg abban a részben üdvözlendő, hogy legalább tettek egy kis engedményt, azonban elmondható, hogy ez a 3000 eurós, tehát 2876 eurós szint sem segít sok mindenkinek, ösztönözni fogja a kisvállalkozói réteget, hogy a bevételük egy részét hát szó szerint feketén, vagy neoficiális módon szerezzék be, és csak az adóbevallásukba ezt a 2876-os szintet, vagy alatta lévő szintet fogják feltüntetni.
1: Ami pedig ismét hozzájárul majd ahhoz, hogy az állam bevételei elmaradjanak a vártól. Ennek fényében ugye a konszolidáció egyelőre úgy tűnik, hogy nem hozza meg a várt hatást, csak a gazdasági növekedés sikerült lelassítania, amit már a kormánynak is tudatosítania kellett, és hosszas várakozás után a napokban végre megérkezett Denisza Szakovák gazdasági miniszter, elvileg gazdaságélénkítőnek nevezett csomagja. De mennyiben felel meg a tárcavezető által összeállított lista a kormány célkitűzésének? Valóban elkezdődhet a gazdasági növekedés attól a 38-as listától, amire a kormány tegnap áldását adta?
0: Hát szintén elmondható, hogy egy nagyon gyengécske 38 ponttal sikerült előállni a gazdasági minisztériumnak. 90 pontot terveztek, tehát ez is sokat elárul, hogy időközben pár hét alatt ez a 90 gazdaságélénkítő pont csak 38-ra redukálódott. Valószínűleg bizonyos minisztériumok megvétóztak egy-két pontot, ahol egyszerűen nem volt rá, vagy nincs rá keret. A 38 pontról pedig még az is elmondható, hogy csak 11 pontban van konkrét szám, konkrét tervezet, konkrét lépések, amelyek a következő időszakban elvégezhetőek az állam részéről. A legtöbb pont, hogyha ezt bárki elolvassa az interneten, vagy bárhol, ahol meg lehet ezt találni, akkor tényleg egy felülvizsgálatot ígér esetleg, hogy megnézik, hogy lehet-e valamit adott szektorban végezni, illetve valamit megtakarítani. Illetve a pontoknak egy nagyon nagy része szintén a 2027-es költségvetés körülményeit, illetve lehetőségeit helyezi kilátásba, hogy annak az alapján, hogy milyen állapotban lesz a 2027-es költségvetés, az alapján tudnak bizonyos segítségeket intézni ezekben a pontokban. Tehát reálisan ez a 38 pont, nem akarom tényleg szándékosan szűkíteni, de 11 olyan pontról szól, ahol reálisan értékelhető ötletek voltak. Tényleg nem szeretnék semmilyen regnáló kormányt kritizálni, de tényleg 3 év után előállni egy ilyen gyengécske 11 ponttal azért nem egy nagy teljesítmény, és nincsenek benne a kardinális problémák megoldásai. Amik értékelhető pontok, és nagyon várnak erre, főleg a nagyvállalatok, az ipari vállalatok, az a villamosenergia jövedéki adójának a csökkentése, tehát itt egy 50 centre szeretné csökkenteni az állam a jövedéki adót megawatt óránként. Ez nagyon nagy segítség, főleg a nehéz iparnak, ahol tényleg elektromos áramra van szükség, illetve a legtöbb pont inkább egy ilyen ilyen úgymond vállalkozói közérzetet, tehát nem a fő problémákat oldja, ami egyértelműen az adóterhek és a járulékterheknek a növekedése hatalmas probléma, és tényleg az egész vállalkozói szektor panaszkodik a tranzakciós adóra, ami igen, igaz, hogy csak egy 0,4%-os szint, ami nem tűnik magasnak, de hogyha felfogjuk, hogy ma a vállalkozás és minden egyes termék készítése az sok-sok-sok láncon keresztül, beszállítói láncon történik, tehát a búzát, amikor eladjuk a malomba, akkor 0,4%-ot fizetnek a tranzakciónál, ahogy a malom eladja a lisztet a péknek, akkor szintén 0,4%, és így tovább, és mire oda jutunk, hogy kenyeret kapjunk az üzletbe, ezért ez a 0,4% sokszorozatlan halmozottan beleszámolódik az árba, és pontosan ezért nem csak a vállalkozóknak kell többet fizetniük minden egyes tranzakció után, hanem a végén mi, az átlag emberek látjuk meg ezt az árak szintjén. Az infláció meg is ugrott Szlovákiában, Európa szinten egy 2-3%-os szinten vagyunk, a tavalyi évhez képest Szlovákiában 4,2%-os lett az infláció, tehát 4% körül mozgunk. Hogyha elszállnak az energiaárak, ami a geopolitikát nem akarom már ide keverni, de tényleg, hogyha a nafta és a benzin ára is elszáll, akkor pedig még növekvő inflációval számíthatunk. Úgyhogy inkább ilyen kozmetikai ötletekről van szó, tehát ami még igazából úgy pozitív, de ez a második eséllyel bevezetése. Eddig úgy volt, hogyha valaki valamilyen adóhivatali vagy bármi egyéb állami kontrollt, ellenőrzést kapott az állami szervektől, akkor rögtön büntetéssel végeztetett pénzügyi büntetés volt az eredmény. Itt legalább bevezették a második esélyelvét, ami azt jelenti, hogy az első hibák megtalálása után egy figyelmeztetést kap a vállalkozó, hogy javítani tudjon ezeken a problémákon, és a következő ellenőrzés esetén kaphat csak pénzbüntetést. Tehát ez a két dolog talán a legnagyobb, illetve érdemben említhető pont, illetve persze még egyszerűsített munkabaleset megelőzési ellenőrzéseket is ígértek, hogy egy ellenőrzés nem fog több napig tartani, hanem leegyszerűsítik a dolgokat. Volt egy-két abszurd, illetve kérdéses elem is. Nagyon jól csengő a változás, hogy KFT-ket már 16 éves kortól lehet alapítani, azonban tényleg nem sok 16 éves vállalkozó kedvű, nem ez fogja kisegíteni a szlovákiai gazdaságot, hogy úgy mondjam, illetve a legtöbb fiatal egyébként is először az kis vállalkozás szokott nyitni, és csak idővel nyitnak KFT-ket. Az elemzők is kimondják, hogy ha az összes dolgot be is vezetnénk, akkor a gazdaságra ez kb. 0,1%-os hatással lenne, ami egy szinte mikroszkopikus méretű. A két konszolidációs csomagot már kiértékelhetjük, és kb. 1%-kal lassította le a gazdaságot. Amire pedig szükség volna, az tényleg egyértelmű, ez az élő munkaterhének valódi csökkentése, mit jelent ez, tehát az egészségügyi, szociális járulékok, az adó csökkentése, a tranzakciós adó eltörlése, az energiaáraknak valamilyen szintű regulálása, ami igazából elhangzott, hogy legalább az áfáját lecsökkentik, és a gazdasági környezetnek a stabilitása, tehát egy külföldi vállalkozó, amikor több milliós beruházást hoz Közép-Európába, és megnézi, hogy Lengyelország, Csehország, Magyarország között milyen különbségek vannak, akkor sajnos ezen a szinten teljesen elvérzünk, és Szlovákia szinte minden mutatóban drágább egy vállalat számára a járulékok és adóterhek terén. Elmondható, hogy egy vállalkozó, hogyha valakit munkaviszonyba szeretne szerződtetni, akkor szinte dupla árat kell fizetni a fizetéseknél, hogy leegyszerűsítsen. Tehát ha mi szeretnénk 1000 euró nettó, tehát tiszta bevételt adni egy munkásunknak, akkor a vállalkozónak ez 2000 eurót kell elindítani a számlájáról, és mire a munkáltatónk megkapja a pénzét, addig 1000 euró marad ebből a 2000 euróból, ez tényleg a környező országokban a legnagyobb arány Szlovákiában. Tehát ezekhez a kardinális dolgokhoz nem nyúlt hozzá az állam, pedig ezek segítenék egyértelműen nagyon nagy mértékben ugrásszerűen a gazdasági növekedést, és motiválná a külföldi vállalkozókat is, és az itthoni vállalkozókat is, hogy nagyobb kedvel és jobban tudjanak terjeszkedni, és gazdasági növekedést elérni az országban.
1: Nem véletlen tehát, hogy a vállalati szektor képviselői, illetve a szakszervezetek, valamint a munkáltatók egyre gyakrabban kerülnek konfliktusba a kérdés kapcsán a kormánnyal is, és ez a csomag nem csak azután került a figyelem középpontjába, hogy bemutatták és a szakértők kritizálni kezdték a hatástalan intézkedések ötletbörzéjét, ahogy egyesek nevezik ezt a listát, hanem már akkor is, mert a szakszervezetek és a munkáltatók igen éles bírálatot fogalmaztak meg a kabinet képviselői szemben, mivel a miniszterek anélkül szerették volna áldásukat adni ezekre az intézkedésekre, hogy a szociális partnerekkel, akiket ezek a változások leginkább érintenének, egyeztettek volna. Végül az utolsó pillanatban a hét elején a háromoldalú érdekegyeztető tanács mégiscsak tárgyalt az intézkedésekről, de hogyan viszonyulnak a szakovácsomaghoz éppen az érintettek? Bármiben hajlandó volt meghallgatni a kormány azokat a felvetéseket, amiket korábban már többször próbáltak közvetíteni feléjük?
0: Ahogy ön is említette, ez a három oldalú megbeszélés, az úgynevezett tripartita ülése után, illetve kezdeném azzal, a legnagyobb probléma az volt, hogy csak 24 óra állt rendelkezésükre, tehát kaptak egy információt, hogy ön is mondta, hogy ezt úgymond el lehessen adni, hogy igen, meghallgattuk a szakmát is és a vállalkozókat is, azonban csak 24 órájuk volt egyáltalán reagálni ezekre a pontokra azelőtt, hogy ezek megjelentek volna. Tehát nem nagyon lehet mást mondani, mint hogy tényleg egy kozmetikát marketing gesztus volt az állam részéről. Az eredmény igazából az volt, hogy ők is azt mondták, a szakma tehát azt mondja, hogy nulla hozzájárulást jelent ez a gazdasági növekedéshez. A munkáltatók is kritizálták a kormányt, hogy ezek tényleg azok a kozmetikus intézkedések, amelyek nem sokat segítenek arra, ahhoz, hogy ide vonzuk a nagy vállalkozókat, hogy megkönnyítsük a vállalkozóknak a vállalkozói kedvét, és ahogy felsoroltam, a marginális dolgokhoz nem nyúltak hozzá. Az eredeti intézkedés 150 intézkedésből fogyatkozott lassan 90-re, 50-re, és akkor tegnap derült ki, hogy mi az a 38 intézkedés, amelyek konkrét határidők és mérőszámok nélkül jelentek meg. Tehát nincs konkrét elkötelezettsége az államnak arról sem, hogy ezek egy hónapon belül, fél éven belül, vagy mikor léphetnek életbe, és mikor hozzák meg az esetleges kicsi pozitív hatásukat is. Azonban pozitívunként értékelték, tehát ahogy mondtam, a villamosenergia adójának, jövedéki adójának csökkentését, és az említett ellenőrzések, kontrollok, vizsgálatoknak a módosítását és egyszerűsítését is.
1: A kabinete közben azzal védekezik, hogy első körben olyan intézkedéseket hoztak, amik nincsenek hatással az állami költségvetés alakulására, és a költségesebb csomagocskák majd akkor jönnek, amikor elkezdik körvonalazni a jövő évi büdzsét, és pontos számok állnak majd a rendelkezésükre, és jelen állás szerint őszre ígérték, hogy valami ilyesmi is asztalra kerülhet. De figyelembe véve az eddigi eljárást, amit a kabinet alkalmazott, számíthatunk olyasmire, hogy ezekben a következő intézkedés listákban már érdemi reformok is helyet kaphatnak, amik valóban beindíthatják a gazdasági növekedést?
0: Hát az a baj, hogy az állami deficit az valahogy az 5% környékén maradt, és a cél az 3% volna. Tehát minden egyes gazdasági élénkítő csomag, tényleg ezt el kell fogadni az államnak is, és a hallgatóknak is, ez pénzbe kerül, és valahol ezt az anyagi vonzatát, ezt elő kell teremteni ezekhez a pozitív változásokhoz. És amíg a aktuális kormány nem hajlandó bizonyos drága területekhez hozzányúlni, tehát Kamenicki miniszterelnök úr már 2 évvel ezelőtt a konszolidációs csomagoknál avizálta, hogy ők is a megtakarítás oldalon is szeretnék szűkíteni a kiadásokat, és ezek valahogy nem sikerülnek. Tehát, ahogy mondják, ott van az elefánt a helyiségben, tehát a 13. nyugdíj kérdése teljesen tabuizálva van, az energopomoc, tehát a energiautalványok kérdése is tabuizálva van, és csak ez a két téma 1 milliárd euróba kerül. Itt senki nem arról beszél, hogy ezeket meg kellene teljesen szüntetni, de jobban célszerűsíteni kellene ezeket az intézkedéseket, ahol több 100 milliót meg lehetne takarítani, és még biztos fel lehetne sorolni sok más témát is, és ez a több 100 milliós megtakarításnak nagyon-nagyon-nagyon jó helye volna pontosan a vállalkozói szektorban, és ezekből érdemben lehetne élénkíteni, illetve különböző terheket levenni a vállalkozók válláról, és tényleg ne felejtsük el, a vállalkozók teremtik a munkahelyeket, és minél több munkahelyet teremtenek, annál jobb a vállalkozóknak is természetesen, és az átlag emberek is könnyebben találnak jobb munkahelyeket a gazdaságban.
1: és persze az ország gazdaságát is előre mozdíthatják. Bár a kormány tegnap már áldását adta a 38 intézkedés tartalmazó, általuk gazdaságélénkítőnek nevezett csomagra, a jóváhagyott lista legkorábban ősztel kerülhet a parlament elé. Arról, hogy milyen következményekkel járhat, hogyha a kabinet továbbra sem tekinti majd prioritásnak a vállalkozói szektor terheinek csökkentését, Subcsán Zoltán pénzügyi szakértővel, a pénzügy alapítójával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen.
2: Azt mondták Pálffy Jánosról, hogy a leggazdagabb fantáziájú magyar gyűjtőnk volt. A magyar főúr legszebb típusa testesült meg benne, írja Horváth Hilda, amikor feleleveníti Pálffy János személyét. Mert hogy személyében egyszerre volt európai és magyar, ízlésében pedig világpolgár. Pálffy János civil életéről, munkásságáról és az őt körüllengő történetekről beszélgetünk majd Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatárs. Récsei Noémi vagyok, soron következő nappalinkban is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 4-én csütörtökön. Folytatódnak a megyei választások kapcsán kialakult konfliktusok a Magyar Szövetségben. A komáromi járás 8 polgármestere és önkormányzati szereplője úgy határozott, független listát állítanak. De miért döntöttek a Magyar Szövetségtől való távolodás mellett? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Budapest és Kijev megállapodott a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Elindulhatnak az uniós csatlakozási tárgyalások. Következő szakaszai Ukrajnával és Moldovával. Délelőtt még borultékbolt lesz jellemző, délutánra már azonban kiderülhet, 28 fokos csúcs várható. Következnek a részletek. A katolikus egyház hívei ma az Úrnapját teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepét tartják, amelyet szentmisék és körmenetek kísérnek Szlovákia több településén. Az ünnep Jézus Krisztus testének és vérének misztériumát, az Eucharisztiát állítja középpontba. A hagyomány szerint a hívek, papok és püspökök vezetésével vonulnak utcákon keresztül, négy oltárnál megállva, amelyek a világ négy égtáját jelképezik. A gyermekek virágszirmokat szórnak az út mentén. Az ünnep eredete a 13. századra nyúlik vissza, amikor először a Liezsi egyházmegyében vezették be, majd IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyház számára elrendelte a megünneplését. Az Oktatási Minisztérium szerint az elprihláski elektronikus jelentkezési rendszernek nem kellett volna meghibásodnia a hétfői leállás során. Tomás Drucker oktatási miniszter közölte, a rendszer korábban átesett terheléses teszteken, amelyeknek ki kellett volna szűrniük az ilyen problémákat. A miniszter szerint a vizsgálatok most kiterjednek minden észlelt hibára. Hozzátette ugyanakkor, hogy a rendszer működése nem alapjaiban sérült, csupán kisebb technikai hibák jelentkeztek. Drucker elmondása szerint az elprihláski összességében könnyebbé és hatékonyabbá tette az iskolai jelentkezési folyamatot a szülők és diákok számára. A magyar kormány bejelentése szerint átfogó megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A megállapodás értelmében bővülnek a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok, valamint helyreállhat a nemzetiségi iskolák rendszere, ahol a magyar nyelvet szabadon használhatják. Magyar Péter magyar kormányfő szerint Kijev vállalta, hogy a megállapodásban foglaltakat beépíti saját jogrendjébe. Azokon a településeken, ahol a magyarok aránya meghaladja a 10%-ot, a magyar nemzeti jelképek használata is engedélyezett lesz. Az Európai Unió megkezdte az előkészületeket az első tárgyalási fejezet csoport megnyitására Ukrajnával és Moldovával. A döntést azt tette lehetővé, hogy Budapest és Kijev megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. Az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa szerint a megállapodás új lendületet ad Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatának. A tagállamok a következő napokban dolgoznak a tárgyalások hivatalos megnyitásának előkészítésére. Ukrajna 2022-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a csatlakozási tárgyalások pedig tavaly indultak el. Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött törékenytű szünet betartásáról, közölte az Egyesült Államok Külügyminisztériuma washingtoni közvetítés után. A felek vállalták, hogy tartózkodnak az ellenséges katonai lépésektől, amennyiben a libanoni Hezbollah beszünteti támadásait és kivonul Dél-Libanon egyes részeiről. A felek a közvetett tárgyalások folytatásáról is megállapodtak. A következő egyeztetést június 2. felére tervezik. Az Egyesült Államok szerint a cél a tartós béke megteremtése a két ország között.
0: Időjárás.
2: Felhős borultékboltra számíthatunk ma, a keleti és közép-szlovákiai régióban többfelé eső várható, viharok csak elvétve alakulhatnak ki. Napközben fokozatosan kiderülhet az égbolt, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Balesetre figyelmeztetnek Pozsonyban a Récsei vámon, a Mídna irányába a rendőrök irányítják a forgalmat. 10-15 perces torlódásra számíthatnak még Pozsony elején a D2-esen Malacka felől, a pozsonyi D1-esen a Gagarinovától Ligetfalu irányába, és Kösra Abaszéblak város részében a központ felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800-900-800.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: A Dac futballklub vezetősége a legutóbbi szezon kiértékelése után elköszönt Branislav Fodrek vezetőedzőtől, aki 2024. novemberében vette át a Dunaszerdahelyiek irányítását. 56 tétmérkőzésen ült a sárga-kékek kispadján. A bajnokságban 26 győzelem, 15 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege. A szlovák kupában Védencei 4-szer nyertek és 1-szer kikaptak. Figyelemre méltó, az utóbbi 12 évben ő volt a leghosszabb ideig a Dac trénere. A legutóbbi idényben együttese másodikként zárt, ez volt a Dunaszerdahelyi csapat 5. ezüstérme az élvonalban. A labdarúgó nemzetek ligája C divíziójában érdekelt szlovák válogatott, mindhárom hazai mérkőzését Kelet-Szlovákiában játsza. Szeptember 26-án Eperjesen Moldovát fogadja. 3 nappal később Kazaksztánnal, november 13-án ugyancsak Kassán a Feröer-szigetekkel játszik. Rov Dávid kapus és a svájci mellett dán állampolgársággal is rendelkező hátvéd Stefan Gartenmann is távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. Debrecenben az észt Gert Remmel, Felcsúton pedig korábban az MB3-as tartalékgárdát irányító Babó Levente lesz, az MB1-es labdarúgó csapat új vezetőedzője. Szabó István a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője veszi át a szakmai munka irányítását, a román labdarúgó bajnokságban 11. helyen végzett Csíkszeredánál. Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya szerint a most még sérüléssel bajlódó kulcsemberük, Lamine Yamal, a csapat június 15-i első világbajnoki csoportmérkőzésére egészséges lesz, így a szakmai stáb dönthet arról, hogy pályára léphet-e az újonc zöldfoki szigetek ellen. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Albánia-Izrael 0-1, Kongó-Dánia 0-0, Hollandia-Algéria 0-1, Luxemburg-Olaszország szintén 0-1, és Lengyelország-Nigéria 2-2. A 2025-ben VB ezüstérmes magyar válogatott 5-1-re kikapott az ukrán együttestől a pozsonyi minifutball Európa bajnokság elődöntőjében, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt. Takács Boglárka ezüstérmet harcolt ki 100 méteres síkfutásban a finnországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Turkuban. Kozák Luca pedig bronzérmet szerzett 100 méteres gátfutásban. A szlovák női kézilabda válogatott 25-23-ra kikapott a török együttestől a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A visszavágót is Dunaszerdahelyen rendezik. Ma 18 órától. Óriási meglepetések születtek a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének tegnapi negyeddöntős mérkőzésein. A 25-ként rangsorolt orosz Diana Schneider 3-6-7-5-6-0-ra legyőzte a világ első fehér orosz Arina Szabalenkát. A selejtezőből indult lengyel Maja Hvalinska pedig 7-6-6-3-ra verte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját. A férfiaknál a 10. helyen kiemelt olasz Flavio Cobolli szett hátrányból fordítva 4 játszmában nyert a 4.-ként rangsorolt kanadai Felix Auger Aliassime ellen. Ezzel bejutott a legjobb 4 közé, ahol az olasz Matteo Berrettinit legyőző Matteo Arnaldival találkozik. Szerződést hosszabbított monakói versenyzőjével, Charles Leclerrel a Ferrari Forma 1-es istálló.

0: 8 óra 13 perc. A közelgő megyei választások kapcsán zajló jelöltállítás miatt komoly törésvonalak alakultak ki a Magyar Szövetségen belül. A hét elején még úgy tűnt, hogy ezek a nézetkülönbségek Őri Péter a párt alelnökének lemondásában csúcsosodtak ki, tegnap azonban kiderült, az eltérő álláspontok következtében a komáromi járás 8 polgármestere és önkormányzati szereplője független listát állít az október végén esedékes voksolásra. A vonalban Tóth Péter, Szilas község polgármestere, a kezdeményezők egyike. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt és szép napot kívánok minden hallgatónak!
0: Mennyiben van összhangban az önök döntésének indoklása Őri Péter alelnök lemondásának okaival? Gondolok itt arra, hogy a megyei választások kapcsán kialakult törésvonalak keletkezését önök is a korszakváltás hiányával, illetve a régi szemléletmód előtérbe kerülésével magyarázzák?
1: Hát az Őri Péternek a döntése végül is teljesen független tőlünk, abszolút nem beszéltünk ezekről a dolgokról. Mi egy kicsit abból indultunk ki, hogy 2025-ben valamikor augusztusban volt az elnök úrral az első találkozónk, és beszélgettünk, és éppen a korszakváltásról beszélgettünk, hogy mi lenne a jó, akár járási szinten is.
0: A bejelentésről szóló közleményükben egyebek mellett azt írták, hogy a jelenlegi magyar megyei képviselők között egyetlen polgármester sincs a komáromi járásból, és úgy vélik, hogy ez lehet az oka, miért nőni kezdett a távolsága a megyei politika, illetve a települések mindennapi problémái között. Ezek szerint azt látják, hogy a jelenlegi képviselők nem foglalkoznak megfelelően a választók mindennapi problémáival?
1: Tehát a komáromi járásban elmondható, hogy talán mi vagyunk az egyetlen járás, ahol a megyei képviselők között nem található egyetlen egy polgármester sem. Tehát így igazából a mi találkozóinkon nem jutnak el hozzánk az információk arról, hogy a megyén mi történik.
0: A kommunikáció hiányában látják tehát a probléma egyik fő okát, és ahogy jelezte, folyt is párbeszéd Kubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével, de hol akadt el ez a kölcsönös párbeszéd, ami miatt egy ilyen mondhatni drasztikus döntésre jutottak?
1: Tehát egy kicsit, hogyha ilyen kronológia sorrendben összeszedném, akkor mi tavaly októberben felvázoltuk után az elképzeléseinket, hogy mi is lenne jó, vagy mi lenne számunkra az elfogadható, illetve egy javaslatot az elnök úr felé, hogy mi történne, hogyha komáromi járásnak a képviselete az úgy lenne, hogy 3-2-3, tehát például 3-an a keleti régióból, 2-en Komáromból, és 3-an pedig ugye a nyugati régióból, a járásnak a nyugati részéből. Ez akkor neki nagyon tetszett, milyen jó ötlet, és végül is mi is mondtuk, hogy az alsó csallóközi falvak társulása 19 települést végül is képviselünk, tehát azért beszélhetünk egy 25 ezer emberről.
0: És
1: akkor ez neki nagyon tetszett az ötlet, és mondta, hogy oké, ezt ő megpróbálja járási szinten megbeszélni az elnök úrral, aztán jöttek a következő dolgok.
0: És talán éppen ezen a járási szinten folytatott megbeszéléssel érdemes folytatnunk, tekintve, hogy a Magyar Szövetség illetékes járási elnöke Becse Norbert éppen a napokban egy nyilatkozatában megjegyezte, hogy volt olyan elképzelés, hogy az Alsó-Csallóközből két polgármester, például ön is felkerüljön a végleges listára. A döntés azonban úgy alakult, hogy nem nyitották meg ezt a kérdést. De kapott valamilyen magyarázatot arra vonatkozóan, hogy ez miért alakulhatott így?
1: Nem magyarázatot, hanem felkérést se kaptunk. Tehát igazából, mivel én voltam az egyik kezdeményezője akkor ennek a beszélgetésnek, és ugye Halász Béla, gútai polgármester kollégám is, tehát meglepetésként hatott számomra is ez a június 1-i sajtóközlemény, hogy én és a csicsói kolléganő Németh Andrea szerepeltünk volna a listán.
0: Tehát a sajtóból értesültek arról, hogy igen, egyáltalán a párton belül felmerült az önök neve. És azóta már azt is tudni lehet, hogy nem titok, hogy a Magyar Szövetség komáromi járási szervezete az őszi választások alkalmával több másik járáshoz hasonlóan a regnáló megyei képviselőkre építene. Figyelembe véve a Gubik László pártelnökkel folytatott megbeszéléseiket, illetve azok tartalmát, elvárták volna, hogy a korszakváltás jegyében az elnök úr éljen a vétójogával?
1: Hát mivel nagyon is, tehát ezek a beszélgetések az elnök úrral úgy hangzottak, illetve úgy folytak, hogy ő bennünket támogat ebben, tehát azt gondoltuk, hogy kicsit akkor erősebb lesz. Hogy itt azért elmondanám, hogy akkor mi 2025. októberben, mikor Gután így összeültünk, érdekes reakció volt egyébként a komáromi járás vezetősége felől, mert hogyha a hallgatók is emlékeznek rá, akkor ők novemberben már meghatározták, hogy ki lesz az a 8 jelölt, aki a megyei posztokra indul.
0: Tulajdonképpen a nyilatkozatok szerint Gubik László nem kíván vétózni, ugyanakkor lehetősége még lesz rá, tekintve, hogy a hónap végéig, mármint hogy június végéig véglegesítik majd a listákat, és az országos tanácsülésén azért még előállhat a vétójával. Számítanak arra, hogy az önök lépése után valamilyen módon az elnök úr még próbálja majd kozmetikázni ezt a jelölt listát?
1: Őszintén leszek, egyáltalán nem.
0: Ezt az egyáltalán nemet, ezt úgy érti, hogy odaáll a jelenleg regnáló képviselők mellé, vagy teljesen kilép a korszakváltás ígéretéből, vagy hogyan kellene értelmeznünk az aktuális helyzetet?
1: Oda fog állni, azt gondolom, a jelenlegi képviselők mellé, és ő a korszakváltást egy kicsit ezek szerint másképp képzeli el, és más emberekkel.
0: Beszéltek egyébként Gubik Lászlóval azóta, hogy úgy döntöttek, hogy függetlenednek, illetve hogy tegnap megtették a bejelentést? Tudom, hogy a tegnapi bejelentéshez képest időbelileg viszonylag közel vagyunk, de sikerült azóta elnök úrral valamilyen módon kommunikációt folytatni?
1: Megmondom őszintén, én nem kommunikáltam vele, tehát én most már erről nem beszéltem vele.
0: Ugyanakkor közleményükben leszögezték, hogy a kezdeményezésük nem a Magyar Szövetség ellen irányul, hanem a komáromi járás korábban már említett és felvázolt sajátos helyzetére reagál. Ezt a különleges szituációt, ahogy jelezte a párt vezetésének is, megpróbálták elmagyarázni, de miben látja az okát egyébként, hogy zárt ajtókon kopogtattak?
1: Hát igazából... Azok az emberek maradtak a járás vezetőségébe, illetve az élén, akik nem tudom, 12-16 éve stabilan ott vannak, és tudjuk jól, hogy igazából nem jutottunk A-ról B-re. És ezáltal nehéz bármit is csinálni, és mi arra próbálunk végig is rámutatni, fölkészülve a 2027-re is, hogy vannak más magyar emberek is a járásban, és pontosan a megyei választások lennének ennek a legjobb próbája, hogy esetleg elfogadják azokat a más embereket, hisz ténylegesen magyarok vagyunk, tehát most az egyik dolog a polgármesterség, a más magyarságunk, tehát többen mondták, hogy mert most már megosztjuk a szövetség listáját. A megyei választás a legjobb lehetőség arra, ugye, hogy embert válasszunk, mert ugye nem azzal kezdődik, hogy milyen szint választok, milyen pártot, hanem ott van a lista előttem, és embert. Tehát a komáromi járásnak a 8 képviselője ugyanúgy ott lehet. De lehet, hogy egy kicsit úgy lesz színesebb, hogy lesz benne szövetséges, és lesz benne független polgármester. A végén úgyis együtt fog kellenünk dolgozni, csak meg tudjuk mutatni azt, hogy lehet, hogy 27-re ez egy jó út, hogy lehessenek ott más emberek is, akik egy kicsit át tudnánk venni a stafétát, és bizalommal tudnánk nyitni ugyanúgy az emberek, a lakosok felé.
0: Ugyanakkor a megosztásra való vagy vonatkozó kritikák nem teljesen alaptalanok, tekintve, hogy a demográfiai görbe, és ezáltal a matematika sem nagyon enged, de egyáltalán nem tartanak attól, hogy a döntésük eredményeképp tényleg túlságosan szétosztódnak a magyar szavazók, illetve szavazatok, és ezzel a szlovák jelölteket hozzák majd kedvezőbb helyzetbe?
1: Igazából én azt gondolom, hogy mivel emberre kell, tehát nevet kell karikázni, hogyha a mi lakosaink vagy a választóink azt mondják, hogy belőlünk vagy közülünk karikáznak valakiket, ugyanúgy magyar embert karikáznak, és pártfüggetlent, de magyar szívűt, akinek a komáromi járás fontos lesz.
0: Tegyük fel, hogy a Magyar Szövetség egyes képviselői és az önök néhány jelöltje is sikeresen szerepel a választásokon, így a magyar képviselői részleg az színesebb lenne a jelenleginél, de hogyan alakulhat a most történtek, tehát az önök függetlenedése árnyékában egy majdani együttműködés, amit mondjuk a Magyar Szövetség képviselőivel kellene folytatniuk?
1: Tehát onnantól kezdve megint csak azt mondom, hogy húzunk egy vonalat, és együtt kell működni, mert nekünk a régiónk és a járásunk a fontos. És végülis benne van az, hogy mint polgármesterek, aki napi szinten találkozunk a lakosainkkal, tehát nem 4 éve választásokkor egyszer vagy netán valami koszorúzásra eljön egy járási képviselő. Tehát ez csak előre vihet minket. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem is kell, nem kell a rosszon gondolkodni, itt azon kell gondolkozni, hogy a régió és a járásunk menjen előre.
0: Tehát nem oldalak vannak, hanem magyar kérdések mentén működnének együtt, vagy épp a régiófejlesztési ügyek kapcsán, és bár Gubik László hivatalosan még nem erősítette meg, de egyre több értesülés igazolja, hogy a pártelnök lehet a Magyar Szövetség megyeelnök jelöltje Nyitra megyében. Ha ez az információ megerősítést nyer, akkor önök a Magyar Szövetség elnökét, vagy valamelyik ellenjelöltjét kívánják majd támogatni a megmérettetésben.
1: Ez az én privát véleményem, nem tudom, hogy egy jó döntés-e a pártvezetőnek elindulni a megyeelnöki posztért.
0: Miben látja az okot, amiért úgymond ez bukás lehet, mivel feltehetően arra utal, hogy Gubik László rosszul jöhet ki egy ilyen indulásból?
1: Hát arra utalok például, hogyha ez nem lesz sikeres, akkor 2027-ben ugyanúgy ezt a pártot ennek az embernek kell vezetni egy sikeres parlamenti választásokhoz.
0: És úgy gondolja, hogy egy ilyen, tegyük fel, hogy választási vereséggel a tarsójában, még hogyha a demográfiai görbe okán feltétlenül nem is beszélhetnénk arról, hogy még győzelem esetén is mondjuk Gubik László kerülne a megye élére, már nem tudná legitímen fordulni a választók felé, és mondjuk alternatívát kínálni nekik arra vonatkozóan, hogy hogyan képviselje őket a parlamentben is?
1: Az elnök úr van annyira okos és meggondolt, hogy mit hogyan cselekszik, tehát biztos, hogy tudja ő, hogy ezt a dolgot tehát miért csinálja, és ezt inkább bízzuk rá.
0: Elnök úrtól majd meg fogjuk kérdezni, hogy ő hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. Ugyanakkor azt említette, hogy ez a mostani helyzet ez nem csak a 2026-os megyei választásokról szól, hanem hatással lehet a 2027-es parlamenti választások kimenetelére is. De azok után, hogy a megyei választások ügyében egy ilyen helyzet alakult ki, létrejöhet még az önök blokkja, illetve a Magyar Szövetség között egy konstruktív, tartalmas együttműködés a közelgő parlamenti választások előtt? Hogy látja a lehetőségeket?
1: Elképzelésem szerint igen, hisz mi pontosan arra akarunk rámutatni, hogy azok az emberek, akik ott régóta be vannak betonozódva, be vannak ágyazódva, és ennyi időn köröztül végül is nem sikerült a parlamentbe jutás, és ezért kellene az a frissítés és a korszakváltás. És azáltal, hogy mi így elindulunk, tehát próbáltuk többször is hangsúlyozni, hogy mi nem a szövetség ellen megyünk, hanem megpróbálunk egy olyan utat mutatni, hogy vannak más magyar emberek is, akik szeretnének valamit a régióért tenni. Tehát én 16 éve vagyok polgármester, és látom azt, hogy mi nem működött, mi nem megy, és mit lehetne egy kicsit másképp. Mi vagyunk az emberek között.
0: Az azonban feltétlenül egy másik kérdés, hogy a párt vezetése hogyan fogja majd értelmezni mindezt. Nagyjából egy percünk van, de kérem arra még térjünk ki, hogy ismeretes, hogy Halász Béla Gúta polgármestere, illetve ön tagjai ennek a 8-asnak, de ki lehet az a 6 ember, aki még csatlakozik önökhöz? Erről elárulhat esetleg már valamit?
1: Hát erről annyit tudnánk elárulni, hogy jövő hét kedden, június 9-én a délelőtt folyamán lesz egy sajtótájékoztatónk, ahol bemutatjuk a neveket.
0: független jelölt listával vágnak neki az október 24-én esedékes megyei választásoknak a komáromi járás azon polgármesterei és önkormányzati szereplői, akiknek nem sikerült megállapodnia a Magyar Szövetséggel az együttműködésről. A részletekről Tóth Péterrel, Szilas község polgármesterével, a magukat függetlenként megmérettető településvezetők egyikével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: És a friss fejlemények kapcsán megszólítottuk a Magyar Szövetség elnökét, Kubik Lászlót is. Elnök úr megkeresésünkre egy rövid nyilatkozattal reagált, idézem, a magyar párt közvetlenül a megalakulását követően egyszer már elkövette azt a hibát, hogy a jelöltállítási folyamat részleteivel terhelte a választóit. A korszakváltás vele járója, hogy ezt a hibát nem ismételjük meg. A jelöltállító országos tanács üléséig a belső ügyekkel nem kívánjuk terhelni a közvéleményt. A sajtót mindenről időben, június 20-a után tájékoztatjuk. Mi pedig meg tudjuk ígérni a kedves hallgatóknak, hogy június 20-a után felvesszük a kapcsolatot elnök úrral, és bízunk benne, hogy akkor már elfogadja majd a meghívásunkat.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Szlovákia pénzügyi helyzete az elmúlt időszak nehézségei és válságai árnyékában is stabil, a kockázati tényezők száma azonban egyre csak nő. De mi vár a vállalkozókra és a háztartásokra a sokasodó kihívások árnyékában? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Gazsik Viktóriáé a szó.
2: Körülbelül 900 ezer euróból kezdődik meg a komáromi termálfürdő főépületének átfogó felújítása. A város első ütemben az épület külső megújítását, a tetőszerkezet megerősítését, valamint a wellness részleg teljes felújítását tervezi. A munkálatok a nyári szezonban indulnak, és az őszi hónapokig tartanak. Ez idő alatt az épület használata korlátozott lesz, a fürdőbe a hátsó bejáraton keresztül lehet majd belépni. A későbbi szakaszokban további fejlesztések és új szálláskapacitások is készülnek. A város Interreg pályázati forrásokból lakóautó és lakókocsi parkolót is kialakít a fürdő területén. 8 fős független jelölt listával indulnak az őszi megyei önkormányzati választásokon a Komárom járásbeli polgármesterek. A kezdeményezést Halász Béla, a Gúta polgármestere jelentette be közösségi oldalán. Talán nem véletlen, hogy a jelenlegi magyar megyei képviselők között egyetlen polgármester sincs a komáromi járásból, talán ezért is nőtt az évek során a távolság a megyei politika és a települések mindennapi problémái között, mi ezen szeretnénk változtatni, írta tegnapi posztjában Gúta polgármestere. A listán szereplő 8 nevet egyelőre nem tették közzé. Tóth Péter, Szilas polgármestere ugyanakkor reggeli című műsorunkban megerősítette, hogy a kezdeményezők egyike a jelölteket június 9-én egy sajtótájékoztatón mutatják be a nyilvánosságnak. Különleges őskori leletre bukkantak a régészek a készülő Surányi Ipari Park területén. Egy mintegy 80-100 cm hosszú mamutagyar töredéket találtak több mint 2 méter mélyen a föld alatt. A szakemberek szerint a lelet hozzávetőleg 14 ezer éves, és a gyapjas mamut egyik utolsó európai példányától származhat. A Szlovák Tudományos Akadémia régészei jelenleg konzerválják és vizsgálják a maradványt. A térségben korábban is kerültek elő mamut leletek, a mostani felfedezés azonban újabb értékes információkkal szolgálhat a jégkorszak végének élővilágáról.
0: Időjárás.
2: Felhős borult égboltra számíthatunk ma, a keleti és közép-szlovákiai régióban többfelé eső várható, viharok csak elvétve alakulhatnak ki. Napközben fokozatosan kiderülhet az égbolt, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Balesetre figyelmeztetnek Pozsonyban a Récsei Vámon a Mítná irányába. Rendőrök irányítják a forgalmat, és minden irányból torlódásra lehet számítani. 10-15 perces torlódásra számíthatnak még Pozsony elején, a D2-esen Malacka felől, a Pozsonyi D1-esen a Reptértől Ligetfaluig, és Kassa Apaszéplak város részében a központ felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc. A lassuló gazdasági növekedés és a tartós bizonytalanság eleve olyan tényezők, amik kedvezőtlenül hatnak a kis és nyitott gazdaságokra, mint amilyen Szlovákia is. Jelentős javulást pedig a közelmúlt fejleményei sem hoztak, hiszen a külső környezetből és a belföldi változásokból fakadó kockázatok miatt új kihívásokkal nézünk szembe. Jó hír azonban, hogy az ország pénzügyi helyzete továbbra is stabil és ellenálló, a gyorsan változó körülmények miatt azonban fokozott éberségre van szükség. Figyelmeztetnek a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei legfrissebb jelentésükben, amely fő tanulságait a következő percekben Klacsó Jánossal, a jegybank elemzőjével tekintjük át. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak és önnek is.
0: Kétségkívül pozitív

0: formájában nyilvánult meg, és ez egyrészt visszaveti a potenciális gazdasági növekedést, másrészt magasabb inflációhoz, az a dráguláshoz is vezet, még azokban az államokban is, akik nem importálnak kőolajat ebből a térségből egyenesen. A hazai gazdaság a globális folyamatok negatív hatásán kívül érzi a hazai strukturális problémák terhét is, legyen az a konszolidáció szükségessége, autóipari problémák megléte vagy a demográfia hatása, és ebből kifolyólag, ahogy ön is említette, a hazai gazdaság mint egy másfél éve veszít a növekedési sebességéből, és a jövőbeli kilátások sem túl fényesek sajnos. Az idei évre mint egy 0,5%-os növekedést várnak a szakemberek.
1: Az említett külső és belső kockázati tényezők tehát nem kecsegtetnek minket túl sok jóval, hiszen ezek hatásai szépen lassan, de a lakosok szintjére is elkezdenek leszivárogni. Ugyanakkor azok az adatok, amikkel önök a jelentésben dolgoztak, még pozitívabb helyzetről tanúskodnak, és azt állapítják meg, hogy az ingatlanok, illetve a jelzálog hitelek iránti kereslet egyaránt élénk. De figyelembe véve ezeket az aktuális fejleményeket, meddig tarthat ki az említett lendület?
0: Ez egy nehéz kérdés, általában csak visszanézve tudjuk megállapítani, túl vagyunk-e már a csúcsponton. Ugye jelen esetben a jelzálog hitelek volumene továbbra is erős növekedés mutat, ez természetesen összefügg az ingatlan árak növekedésével is, hiszen egy drágább lakás megvásárlásához nagyobb hitelösszeget kell felvenni. Ha viszont a jelzálog hitelek számát nézzük, itt a csúcspontot valamikor a tavalyi év végén értük el, így ebből a szempontból túl vagyunk a csúcson, ami a hitelezés mértékét illeti, és valószínűleg egy ideig nem is fogunk újra ekkora összegeket látni.
1: Nem véletlen, hogy ezt említette, tekintve, hogy az említett konfliktusok miatt, mint amilyen a közel-keleti háború elhúzódása is, ismét terítékre kerülhet az irányadó alapkamat emelése, és ugye az utóbbi években kamatcsökkentéseknek lehettünk tanúi, hiszen a válságok némiképp visszahúzódtak, de így, hogy ismét terítékre kerülhet az Európai Központi Bank színterén a kamatemelés, mennyivel kerül majd rosszabb helyzetbe a lakosság? Tehát van ok az aggodalomra, hogy sokak helyzetét megbonyolíthatja egy ilyen jegybanki lépés, ami akár már a nyáron bekövetkezhet?
0: Igen, mindenképpen számítunk az alapkamat növekedésére, és ezáltal a jelzálog hitelek kamatainak is a növekedésére. Ugyanakkor meg kell említeni még azt is, hogy a jelenlegi kamatok valószínűleg ezen felül is növekedni fognak, hiszen még nem értük el azt a mértéket, ami egybefüggne a állami adópapírok hozam értékével, ami a fő irányadó nekünk ebből a szempontból. Amit láttunk az elmúlt időszakban, 2022 után, amikor elkezdtek növekedni a kamatok, az az, hogy a háztartások viszonylag biztonságosan át tudták vészelni ezt a kamatnövekedést, és ez annak is köszönhető, hogy a jegybank különböző intézkedései között szerepel az is, hogy amikor a bankok a jelzálog hitelt adják a klienseknek, a háztartásoknak, akkor biztosítaniuk kell azt is, hogy akár 2-3%-os növekedés esetén is a háztartás képes visszafizetni ezt a hitelt. Úgyhogy ez olyan mértékű puffert kéne, hogy jelentsen, ami a legtöbb háztartás esetében nem fog problémához vezetni, úgyhogy reméljük, hogy az eljövendő esetleges kamat növekedést is sikeresen át fogják vészelni a háztartások.
1: A háztartások helyzete tehát stabil, és ebből adódóan a fizetési fegyelmük is viszonylag jó, de mi a helyzet az egyéni vállalkozókkal, illetve a vállalatokkal? Hiszen esetükben azért komolyabb kockázatok bújnak meg a háttérben, tekintve, hogy ők jobban első vonalból érzik a gazdasági változásokat, mint mondjuk a háztartások vagy a lakosok.
0: Igen, a jelentésben kitérünk a magánvállalkozókra is, hiszen az ő arányuk a jelzálog hitel piacon egyre növekszik, és látjuk azt is, hogy a nem visszafizetési ráta az ő esetükben jobban növekszik, hiszen ahogyan is említette, jobban megérzik a gazdasági változásokat. Egyelőre figyeljük a helyzetet, és ha fog kelleni, akkor közbelépünk, de mindenképpen fontos az, hogy a bankok is tudatában legyenek annak, hogy ezen hitelek magasabb kockázatot jelentenek a számukra. Általában a

0: az alokhitel kamatának a mértéke kéne, hogy fedezze a magasabb kockázatot a hitelek esetében. Ezt egyelőre nem látjuk, úgyhogy mindenképpen ez egy olyan terület, amivel a jegybank a jövőben is foglalkozni fog. A vállalatok ugye a globális trendek miatt szintén nehéz időszakon mennek keresztül. Látjuk is, hogy megnőtt azon vállalatok aránya, akik pénzügyi nehézségekkel néznek szemben, viszont egyelőre nagyon nem homogén ezeknek a vállalatoknak a listája, így nehéz pontos előrejelzésekbe bocsátkozni az ő jövőbeni visszafizetési rátájukat illetően. Ami fontos, hogy a stressztesztek alapján a bankoknak meg kéne tudni oldani egy komolyabb nem visszafizetési rátanövekedést is a cégek esetében. Viszont ugye fontos megemlíteni azt, amit az elmúlt pénzügyi stabilitási jelentéskor is hangsúlyoztunk, hogy fontos, hogy a gazdaság konkurencia képes legyen a jövőben.
1: És ennek egyik fokmérője például az lehet, hogy a gazdaságunk egyik alappillérének számító autóipar, vagy a gazdaságunk motorja, attól függ, hogy nevezzük, mennyire veszi jól a kihívásokat, mint amilyen például az amerikai vámok miatt kialakult helyzet, adott esetben a kínai konkurensek erősödése, illetve a gyártási modellekhez való alkalmazkodás, vagy ahogy önök a jegybankon általában nevezik ezt a probléma csokrot, a strukturális kihívások. Mennyire veszi tehát jól az autóipar ezeket a ránehezedő nyomásokat?
0: Igen, egyelőre azt látjuk, hogy a helyzet stabil, és próbálják kezelni ezt a problémát, de ezen a téren nehéz spekulációba, nehéz pontos előrejelzést mondani, így nem bocsátkozni spekulációba arról, hogy a eljövendő időszakban hogyan fogják tudni venni ezeket az akadályokat.
1: Amire viszont fontos kitérnünk, ha már a jelzálog és ingatlanpiaci helyzetet elemezzük, az napjaink egyik első számú problémája, tehát a lakhatás hozzáférhetősége, adott esetben hozzáférhetetlensége, amivel főként a fiatalok küzdenek. Sokakban felmerülhet, hogy furcsa ez a trend, tekintve, hogy a demográfiai adatok fokozatosan romlanak, tehát elméletileg a potenciális vásárlók száma csökken, legalábbis a statisztikák szintjén. Az elérhető ingatlanok mennyisége azonban kicsit még úgy is emelkedik, hogy egyre kevesebb újépítésű lakás kerül átadásra. Ilyen körülmények között minek tudható be, hogy a fiatalok többsége számára még mindig csak álom a saját lakhatás?
0: Igen, ez egy összetett kérdés, ugye egyrészt összefügg azzal is, hogy a fiatalok hol keresnek megélhetőséget és így lakhatást is, míg a nagyobb városokban erős lehet a kereslet az ingatlanok iránt a fiatalok munkalehetőség miatt immigrációja okán, addig lehetnek térségek, ahonnan inkább távoznak a fiatalok, és így még jobban lehet érzékelni a negatív demográfiai hatásokat. Másrészt sok múlik azon is, hogy kik veszik meg az újonnan épített lakásokat, ingatlanokat. Köztudott, hogy Szlovákiában, Európán belül az egyik legmagasabb az ingatlannal rendelkező háztartások aránya, amely eléri a 90%-ot. A lakhatáson kívül sok háztartásnak az ingatlan az egyik legérdekesebb befektetési lehetőség is, hiszen ez az a piac, amit a legjobban ismernek, és amiben talán a legjobban bíznak. Így nőhet a befektetési célú vásárlások aránya is, ami viszont hatással van a lakásárakra és az eladásra szánt lakások számára is. Gyakran megtörténik, hogy a befektetési céllal vásárolt lakások üresen állnak, nincsenek bérbeadva, semmit csökkenthetik a kínálat mértékét.
1: A befektetési célból vásárolt ingatlanok száma tehát nő, a kereslet az egyértelműen jelen van a piacon, ugyanakkor önök általában felhúzzák a szemöldöküket, hogyha azt látják, hogy leginkább a befektetések felé mozdulnak el az arányok az ingatlan piacon. Miért jelenthetnek ezek a fejlemények kockázatot a pénzügyi stabilitás szempontjából?
0: Igen, ugye már említett hatásokon kívül viszonylag meggyőzően dokumentálva van, hogy a befektetési célú ingatlanvásárlások felerősíthetik a pénzügyi ciklust. Amikor növekednek az árak, akkor növekszik a kereslet a lakások után befektetés célból is, ami ráerősít az árnövekedésre. Másrészt recesszióban, illetve negatív gazdasági környezetben a befektetők könnyebben kivonhatják a tőkéjüket az ingatlanpiacból, ami felerősítheti a lakásár csökkenést, illetve a hozamok elmaradása, vagy a törlesztő részlet drasztikus emelkedése tömeges kényszereladásokhoz vezethet.
1: Nem véletlen tehát, hogy önök a Szlovák Nemzeti Bankban úgy döntöttek, hogy alkalmazkodva ezekhez a trendekhez módosítják a piaci szabálykönyvet, ha fogalmazhatunk így, de egészen pontosan mi a tervezett változtatások célja, illetve kik azok, akiket ezek a finom hangolások a leginkább érintenek majd?
0: Igen, a hitelfedezeti mutató, más néven az ingatlan fedezettségi korlát azt határozza meg, hogy a bankok a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének legfeljebb mekkora részéig nyújthatnak lakáshitelt. Jelenleg ez a mutató 80%, azaz a hitel legfeljebb az ingatlan értékének a 4/5-e lehet. A jegybank változtatást tervez a fiatal 35 év alatti vásárlók esetében, akik az első ingatlanjukat veszik, ez a határ 90%-ra növekszik, míg azon vásárlók esetében, akik már legalább 2 ingatlannal rendelkeznek, ez a határ 70%-ra csökken. Ez egyrészt a bankok jelzálog hitelportfólió kockázatának a változásával függ össze, egyrészt ugye egy ilyen döntéshez részletes adatok is szükségesek, amelyekhez a jegybank is fokozatosan kap hozzáférést, így ez a finom hangoláshoz szükséges apró részletek egyre jobban feltárulnak előttünk is.
1: És tulajdonképpen a szükséges adatok jelenlétét vagy fontosságát említette, ezek szerint annak tudható be, hogy éppen most döntöttek a módosítás mellett, mert mostanra jutottak el egy olyan fázisba, amikor minden szükséges adat a rendelkezésükre állt, tekintve, hogy akik mondjuk kicsit jobban figyelemmel követik az ingatlanpiaci helyzet alakulását, azok tudhatják, hogy ez egy olyan trend, ami nem teljesen új keletű.
0: Részben igen, úgyhogy mindenképpen a szükséges adatok megléte is ráerősít arra, hogy maga biztosabban tudjuk megmondani, mely része az ingatlan piacnak igénye beavatkozást. Másrészt, ahogy ön is említette, ezek a folyamatok igaz, hogy egy ideje jelen vannak, de eléggé felerősödtek az utóbbi időben, és látjuk, hogy egyre többen vásárolnak akár befektetési céllal is ingatlanokat. Így az elsődleges célpont mindig a jelzálog hitelportfólió kockázatának a változásával függ össze.
1: A kedves hallgatókban naívan felmerülhet a kérdés, hogy általában arról szoktunk beszélgetni, akár itt a reggeliben, vagy akár bármilyen közgazdasági témájú műsorban, hogy a megélhetési válság egyre mélyül és egyre nehezebb helyzetben vannak a polgárok. Ennek fényében kinek telik még napjainkban arra, hogy ilyen irányban mozdítsa a piacot, tehát hogy befektetések felé dőljön, és mondjuk harmadik, negyedik ingatlant vásároljon?
0: Amit az adatokból ki tudunk olvasni, és amit látunk, az az, hogy főleg az idősebb háztartások, a 45-55 év közötti háztartások azok, akik esetleg már lefizethették az első jelzáloghitelüket, illetve már a gyerekek is felnőnek, és így össze tudnak szedni annyi magántőkét, hogy valamilyen befektetésen gondolkodjanak, és ugye, ahogy említettem, az ingatlan piac talán az a piac, amit a legjobban ismernek a hazai háztartások, így talán logikus, hogy ez az a piac, ami felett gondolkodnak, amikor befektetésről van szó.
1: Az önök célja azonban éppen az lenne, hogy egy kicsit átkavarják a piaci viszonyokat, és a fiatalok is nagyobb szeletet kanyarítsanak maguknak ebből a bizonyos tortából, és azt követően, hogy a nagy közönség elé tárták a tervezett változtatásokat, többen is felvetették, hogy ha valóban meg szeretnék könnyíteni a fiatalok helyzetét, akkor miért nem a 100%-os jelzáloghitel mellett döntöttek, hiszen még a korlátok emelése mellett is ott van az a 10% önrész, ami sokak számára komoly akadályt jelenthet, mármint ennek az összegnek az összegyűjtése. Minek tudható be tehát, hogy nem egy ilyen megoldást választottak?
0: Természetesen jogos a kérdés, hogy miért nem lehet ez a korlát 100%, és ahogy ön is említette, ez a határ azt jelenteni, hogy a vásárlónak nincsen szüksége magántőkére, illetve önerő elvárásra. Ennek viszont különböző kockázati tényezői is vannak. Egyrészt túlzottan felgyorsíthatná a lakásvásárlási folyamatot, ami nyomást helyezhetne az ingatlan árakra, így lehet, hogy furcsa módon egy magasabb korlát akár magasabb árakhoz is vezethetne. Másrészt ez a korlát nem igényelne semmilyen megtakarítást a vásárlás előtt. A személyes befizetésre vonatkozó követelmény viszont egyben a pénzügyi fegyelem és a tartalékképzés képességének egyszerű tesztje is, hiszen ennek hiányában könnyebben beléphetnek a piacra azok az ügyfelek is, akik csak kedvező feltételek mellett tudják kezelni a visszafizetést, de sok hatás esetén nem. Ez növeli a teljes portfólió sérülékenységét, és maga a közös részvétel talán felelősebb döntések meghozatalára is készteti a hitelfelvevőket, hiszen fontos tudatosítani, hogy a jelzálog hitel nem egy-két évre szól, hanem a háztartások gyakran 10-15-20-25 évig is fizetik vissza a jelzálogukat, és ez alatt az idő alatt rengeteg minden történhet, így jó, hogyha előre is kipróbálják, hogy mennyire tudnak tartalékokat felhalmozni, és mennyire képesek félretenni, hogy probléma esetén is vissza tudják fizetni a jelzálogot. A bankok szempontjából is az önerő nélküli hitel sokkal sebezhetőbb, hiszen az ingatlan árak akár csak kismértékben is, ha esnek, a fedezet értéke nem feltétlenül fedezi a teljes adósságot, ezért a bankok is nagyobb veszteséggel néznének szembe, ha az ilyen hitelek nem teljesítik a fizetési kötelezettségeiket. Elnézést.
1: A céljuk tehát ezzel a lépéssel is az, hogy garantálják a bankszektor stabilitását, ami jelen esetben még fennáll, de kérem zárjunk azzal, hogy miért fontos, hogy a bankszektor ellenálló képessége a továbbra is, a továbbiakban vagy a folytatásban is stabil maradjon, és hogy ne beszéljünk kilengésekről, miért érdekel ez mindannyiunknak?
0: Ugye fontos megjegyezni, hogy jelenleg a gazdasági struktúra szempontjából is a bankszektor, illetve a pénzügyi szektor egy fontos része, fontos láncszeme az egész láncolatnak, hiszen a bankok, ha képesek hitelezni akár a háztartásokat, akár a vállalatokat, akkor egy gazdasági probléma esetén inkább a megoldás része tudnak lenni, mint sem a probléma forrása, és ezt jól mutatja ugye a globális krízis, ahol a bankok voltak a probléma főforrása, illetve másrészt ott volt a COVID alatti időszak, ahol a bankok segíteni tudtak és képesek voltak megkönnyíteni akár a háztartásoknak, akár a cégeknek átvészelni a nehéz időszakot. Így ha a bankok továbbra is egészségesek maradnak, akkor biztosítani tudják azt a hitelezést, illetve a hitelezésnek azt a mértékét, ami fontos lehet ahhoz, hogy a gazdaság átlendüljön a nehéz időszakon.
1: Átírná a jelzálog hitelpiac szabálykönyvét a Szlovák Nemzeti Bank. A változtatások célja, hogy kedvezőbb feltételeket biztosítsanak az első saját lakásuk megvételét fontolgató fiatalok számára, és visszaszorítsák a befektetési célból történő vagyonszerzést, ami az utóbbi években látott árvágta egyik motorja volt. Arról, hogy miért éppen most jött el a módosítás ideje, Klacsó Jánossal, a Szlovák Nemzeti Bank elemzőjével beszélgettünk. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és további kellemes reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is.
1: És 8 óra 57, közel 58 perckor nem csak a jegybank elemzőjétől, de önöktől is elköszönök, kedves hallgatóink. Ennyi fért napindító magazinunkba június 4-én csütörtökön. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Récsei Noémi várja önöket. A hangmérnök Kovács János és a zenei szerkesztő Puha József nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra. Yeah.

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. június 4-én délelőtt. Már is adok egy kis ízelítőt mai magazinunk tartalmából. Azt mondták Pálffy Jánosról, hogy a leggazdagabb fantáziájú magyar gyűjtőnk volt, a magyar főúr legszebb típusa testesült meg benne, írja Horváth Hilda, amikor feleleveníti Pálffy János személyét. Mert hogy személyében egyszerre volt európai és magyar, ízlésében pedig világpolgár. Hogy milyen ember volt civilben Pálffy János, arról beszélgetünk magazinműsorunk második órájában. Érdemes lesz tehát bennünket hallgatni, hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Harmadik alkalommal sem sikerült megnyitni a védelmi miniszter leváltásáról szóló rendkívüli parlamenti ülést. Izrael és Libanon megerősítette a tűzszünet betartását. Délelőtt még borult égbolt lesz jellemző, délutánra már azonban kiderülhet az ég, 28 fokos csúcs várható. Következnek a részletek. A parlament ma reggel 8-kor harmadik alkalommal sem tudta megkezdeni a Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést, mert a törvényhozás nem volt határozatképes, mindössze 44 képviselő jelent meg az ülésteremben. Az ellenzéki KDH által kezdeményezett indítvány a Kassai-Eperjesi kórház építés körüli problémákat és a projekt esetleges csúszását és költségnövekedését kifogásolja. A párt szerint a miniszternek politikai felelősséget kellene vállalnia. A kormánykoalíció elutasítja a vádakat, a miniszter pedig korábban azt közölte, hogy a hibákat feltárták és kijavították, a beruházás pedig folytatódik. Az ülést ezekben a percekben próbálják meg ismét megnyitni. A katolikus egyház hívei ma az úrnapját teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepét tartják, amelyet szentmisék és körmenetek kísérnek Szlovákia több településén. Az ünnep Jézus Krisztus testének és vérének misztériumát, az Eucharisztiát állítja középpontba. A hagyomány szerint a hívek papok és püspökök vezetésével vonulnak utcákon keresztül, négy oltárnál megállva, amelyek a világ négy égtáját jelképezik. A gyermekek virágszirmokat szórnak az út mentén. Az ünnep eredete a 13. századra nyúlik vissza, amikor először a Liezsi egyházmegyében vezették be, majd IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyház számára elrendelte a megünneplését. A magyar kormány bejelentése szerint átfogó megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A megállapodás értelmében bővülnek a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok, valamint helyreállhat a nemzetiségi iskolák rendszere, ahol a magyar nyelvet szabadon használhatják. Magyar Péter magyar kormányfő szerint Kijev vállalta, hogy a megállapodásban foglaltakat beépíti saját jogrendjébe. Azokon a településeken, ahol a magyarok aránya meghaladja a 10%-ot, a magyar nemzeti jelképek használata is engedélyezett lesz. A kormányfő közölte, a megállapodás új alapokra helyezheti a magyar-ukrán kapcsolatokat. Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött töréken tűzszünet betartásáról, közölte az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma washingtoni közvetítés után. A felek vállalták, hogy tartózkodnak az ellenséges katonai lépésektől, amennyiben a libanoni Hezbollah beszünteti támadásait és kivonul Dél-Libanon egyes részeiről. A felek a közvetett tárgyalások folytatásáról is megállapodtak, a következő egyeztetést június 2. felére tervezik. Az Egyesült Államok szerint a cél a tartós béke megteremtése a két ország között. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
3: Már nem Branislav Hodrek, a dac labdarúgó csapatának a vezetőedzője, aki 2024. novemberében vette át az együttes irányítását, s 56 tétmérkőzésen ült a sárga-kékek kispadján, 30 győzelem, 15 döntetlen és 11 vereség volt a mérlege. A magyar válogatott 5-1-re kikapott az ukrán csapattól a pozsonyi minifutball Európa-bajnokság elődöntőjében, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt.
0: Időjárás.
2: Felhős borultékboltra számíthatunk ma, a keleti és közép-szlovákiai régióban többfelé eső várható. Viharok csak elvétve alakulhatnak ki. Napközben fokozatosan kiderülhet az égbolt, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 15-20 perces torlódásra számíthatnak a D2-esen Pozsony elején Malacka felől, a rakparton az SMP híd alatt, Károly falu irányából, a Praszkán a Sancová felé, a Racsianszkán a központ irányába és a Pozsonyi D1-esen a Reptértől a Kikötői hídig, valamint Kassa Abaszéblak város részében a központ irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

tartalomismertetőn következik, lássuk, milyen beszélgetésekkel, összeállításokkal kívánjuk megragadni hallgatóink figyelmét az előttünk álló 3 órában. Magazinműsorunk állandó rovatát hallgathatják meg hamarosan, mert hogy eseménynaptárunkat közvetítjük 9:30 körül. 9:30 körül viszont már egy konkrét témát kínálunk. Az elmúlt hétvégén is a Tallósi vízimalomnál jártunk. A Galántai Népművelési Központ rendezvénye a Szomszédolás címet viselte. Helyszíni riportunkat 9:30 után közvetítjük a szóban forgó intézet vezetőjével, akivel nem csak az eseményről beszélgetünk, hanem az intézmény finanszírozási kérdései is górcső alá kerülnek. Pálffy Jánosra a történeti és művészettörténeti szakirodalom elsősorban, mint grófra, főnemesre, nagybirtokosra, műgyűjtőre, mecénásra, kastélyépítetőre, illetve műkincsek adományozójaként tekint. Bár Pálffy János viselt számos vármegyei tisztségeket, nem politikusként vált ismerté, és a róla szóló szakirodalomban sem ez az elsődleges meghatározás. Magazinműsorunk második órájában, tehát 9:11 után Pálffy János alakjáról, műgyűjtő tevékenységéről és természetesen civil életéről beszélgetünk Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársával. Pálffy Jánost a leggazdagabb fantáziájú magyar gyűjtőként is emlegették. Érdemes megidéznünk őt úgy is, mint a Szép Művészeti Múzeum nagy adományozóját, illetve mint a historizáló gyűjtés egyik legjelentősebb európai képviselőjét. Érdekesség számba megy, hogy Bajmócon még ma is kaphatunk némi ízelítőt abból, amit valaha létrehozott. És azt is érdemes megjegyeznünk, hogy a magyar főúr legszebb típusa testesült meg benne, mert hogy személyében egyszerre volt európai és magyar, ízlésében pedig világpolgár. Ezeket a gondolatokat egyébként Horváth Hilda gyűjtötte össze. Tehát 9:11 után érdemes lesz meghallgatni a teljes beszélgetést, melyet Gaucsik István történésszel folytatunk. 9:12 után olyan típusú kérdésekre kapunk választ majd, hogy hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz szűke pátriájuk múltját, történelmi emlékeit és kulturális örökségeit. Erre a kérdésre kereste a választ az a projektnap, amelyet május 29-én rendeztek meg Almágyon. A projektnapról és annak céljairól szól majd az az összeállítás, amelyet 9:30 és 11:30 között közvetítünk. Összeállításunkban megszólal majd Ádám Zita, a rendezvény főszervezője, emellett pedig betekintést is kapunk a Rimaszécsi Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola és a Rimaszécsi Alapiskola projekt munkájába is. Ha tehetik, kérem, töltsék velünk a délelőtt hátra levő részét. A hangmester Kovács János nevében kellemes nyári délelőttöt kívánok!

Június 4. napján Bulcsú és Fatima nevű hallgatóinkat köszöntjük. A Bulcsú régi magyar személynév, ismeretlen eredetű. Érdekesség számba megy, hogy a búcsú és a bocsát kifejezésekkel való összefüggése mindmáig erősen vitatott. A Fatima pedig arab eredetű női név, többek között Mohamed próféta legkisebb lányának a neve volt. A név jelentése pedig csecsemőjét elválasztó. Isten éltesse valamennyi névnapos és születésnapos hallgatóinkat, nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

2026. június 4-én is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk, milyen eseményeket, történéseket jegyez június 4. napja. június 4-én történt, hogy a Columbia Egyetemen első alkalommal adják át a Pulitzer-díjat, amelyet Pulitzer József, magyar születésű amerikai újságíró alapított. A díjról szólva az Amerikai Egyesült Államok legrangosabb újságírói kitüntetése, ami csakis az amerikai napilapok és hetilapok újságíróinak adható az Egyesült Államokbeli újságok vagy hírügynökségek által megjelentetett fényképekért, jelentésekért és cikkekért. Ahogy már említettem, az első Pulitzer-díjat 1917-ben adták át, mostanság pedig minden év áprilisában jelentik be a nyerteseket. Nevét, a díj anyagi alapjait a 19. század végén megteremtő Pulitzer Józsefről, magyar származású amerikai újságíróról, kiadóról és sajtómágnásról kapta. Érdemesnek tartom még megjegyezni, hogy az a fajta újságírás, melyet Pulitzer József folytatott, az amerikai demokrácia és média fejlődése számára ösztönzőnek bizonyult, mert hogy jelentős korrupciós ügyek, politikai botrányok és gazdasági visszaélések tényeit tárta fel amerikaiak tömegei előtt, és ez új törvények elfogadásához vezetett. Érdekesség számba megy, hogy Pulitzer József a New York-i magyarság mozgalmait is figyelemmel és érdeklődéssel kísérte. Továbbá ő volt az, aki kulcs szerepet játszott Munkácsi Mihály amerikai látogatásának megszervezésében. A festő megérkezésekor Pulitzer angol nyelvű újságja az Éjjel Munkácsi Mihály magyar felirattal köszöntötte őt. Pulitzer az otthonában is vendégül látta Munkácsit, és a köszöntőjében kiemelte, hogy nem csak azért üdvözli, mert nagyművész, hanem azért is, mert két nagy országot reprezentál, azt az országot, amelyben él, és azt az országot, amelyben született.

1920. június 4-én Versailles-ban a Trianon palotában aláírják az első világháborút Magyarország számára végleg lezáró és területének kétharmadát elcsatoló trianoni békeszerződést. A békekötés meghatározta Magyarország új határait, azok között megszüntette az ország közvetlen katonai fenyegetettségét. A trianoni békére emlékezve június 4-ét a Magyarországgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. A szakirodalomban számos különböző névvel illetik meg ezt a fajta békét, az alternatív elnevezések fontos tényekre utalnak. Szerepel békeszerződésként, illetve békediktátumként is. Érdekesség számba megy, hogy 1920. júniusában mindössze két héttel az új határok meghúzását követően visszakerült Magyarországhoz Hollóháza. Magát a települést Csehszlovákiának ítélték, azonban a porcelángyár Magyarországon maradt. A gyárat akkor tulajdonló Károlyi család közbenjárására határkorrekciót végeztek el a területen. És álljon itt még két érdekesség a teljesség igénye nélkül. 1924-ben Somoskőnek és Somoskő újfalunak sikerült kiharcolnia, hogy Magyarországhoz tartozzon. A határt a falu dombján levő várfal alatt húzták meg. És egy másik érdekes történet. Egy szatmári falu Zajta a békeszerződés szerint Romániához tartozott. Gál Lajos helyi iskolaigazgató kántortanító észlelte, hogy a kihirdetett szerződés és a megállapodáson megrajzolt térkép nincs összhangban. Az ő diplomáciai készségének, kitartásának és lelki erejének köszönhetően a falu visszakerült Magyarországhoz.

1946. június 4-én Szombathelyen született Halmos Béla, Széchenyi díjas magyar zenész, népzenekutató, hegedű tanár. A magyarországi hangszeres népzenei és táncház mozgalom kiemelkedő tagja és egyben elindítója, a Sebő Együttes egyik alapító tagja. 1990-től a Kalamajka prímása. A zenetudományok kandidátusaként tanította a Zeneakadémia népzenetanszékén, a Magyar Művelődési Intézet tudományos főmunkatársa volt. Szabadidejében táncházmozgalmi, társadalmi feladatokat is vállalt. Kiemelkedő szerepe van abban, hogy 2011 novemberében a magyar táncházmódszer felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. Szomjas György 2014-ben portréfilmet készített róla Hosszú búcsú Halmos Bélától címmel. 2015. május 9-én a 4. táncház napján rendezett gálán a Zeneakadémián adták át először a róla elnevezett díjakat.

Ma ünnepli születésnapját Szabó T. Anna, aki 1972-ben született Kolozsváron, a mai Báthori István Líceumba járt, majd családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte, Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatójaként szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Jelenleg szabadúszó íróként, műfordítóként tevékenykedik. Többek közt William Shakespeare, Beatrix Potter és James Joyce írásait fordította és fordítja mindmáig. Egy korábbi interjúból idéznék, mely a Litera hasábjain jelent meg, íme: kamaszkorom óta írok rövid prózát, de mindig a vers volt a legfontosabb. Az volt a célom, hogy költő legyek, ehhez olvastam, ezért tanultam, és most is ez áll a figyelmem fókuszában, a koncentrált, kistérben ható szöveg. A novellát is ilyennek tekintem, vagy éle legyen, vagy tágassága. Az a cél, hogy ugyanolyan indulati vagy lírai töltete legyen, mint egy versnek. A vers megírásához azonban olyan állapot szükséges, amit nem lehet erőltetni. Én versidőnek nevezem. Félálom állapot, telített várakozás, ritmikus szédülés.

Négy évvel ezelőtt hunyt el Moldova György Kossuth és kétszeres József Attila díjas, valamint Karinthy Gyűrűs magyar író és szociográfus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a legolvasottabb kortárs magyar író, aki elsősorban a riport, a szociográfia és a szatíra műfajában alkotott. A múlt század 60-as éveitől a magyar nyelvű humor és szatíra hasonlíthatatlanul eredeti, meghatározó, példátlan népszerűségű egyénisége volt. Művei több millió példányban keltek el, némelyik 3-5 kiadást is megért. Írásaira jellemző volt a mindennapi élet központi problémáinak, kérdéseinek felvetése, cselekményessége, magányos, mindennapi hősök szerepeltetése. Irodalmi munkásságát 4 jól elhatárolható területre lehet osztani, klasszikus szerkezetű prózai írásokra és színdarabokra, szatírákra, riportokra és aforizmákra. Legnagyobb sikereit a szívós, oknyomozó munkán alapuló riport köteteinek köszönheti, melyben egy-egy gazdasági terület, szakma, hivatás vagy egy-egy tájegység gondjait járta körül. 10000-ek nézték meg színdarabjait, a Légy szíves Jeromost, az Arrivederci Budapestet, az Élet oly rövidet, a Titkos záradékot, valamint az Ifjú gárdát.

0: A múlt hétvégén Tallóson, a Vizimalom festői környezetében valósult meg a Galántai Népművelési Intézet Szomszédolás című rendezvénye, amely azt a célt tűzte zászlajára, hogy felsorakoztassa a régió és egyben a Csallóköz néptánc együtteseit, illetve népi mesterségeket művelő kézműveseit. Mi is jelen voltunk a helyszínen, ennek okán egy helyszíni riporttal is szolgálunk, melynek megszólalója Bukovszky László, a Szóban forgó intézet vezetője, akivel nem csak az eseményről beszélgettünk, hanem kitértünk arra is, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeni finanszírozás terén a Szóban forgó intézetnek és a hasonló típusú intézményeknek. A következő percekben tehát Bukovszky Lászlóval beszélgetünk.
1: A Galántai Népművelési Központ szervezésében másodjára került megrendezésre a szomszédolás. Javában szomszédulunk, mi történik épp, és hogy sikerült ez a mai nap?
2: Szerintem fantasztikus, hál' Istennek az idő is megfelelő, hiszen nagyon sokan riogattak bennünket. Na, tehát arról van szó, hogy az idén második alkalommal szervezzük a Szomszédolás című folklórfesztiválunkat, azzal a céllal, hogy itt a Mátyusföldhöz szomszédba lévő magyar tájegységek folklóriát, népművészetét mutassuk be, és ahogy hallani is lehet, szerintem óriási sikerrel. A tavalyi év folyamán az Oborajai Magyarság képviseletében láttunk vendégül számos folklórcsoportot, az idén viszont a Csallóköz a díszvendége a mostani rendezvényünknek, a hazai, tehát a mátyusföldi folklórcsoportokon kívül. A színpadon éppen a Dunaszerdahelyi Csallóközi Táncegyüttes gála műsorát látjuk, ami óriási elégtétel számomra, hogy teljesen más millióbe rendezzük most azt a fesztivált, mint tavaly. Itt a Tallósi Vizimalomnál picit új helyen, újabb helyen, szerintem jóval megfelelőbb helyen, mint tavaly. Az érdeklődés is fantasztikus, és az, hogy olyan attraktív kísérő programokat is tudtunk szervezni, amivel tényleg megszólítottuk az összes érdeklődőt, valójában az összes korcsoportot, a fiatalokat, az idősöket, hiszen látjuk, hogy a korongozóknál éppen idősek ülnek, vagy éppen a kosárfenóknál kicsik ülnek, lovakon fiatal gyerekek élvezik a lovaglás szépségét, tehát óriási elégtétel lesz számomra, és nagy öröm.
1: És egyfajta hajtóerővel, motivációval is bír a jövőre nézvést. Ugye a tavalyi év folyamán, ahogy már ön is említette, Zoboraját, látták vendégül idén a Csallóközt, és milyen terveik vannak a jövőt illetően? El lehet árulni ezzel kapcsolatban pár gondolatot, pár tervet, ami esetleg nyilvános?
2: Tehát mindenképpen szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, még annak ellenére, hogy az anyagi keretünk egyre szűkösebb, hiszen azért el kell mondani, hogy csak is pályázati pénzekből tudjuk ezt a rendezvényt megvalósítani, és bízom benne, hogy azért jövőre sikeresebbek leszünk a pályázás során. Nem szabad, hogy ez akadály legyen annak, hogy ezt a víziót, illetve ezt a tervet tovább vigyük. Tehát jövőre mindenképpen meg lesz a szomszédolás harmadik évfolyama. Bevallom őszintén, hogy még konkrét tájegységben nem gondolkoztam, vagy valami Kormárom környéki, tehát Martos, vagy mondjuk lehet, hogy tőlünk picit keletebbre Érsekújvár, vagy még talán attól is keletebbre Bars vidékére próbálunk majd bekacsintani, és onnét valami vendég együttes meghívni, de mindenképpen ez a rendszer fennáll, tehát a folklór, a népzene és a néphagyományok, illetve hát a kézművesség képviselete vagy prezentációja, ez mindenképpen része lesz a jövő évi rendezvényünknek is.
1: Olyan értékeli a közönség az ilyen jellegű számukra ingyenes rendezvényeket, és vajon értékelik-e az ilyen jellegű rendezvényekbe befektetett láthatatlan munkát, tehát hogy ahogy ön is említette, pályázati alapon próbálnak anyagi forrásokhoz jutni, és ez a cél, hogy a jövőben is ez valamilyen módon működjön és fenntartható maradjon.
2: Nem biztos, hogy így közelíteném meg mondjuk ezt az egészet, holott persze teljesen jogos a felvetés, hiszen ahogy mondtam, tehát pályázati pénz ezekből, illetve minimális anyagi támogatással sikerült ezt a mai rendezvényt is megvalósítani. De ahogy előbb is mondtam, hogy bennem él ez a

0: Tehát úgy gondolom, hogy annak ellenére, mondom, hogy persze van benne egy kis keserűség, tehát ami az anyagi oldalát nézi, vagy a anyagi biztosításának a hátterét érinti, de nem szabad, hogy ez elvegye az ember kedvét. Nem szabad, hogy elvegye az ember kedvét. Még akkor is mondom, hogy teljesen kiszámíthatatlan az, hogy most jövőre mennyiből fogunk gazdálkodni, hát mit fogunk, de bennünk van ez a parázs, és amíg ez él, úgy gondolom, és olyan kollégákkal vagyok körbevéve, akkor mind akikkel együtt dolgozunk, vagy dolgozom, szerintem jó úton haladunk, és biztos meg lesz jövő évben is.
1: Nyilván nem tud minden intézményvezető nevében beszélni, az ön nevében kérem, hogy válaszoljon a kérdésemre, hogy mikor dől hátra egy intézményvezető, akár egy népművelési intézet vezetője? Ön mikor dől hátra és mondja azt, hogy ez rendben van, és nyugtázom az elmúlt időszak eseményeit, mert hogy rendkívül gazdag eseményeknek lehettek szem és fültanúi az érdeklődők?
0: Szerintem nincs ilyen. Nincs ilyen, és most tényleg nagyon őszintén nem mondom, és gondolkoztam, mikor a kérdést tette fel, hiszen olyan anyagi háttérrel rendelkezünk, illetve olyan anyagi gazdálkodási rendszerben működik a kultúra, illetve a kulturális intézményeink itt Szlovákiában, hogy tulajdonképpen mindenki ügyeskedik, és ha így levetítem negyedévekre az év 12 hónapját, akkor tényleg úgy van, hogy az első negyedévben az előző évből megtakarított, illetve előre megegyezett és anyagilag rendezett rendezvényekből élünk. Aztán jön a második negyedév, mikor óriási elvárásaink vannak arra tekintettel, hogy most a pályázataink sikeresek lesznek, vagy se. És aztán jön a harmadik negyedév, mikor már vagy megszülettek a döntések, vagy nem, várjuk a pályázati pénzeket. És jön a harmadik, negyedik negyedév, mikor az ember tényleg sok felé szakad, mert annyi rendezvényünk lesz, és akkora kínálattal lép majd a nyilvánosság elé. Tehát nagyon nehéz. Én úgy gondolom, hogy legalábbis én, amióta a Galántai Népművelési Intézetet vezetem, nem volt az az időszak, mikor azt mondhattam, hogy hátradőlhettem, vagy hátradőlök. Egy kivétel van, talán tegnap hátradőltem, hiszen egy olyan egyedi dolgot vittünk most véghez, hogy tavaly volt a zsidó kultúra napjai során volt egy tudományos konferenciánk, és hála Istennek tegnapi nap az egész kéziratanyagát sikerült összeállítani és elküldeni a nyomdába, tehát tegnap volt egy olyan estém, mikor azt mondtam, hogy jaj, de jó, mikor az embert nem ostromolják mindenféle egyéb ilyes bajokkal.
1: És záró kérdésként arra volnék kíváncsi, hogy vajon intézményvezető függvénye vagy kulcsa a sikeres regionális események lebonyolítása? Mennyi részt felel az intézményvezető azért, hogy sikeresek a programjaik, az eseményeik? Mit gondol erről? Tehát, hogy nagyon egyszerűen kérdezve, akár úgy is kérdezhetném, hogy függ-e attól, hogy kikerül egy intézmény élére, és igazgatja azt, és milyen módon?
0: Ne hangozzon ez valami hogy is mondjam, tehát egy ilyen túlbecsült önbizalomnak a részemről, de úgy gondolom, hogy igen. És ezt most szerintem nem a én esetemről van szó. Tehát amennyiben egy intézmény élén olyan vezető áll, akinek van egyfajta elképzelése, ehhez az elképzelésekhez konkrét rendezvényeket tud társítani, az egyes rendezvények mellé viszont fel tudja sorakoztatni a kollégáit, illetve a külsősöket, és nem utolsó sorban meg tudja hozzászerezni azt az anyagi keretet is, amit mondjuk az intézmény költségvetése nem biztosít, hiszen azért el kell mondanunk azt, hogy a kultúra finanszírozása Szlovákiában az rettenetes. Tehát a Galántai Népművelési Központ nem az intézmény költségvetéséből végzi ezt az aktivitást. Nem. Ezek mind pályázati pénzek, illetve egyéb úton megszerzett, akár támogatókon keresztül megszerzett anyagi források, és ezeket próbáljuk beépíteni, és ezekből tudunk élni. Amennyiben úgy gondolom, hogy nincs meg ez a négyes szint harmóniája, akkor nem tud egy intézmény sikeresen működni. Más kérdés például az, és most ez az én személyes tapasztalatom, hogy úgy néz ki, hogy ebben az évben kb. Fele annyi pénzt kapunk csak a támogatásokon keresztül, mint az elmúlt évben, illetve években. Hogy miért, ez egy nagy kérdés, de hadd legyen

0: Ez az én titkom.
1: Az elmúlt percekben Bukovszky Lászlóval, a Galántai Népművelési Központ vezetőivel beszélgettünk. Interjúnk egyben helyszíni riport is, melyet Tallóson, a Talósi Vízimalom festői környezetében rögzítettünk. Az elmúlt percekben nem csak az eseményről kérdeztem a szóban forgó intézmény vezetőjét, hanem az intézmény finanszírozási nehézségei és kérdései is terítékre kerültek. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: ebben bízok, mert a világ hideg.
1: Legfrissebb színes hírösszefoglalón következik a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
2: Az Egyesült Államok kormánya 60 évig szigorúan őrzött egy titkot, idegenek járnak közöttünk, a szomszédunkban élnek és kapcsolatba kerülnek velünk a mindennapi életünkben. Olvasható az aliens.gov web című új amerikai kormányzati weboldalon, amelyet a napokban a Fehér Ház kezdett reklámozni a közösségi oldalakon. Persze, hamar kiderül, hogy a Trump kormány nem űrlényekről, hanem illegális bevándorlókról ír honlapot, melynek felkeresésekor az X-akták ikonikus zenéje csendül fel. Ezt követően arról olvashatunk, az elmúlt évtizedekben milliónyian épültek be a társadalmunkba, és mindez számtalan elnök hallgatta el, akik felgyorsították az inváziót, ahelyett, hogy megvédték volna az amerikai állampolgárokat. A weboldalon szereplő tartalmak több szempontból is aggályosak. Egyrészt dehumanizálják a bevándorlókat, hiszen az itt névmást használva hivatkoznak rájuk. A honlap aljára érve egy olyan szövegdobozzal találkozunk, amely a gyanús idegenek bejelentésére ösztönzi a látogatókat. A szövegdobozra kattintva a bevándorlási és vámügyi hivatal bejelentő oldalán találjuk magunkat. A hivatal az évelején azzal került be világszerte a köztudatba, hogy több államban is razziázni kezdtek, amelynek során amerikai állampolgárokat is lelőttek az illegális bevándorlókra vadászó ügynökök. A Nintendo és a Sony után a Valve is bejelentette, hogy megemelik a játékkonzoljaik árát. A Sony még márciusban jelentette be a memóriaválság miatti áremelést, ekkor derült ki, hogy akár 170-210 euró közötti értékkel is drágulhatnak a PlayStation konzolok. Nem sokkal később a Nintendo is jelezte, hogy nem tartható a Nintendo Switch 2 ára. Most pedig a Steam Deck nevű kézikonzol esetében is jelentős emelés várható. Azt egyelőre nem tudni, hogy a hazai árazás hogy alakul majd, ám a hírek szerint az alap 512 GB-os OLED variáns ára 550-ről 790 dollárra emelkedik, ami 240 dolláros növekedés. Az 1 terabájtos háttértárral szerelt verzió 300 dollárral drágult a Nintendo Life cikke szerint, 650-ről 950 dollárra növelte az árát a Valve. A BBC szerint a Valve az alkatrészek árának növekedésével magyarázza a döntést, különösképp a memória ár emelkedésével. Az űrszemét egyre komolyabb gondot okoz, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. A SpaceTrack és az amerikai űrmegfigyelő hálózat adatai szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül közel 28 ezer kilométer per órás sebességgel. A törmelékek felhalmozódása azért is egyre aggasztóbb, mert a Kessler-szindróma néven ismert láncreakció értelmében a tárgyak közötti ütközések még több törmeléket generálnának, növelve a jövőbeni balesetek valószínűségét. A jelentés szerint a Föld pályáján jelenleg több mint 15.800 tonna anyag halad, ami nagyjából 40 jumbo jetnek felel meg. A kutatók szerint a pályán keringő, nyomon követett objektumok közel fele már törmeléknek minősíthető. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a fák országok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Azt mondták Pálffy Jánosról, hogy a leggazdagabb fantáziájú magyar gyűjtőnk volt. A magyar főúr legszebb típusa testesült meg benne, írja Horváth Hilda, amikor feleleveníti Pálffy János személyét. Mert hogy személyében egyszerre volt európai és magyar, ízlésében pedig világpolgár. Hogy milyen ember volt civilben Pálffy János, arról beszélgetünk magazinműsorunk második órájában. Érdemes lesz tehát bennünket hallgatni, hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Benes dekrétumokról és a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogairól is beszélt Magyar Péter a Magyar Összetartozás napján. Szeptemberre halasztották a Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról szóló parlamenti vitát. Délelőtt még borult égbolt lesz jellemző, délutánra már azonban kiderülhet. 28 fokos csúcs várható. Következnek a részletek. Ma, június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának emléknapján tartott beszédet Magyar Péter magyar kormányfő a Kossuth téren az ünnepélyes zászló felvonást követően. A magyar miniszterelnök felidézte 1920-ban a trianoni döntés idején országszerte megszólaltak a harangok és a gyárak szirénái. Beszédében arról szólt, hogy a magyar nemzet történelme során sokszor nehéz helyzetekben próbált helytállni, és hangsúlyozta az összetartozás jelentőségét. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, magyarul álmodik, és aki szeret magyarnak lenni. Nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Mondta a beszédében, majd kitért a Benes dekrétumok alapján történő földelkobzásokra, és említette, hogy hosszú idő után sikerült megegyezniük Ukrajnával a kisebbségek nyelvhasználati jogairól. Szeptemberre halasztják Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltását. Ról szóló parlamenti vitát, miután sem tegnap, sem ma reggel nem sikerült megnyitni azt a parlamentben, mivel a törvényhozás nem volt határozat képes, mindössze 44 képviselő jelent meg. A kezdeményezést a KDH nyújtotta be, amely a Kassai Eperjesi Katonai Kórház építésének problémáit, a kivitelezés ideiglenes leállítását és a projekt esetleges költségnövekedését kifogásolja. A párt szerint a beruházás irányítása súlyos hiányosságokat mutat. Robert Kalinyák visszautasította a kritikát, azt politikailag motiváltnak nevezte, és hangsúlyozta, hogy a hibákat feltárták, kijavították, a beruházás pedig a tervek szerint folytatódik. Új logót és egységes vizuális arculatot vezet be a szlovák püspöki konferencia, amely célja az intézmény kommunikációjának modernizálása a hívek és a társadalom felé. Az új logó központi eleme a körberendezett püspöksüveg, amely a párbeszédet és a közösséget szimbolizálja, középen pedig egy kereszt jelenik meg, mint a keresztény közösség alapjelképe. A dizájnt Milan Pleva grafikus tervezte, és egy 35 pályaműből álló pályázat során választották ki. A püspöki konferencia szerint az új arculat fokozatosan jelenik meg a digitális és nyomtatott kommunikációban, valamint a hivatalos dokumentumokban is. Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött törékeny tűzszünet betartásáról, közölte az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma. A felek vállalták, hogy tartózkodnak az ellenséges katonai lépésektől, amennyiben a libanoni Hezbollah beszünteti támadásait és kivonul Dél-Libanon egyes részeiről. A felek a közvetett tárgyalások folytatásáról is megállapodtak. A következő egyeztetést június második felére tervezik. Az Egyesült Államok szerint a cél a tartós béke megteremtése a két ország között. A katolikus egyház hívei ma az Úr napját teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepét tartják, amelyet szentmisék és körmenetek kísérnek Szlovákia több településén. A hagyomány szerint a hívek papok vezetésével vonulnak utcákon keresztül, négy oltárnál megállva, amelyek a világ négy égtáját jelképezik. A gyerekek virágszirmokat szórnak az útra. Az ünnep eredete a 13. századra nyúlik vissza, amikor először a Liezsi egyházmegyében vezették be, majd a IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyház számára elrendelte a megünneplését. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
3: Már nem Branislav Hodrek, a Dac labdarúgó csapatának a vezetőedzője, aki 2024. novemberében vette át az együttes irányítását, s 56 tétmérkőzésen ült a sárga-kékek kispadján, 30 győzelem, 15 döntetlen és 11 vereség volt a mérlege. A magyar válogatott 5-1-re kikapott az ukrán csapattól a pozsonyi minifutball Európa-bajnokság elődöntőjében, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt.
0: Időjárás.
2: Felhős borult égboltra számíthatunk ma a keleti és közép-szlovákiai régióban többfelé eső várható. Napközben fokozatosan kiderülhet az égbolt, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces tolódásra számíthatnak Pozsonyban a Sancován mindkét irányban, a Pozsonyi D1-esen a reptértől a kikötői hídig, a rakparton az SMP híd előtt Károly falu irányából, valamint Kassa Abaszéplak város részében a központ irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Lássuk csak, miért lesz érdemes bennünket hallgatni az előttünk álló közel két órában. Pálffy Jánosra a történeti és művészettörténeti szakirodalom elsősorban, mint grófra, főnemesre, nagybirtokosra, műgyűjtőre, mecénásra, kastélyépítetőre, illetve műkincsek adományozójaként tekint. Bár Pálffy János viselt számos vármegyei tisztségeket, nem politikusként vált ismerté, és a róla szóló szakirodalomban sem ez az elsődleges meghatározás. Magazinműsorunk második órájában, tehát 4:11 után Pálffy János alakjáról, műgyűjtő tevékenységéről és természetesen civil életéről beszélgetünk Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársával. Pálffy Jánost a leggazdagabb fantáziájú magyar gyűjtőként is emlegették, érdemes megidéznünk őt úgy is, mint a Szép Művészeti Múzeum nagy adományozóját, illetve mint a historizáló gyűjtés egyik legjelentősebb európai képviselőjét. Érdekesség számba megy, hogy Bajmócon még ma is kaphatunk némi ízelítőt abból, amit valaha létrehozott. És azt is érdemes megjegyeznünk, hogy a magyar főúr legszebb típusa testesült meg benne, mert hogy személyében egyszerre volt európai és magyar, ízlésében pedig világpolgár. Ezeket a gondolatokat egyébként Horváth Hilda gyűjtötte össze. Tehát 4:11 után érdemes lesz meghallgatni a teljes beszélgetést, melyet Gaucsik István történésszel folytatunk. 4:12 után olyan típusú kérdésekre kapunk választ majd, hogy hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz szűke pátriájuk múltját, történelmi emlékeit és kulturális örökségeit. Erre a kérdésre kereste a választ az a projektnap, amelyet május 29-én rendeztek meg Almágyon. A projektnapról és annak céljairól szól majd az az összeállítás, amelyet 11:30 és 11:30 között közvetítünk. Összeállításunkban megszólal majd Ádám Zita, a rendezvény főszervezője, emellett pedig betekintést is kapunk a Rimaszécsi Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola és a Rimaszécsi Alapiskola projekt munkájába is. Ha tehetik, kérem, töltsék velünk a délelőtt hátra levő részét. A hangmester Kovács János nevében kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: Azt mondták Pálffy Jánosról, hogy a leggazdagabb fantáziájú magyar gyűjtőnk volt. A magyar főúr legszebb típusa testesült meg benne, írja Horváth Hilda, amikor feleleveníti Pálffy János személyét. Mert hogy személyében egyszerre volt európai és magyar, ízlésében pedig világpolgár. Hogy milyen ember volt civilben Pálffy János, arról beszélgetünk Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, akinek előadását nemrégiben meghallgathatták Galántán a Galántai Népművelési Központ rendezésében. A következőkben tehát őt hallják.
1: Kollégám Bukovszky László meghívására vállaltam az előadást. Hát gróf Pálffy János életéről, tehát alapvetően két szempont szerint próbáltam bemutatni a kedves érdeklődő közönségnek. Úgynevezett kríziskezelés, tehát ugye az életválságok optikáján keresztül, illetőleg a hát jelenünkben azért ugye elfeledett mecenatúra fogalmán keresztül. És hát egyfajta ilyen poetikus főcímet is adtam az előadásomnak, az önmegmentés művészete. Tehát egyrészt, hogy a gróf fiatalon, hogy hogyan is próbálta önmagát és a fiatal életét megmenteni és átmenteni az egyes válság időszakokon keresztül. Másrészt pedig, hogyan szembesült gazdasági, szociális, egzisztenciális problémákkal. Utána természetesen a politikum hatalmas, szövevényes gondjai, végül hogyan jutott el a valójában a mecenatúra, a jótékonykodás és egyfajta ilyen józan kultúrpolitika irányába.
0: Röviden térjünk vissza az önmegmentés művészete címhez. Mit jelent ebben a kontextusban az önmegmentés, ha ugrunk egyet vissza a történelemben, mit jelentett akkor az önmegmentés, és mit jelenthet mostani kontextusban a mai értelmező számára?
1: Valójában, tehát gróf Pálffy János korszakban az egy rendi társadalom viszonyrendszere, függőségi rendszere, alapvetően egy hierarchizált és ilyen szempontból a társadalmi osztályok szerint igencsak kevésbé átjárható társadalmi szövevényes világról van szó. Ezzel szemben a mai társadalunk az alapvetően különbözik, ugye hát szeretnénk azt mondani, hogy nem rendi alapú és rendezkedésű, hanem ugye egy parlamentáris demokratikus keretrendszeren belül, tehát még a felvilágosodás és a francia forradalmi hevületnek is köszönhetően egy polgári öntudatú társadalomban élünk, legalábbis ebben szeretnék, és ugye ezen munkálkodunk, mindenki a maga területén. Úgyhogy ilyen szempontból szeretnék különbséget tenni. Tehát gróf Pálffy János történelmi időszaka nem csak időben más, hanem életvitelben, mentalitásban, életfelfogásban is. Tehát ilyen szempontból önnek nagyon jogos a kérdése, hogy mit is jelent az a fogalom, hogy önmegmentés. Alapvetően a kiinduló pont nála, ahogyan látom az életútját, ahogy vizsgáltam, elemeztem, és ugye ez a fantasztikus Pálffy családi archívumot is helyel közel azért kutattam. A kiinduló pont nála az, hogy egy elárvult gyermekből, hogyan is, és egy eladósodott fiatal főúrból hogyan lesz majd egy modernizáló, birtokos, bányavállalkozó, részvényes, és hát fokozatosan egy műgyűjtő és alapítvány alapító. És később ugye végrendeletében élete utolsó, a leszálló békés korszakában, élete vége felé, miért is akarja az 1907-es testamentumában ugye megörökíteni a Pálffyak nevét és egyben a családi emlékezetet. Galántán erre is kerestem a válaszokat közösen kedves közönséggel.
0: Én azt hiszem, hogy sikerült is megtalálni a válaszokat a visszajelzésekből ítélve is. Térjünk egy kicsit még vissza a Pálffy János élet útjához. Mit érdemes róla tudni a kor emberének? Érintőlegesen megtudhattunk imént néhány információt, néhány naprakész érdekes témát, illetve a gyerekkorára vonatkozóan, de mégiscsak egy kicsit maradjunk ott annál a történetnél, hogy ő megszületett, jelen volt. Ki volt Pálffy János, és mit érdemes róla tudni a koremberének?
1: Alapvetően egy francia történész valahol régebben jegyezte, és még régebbi jegyzeteimben lehet, hogy megvan ez a gondolat. Tehát a történelem mire is jó magával, vagy gondolkodunk a múltról. Mint a személyes múltunkról, mint a közösségünk, illetve hát kicsit patetikusan, hogy az emberiség múltjáról is. Azonban alapvetően arról van szó, hogy mindig a jelenünk, tehát mindig az aktuális helyzetünk kérdéseire, problémáira próbálunk választ adni. Valahogyan tényleg a múltat úgy egyfajta ilyen segédeszközként is kezeljük. És ilyen szempontból nagyon tanulságos, mert a múlt, ugye, ami egyfajta történelemmé nemesedik, a historikusoknak köszönhetően, van egy fontos üzenet. Tehát ugyanúgy húsvéremben alakították, összes gondjaikkal, bajaikkal, összes érzéseikkel, hibáikkal természetesen és pozitív dolgaikkal. Tehát az utókorban mindig él egyfajta ilyen nosztalgikus képzet. Tehát igen, az elődök azok nullátlanok voltak, csak a jóra törekedtek és becsületesek voltak, mindig is együttműködtek embertársaikkal, sosem az önös érdek és sosem valamiféle alantas érdek vezette őket, hanem ugyanúgy éppen az összes jó és rossz tulajdonságaikkal alakították az életüket. Ilyen szempontból nagyon érdekfeszítés, nagyon előremutató tehát kutatni Gróf Pálffy Jánost is. Tehát ki is volt ő? 1829. augusztus 12-én született Pozsonyban, tudjuk a tankönyvekből, bízunk benne, hogy benne vannak a tankönyvekben ezek az adatok, tehát ugye egy olyan főúri családból származott, ami az újkor hajnalán szorosan összefonódott a magyar királyság történelmével, Pozsony városával és Pozsony vármegye történetével is. És ugye itt jönnek azok a mintázatok, amelyeket a történészek is bizonyos szempontból utólagosan kialakítanak. Meg kell említenem, tehát Jedlicska Pát, jeles helytörténészünk, tehát katolikus egyház történetírás egyik. Nem mondanám, hogy azért emblematikus alakja, az túlzás lenne, de szorgos művelője. Alapvetően ugye a Vágvölgy, és ez a szlovák etnikumú területnek egy fontos pont, és a szlovák gyökerekkel természetesen rendelkező paptörténészről van szó. Ő volt Pálffy János közeli rokonának és konkurensének, Gróf Pálffy Istvánnak, úgymond az udvari történésze. Tehát ugye a jelen történészének ez egy fantasztikus hely. Tehát főúr mellett lenni, és a családi archívumot kutatni, emellett még az arisztokrata, ami fizetést is ad. Tehát ez egy valami fantasztikus helyzet lehetett Jedlicska Pál részére, aki egyébként alapvetően egy szegény, emellett kisnevesi családból származott. Épp, hogy Jedlicska Pál az, aki rögzíti Gróf Pálffy Jánosnak, a apjának, Ferencnek a helyét a családi legendáriumban. Felelőtlenül költekező főúrként jellemzi, aki pazarolt és gyakorlatilag csődbe vitte. Mind a vörös, azt nevez a vöröskőjág. Tehát azoknak a tagjait, és valójában egy felelőtlenül gazdálkodó arisztokratával van dolgunk. Azonban nem szabad elfelednünk, hogy ezeket a gondolatokat Jedlicska az 1900-as évek elején vetette papírra, amikor komoly konfliktus volt a két közeli rokon, János gróf és István gróf között, éppen a vöröskői tulajdonrészek miatt. Tehát ilyen szempontból a családi legendárium tehát így hibázik, és alapvetően megtévesztheti a jelen kutatóját, érdeklődőjét, olvasóját vagy történészét. Tehát ezért fontos a forrás kritika, amire már régen ugye rájött a szakma. Az édesanyja természetesen eleve más, tehát ő az erdődiekből származó főúri hölgy volt, Erdődi Natália, mélyen vallásos, visszafogott, és ilyen lehetett tényleg. Tehát ezek az 1840-es évek, amikor ugye hát a pálfiak is és a erdődiek is a katolicizmusnak és a katolikus egyháznak nagy támogatói, patrónusai, és ugye alapvetően mindig Bécs központúak voltak és udvarhűek. Tehát ez a édesapa és édesanya fiatal János gróf életében, és van húga, Gabriella, aki majd 1855-ben egy szintén fontos felvidéki, felső magyarországi arisztokrata Sarihoz, Andrássy Manóhoz megy feleségül, és ez ugye valahol egy fontos egyesítő kapcsolat, tehát a Andrássyaknak és a a Pálffyaknak.
0: Én emlékeztetném kedves hallgatóinkat, akik most kapcsolják be a készüléket, hogy még mindig Gaucsik István történésszel beszélgetünk, aki egyébként a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa. A forrásról, illetve a forrás kritikáról is szó esett az iménti válaszában. Nyilván ez nem egy szakmai szimpózium, amelyet mi most folytatunk, és nem egy pódiumbeszélgetés, hanem inkább a laikus közönségnek szóló beszélgetés. Éppen ezért merem feltenni a következő kérdést, hogy hogyan zajlik a kutatómunka a történész részéről, hogy kell elképzelni civilként, laikusként az ilyen jellegű történelmi alakok, személyek életének, sorsának felgöngyölítését, így egyszerűen szólva, hogy zajlott a kutatómunka, körülbelül mennyi évet, hónapot vagy hetet vett igénybe az, hogy ön egy ilyen jellegű és ilyen horderejű előadást készített elő, és mosolyog a válaszadásra készülvén, miért?
1: Köszönöm szépen a lényegbe vágó kérdését. Kicsit az elejére kanyarodnék, tehát tetszett említeni, tehát fontos fogalmat, a forráskritikát, tehát ez nem tudálékosság, vagy valamiféle elvont fogalom, hanem szerintem ez egy életünkben főleg még jelenleg nagyon is fontos szempont lehet. Tehát, hogyha arra gondolunk például, hogy a Facebookon, hogy mennyiféle hír özönlik, és milyen hírfolyamok vannak, tehát, és mennyire érdemes a forráskritika, tehát összehasonlítani az egyes híradásokat, cikkeket, illetőleg azoknak a forrását, ugye, természetesen. És ugye így kialakul a forráskritikának köszönhetően egyfajta nem tökéletesen valósághű, de egy reálisabb kép a Facebook rajongó közösségben, tehát ugye mindenki lóg rajta természetesen, tehát ezért fontos ez a szempont. Természetesen a másik dolog, tehát ez a tudósnak, a történésznek a magánya, tehát az a levéltár helye. Tehát amikor ugye dobozról dobozra utakodik, és bizonyos dobozban megtalálható egy olyan csomó, ami fantasztikus adatokat tartalmaz, önmagukban töredékesek, tehát fontos egy ív, tehát egyfajta egy elbeszélésnek a felépítése, amelybe beleilleszhetők ezek a kis puzzle darabok, és köztük pedig logikai összefüggéseket kell találni a kutakodó embernek, tehát ez már azért egy tudományos igényességet is feltételez. Minden esetre az túlzást lenne állítani, hogy Pálffy szakértő vagyok. Pár éve foglalkoztam velük, még eleve más optikán keresztül, egy csehszlovák földreformon keresztül, illetőleg épp hogy a Pálffy hagyatéknak a családi torzsalkodásait elemeztem, amelyben 144 Pálffy tag vett részt örökösödési perekkel, mind 918 után, mind csehszlovákiai, mind magyarországi területről. Tehát egy nagyon elhúzódó családi konfliktus volt, plusz még konfliktus az andrássyakkal, tehát egy ízig-vérig, nem is szappanopera-szerű, tanulságos, tehát valahol tényleg, tehát üzen a jelenünknek is, hogy mégiscsak egy élő múlttal van dolgunk. Minden esetre tényleg röviden még egy lábjegyzetbe azt szeretném jelezni, hogy nem csak a Pálffy családnak van fontos archívuma, például Pozsonyban, ugye, de meg oszlik Bécs és Pozsony között, hanem az Zay családnak, az Eszterháziaknak, Erdődieknek, tehát ilyen szempontból hatalmas a kihívás a fiatal történészek előtt is, hogy esetleg a felső magyarországi arisztokrácia múltját kutassák.
0: Kedves hallgatóink irányába jegyezném meg, hogy egy rövidet zenélünk, és a zeneszám után folytatjuk imént megkezdett témánkat Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, ahogy eddig is, a továbbiakban is, gróf Pálffy János életéről, munkásságáról és műgyűjtő tevékenységéről beszélgetünk.

0: És ahogy ígértem is, folytatjuk imént megkezdett beszélgetésünket Gaucsik Istvánnal, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársával. Beszélgetésünk témája még mindig Gróf Pálffy János élete, civil tevékenysége, munkássága, műgyűjtő tevékenysége. Interjúnkat a Galántai Népművelési Központ egyik eseménye előzte meg, amely május közepén valósult meg, és a szóban forgó szakértő Gaucsik István tartott előadás formájában. A továbbiakban is arról hallhatnak, hogy ki volt Gróf Pálffy János. Ő volt az, akinek személyiségének alapvető jellegzetessége, különlegessége volt, állítja Horváth Hilda, aki egy tanulmányt is írt róla. Bonyolult lelkialkatú különc volt szerinte. Különleges a tradicionális értékeken kívüli figura, hiszen több esetben szokatlannak tűnő véleményt hangoztatott, és más magatartást tanúsított, mint amit rangja, társadalmi helyzete alapján elvártak volna tőle. Pálffy személyisége, életmódja, egyaránt kettős egyénisége a korabeli megítélés szerint a józanság és az őrültség határán állt, élete a jelen és az általa megidézett múlt határmesdjéjén folyt. Anakronisztikus szellemű, későn született ember, aki elmúlt történeti korok igézetében élt. Folytatjuk tehát beszélgetésünket Gaucsik István történésszel. Kicsit ugornék a saját személyes élményeimre, mert hogy az előadásban volt egy nagyon érdekes életkor megemlítve, ez a 24. életév betöltése, bizonyára ön is emlékszik, és bizonyára majd ki is fejti bővebben, mit jelentett, vagy milyen fordulópontot hozott életében a 24. életév betöltése, és ennek okán még azt is meg szeretném kérdezni, hogy mennyiben ért velem egyet azzal kapcsolatban, hogy akkor, abban a korban nem volt a fiatalságnak olyan kultusza, mint mostanság. Tehát, hogy akkor azért egy picit másfelé billent a mérlegnyelve. Nézzük először ezt a 24. életévet.
1: Más mértékben igaza van, igen, igen. A 24. életé volt az, amikor jogilag is, gyakorlatilag az egyes ugye főúri vagyontételekkel, a családi birtokkal rendelkezhetett a fiatal arisztokrata. A gróf Pálffy János esete tényleg specifikus. 1852-ben elhunyt az édesapja, és a vöröskői bazini birtokállományt hatalmas adósságok terhelték. Csak jelezni szeretném a nagyságrendeket. Tehát, hogyha ezt mai pénzre, ugye hát euróra átszámolnák, óriási teher. Tehát ez 3 millió akkori aranyforintnyi adósságról volt szó, ugye ez felhalmozódott körülbelül a 1810-es évek végétől, ugye 1850-es évek elejére, tehát egy 3 millió forintnyi adósság, ezt hogyha átszámítjuk, tehát itt erre vannak különféle kulcsok, tehát átszámíthatók, ezek a régebbi pénznemek, ez durván 60 millió euró a jelenlegi euró átfolyam szerint. Tehát ez egy azért szép költségvetési tétel is, mondjuk így, mármint az államnak. Mindenesetre láthatjuk tehát ezeket a magában egy arisztokrata, egy 19. századi arisztokrata vagyonnak a pénzügyi súlyát, a súlyát. A fiatal János gróf, ugye édesapja halála után, ugye már mindketten árvák a Gabriellával, és hatalmas tehen nehezedik rá, tehát egy családi tragédia természetesen, másrészt pedig a komoly aggodalom a vöröskői bazini ág jövőjével kapcsolatban. Tehát csődközeli helyzetbe kerülő birtokállományokról van szó, és ő még nem jogilag, akkori jogi felfogás szerint nem nagykorú. Külön kell kérvényeznie Bécsben azt, hogy 23 évesen átvehesse a családi birtokok irányítását. És hát a magatartását figyelve és a érvelését egyértelmű, tehát, hogy ő ezt kihívásként is megélte. Ugyanakkor itt hoznám be az önmegmentés fogalmát. Tehát egyrészt ugye felelősséget kellett viselnie fiatalabb húga iránt, másrészt pedig meg kellett menteni a családi vagyont, harmadrészt ugye erről említést tettünk, hogy itt egy 19. századi rendi társadalomról, még polgárosuló elemekkel, részelemekkel, de még egy rendi, hierarchizált társadalomról van szó, és éppen egy főúri arisztokrata osztály tagja számára a családi birtok az egyszerre tekintélyt is, társadalmi tekintélyt és presztízst is jelentett. Tehát ilyen kérdésekkel szembesült a fiatal János gróf.
0: Ha megnézzük azt a szemléletmódot, illetve azt a politikai, nem is azt mondom, hogy attitűdöt, hanem azt a politikai vonalat, amelyet képviselt Pálffy, akkor talán az ön előadásából is kiderül, hogy meglehetősen liberális elveket vallott. Mit jelentett a liberális kifejezés, illetve kontextus Pálffy életében, és mit jelent ma, hogyha össze kellene vetni ezt a két irányvonalat?
1: Köszönöm a kérdését. Tényleg újra lényegbe látó és lényegbe vágó kérdéssel van önnek. Természetesen összehasonlíthatóak a dolgok. Tehát a 19. századi liberalizmus, ez a szabadelvűség nagy eszméje. Tehát olyan Széchenyi és volt, Kossuth is, Eötvös, többiek, Deák. Tehát itt van egy komoly politikatörténeti hagyományunk, ugye, amelyre szerintem mindig is támaszkodhatunk. Korszak liberalizmusa, nemzeti liberalizmus, ezt kell mondani. Tehát az a liberális politikai elit, amelyben a gróf Pálffy János is komoly pozíciót foglalt el, alapvetően ugye az arisztokrata családok színe, java, virága ott volt a nemzeti liberalizmus táborában. Ők egy magyar nemzetállamba gondolkodtak. Tehát alapvetően ugye egy olyan ellensúlyt képezni a Habsburg monarchián belül, amely ugye a magyar nemzeti érdekeket is képviseli, és a magyar királyság nem csak politikai, hanem fontos gazdasági súlyt is képez a birodalmon belül. Ez az egyensúlyító törekvés, ez ugye ez a emblematikus, és ugye jövőre lesz kerek évfordulója, vagy a tévfordulója osztrák-magyar kiegyezésnek. Tehát ez egy emblematikus dátum és politikatörténeti esemény. És konkrétan a kérdésére válaszoljak. Pálffy János hát alapvetően vállalta a liberális, tehát szabadállami korszakban, ugye szabadállőnek nevezzük, felfogású volt. Ennek egyik fontos attitűdje ez a nyugat-európai orientáltság, tehát nem véletlenül jár Itáliába, Franciaországba, Nagy-Britanniába, tanulmányutakra, ugye később pedig ugye műgyűjtő, vásárló utakra, ahogy a korszak többi arisztokrata, illetőleg polgári, kereskedői családja és fiatalok is kint-kint nevelkednek, kimenne tanulmányutakra, rövidebb, hosszabb tanulmányutakra, és hát nem szabad elfeledni, tehát itt van egy fontos kultúrtörténeti vonal is, folyamat, gyakorlatilag a kora újkortól, tehát ez a diák peregridáció, a diákok vándorlása, holland, németországi egyetemekre, főleg a protestáns ifjak, ugye, és hozzák haza azt a tudást. Ez egy kicsit egy másfajta területe, tehát a diskurzusunknak, de azt szeretném hangsúlyozni, tehát ez a nyugat-európai kultúrkörhöz való tartozás, tehát ez egy tudatos volt a korszakban, mindegyik társadalom,

0: Tehát ez egy parázs hangulat Budapesten is és Magyarországon is. Ugye a egyházpolitikai reformok bevezetése, a polgári házasságnak a törvényesítés, az állami anyakönyvezés bevezetése, és egyáltalán a felekezeti egyenjogúságnak az ügye. Emellé odaáll Pálffy János, részt is vesz a budapesti ilyen nagygyűléseken, tehát ilyen szempontból igen a korszak egyik, a liberális mozgalmának egyik fontos, fontos személyisége.
1: Mit üzenhet ön szerint a mai fiatalságnak Pálffy János élete és tevékenysége? Néhány gondolat erejéig erre is térjünk ki, és én emlékeztetném kedves hallgatóinkat, akik most kapcsolják be a készüléket, hogy még mindig Gaucsik István történésszel beszélgetünk, aki egyébként a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa.
0: Ez nehéz kérdés, hogy milyen üzenetet is fogalmazhatunk meg. Alapvetően visszakanyarodnék az önmegmentéshez, tehát hogy azt úgy is értelmezhetjük ezt a fogalmat, hogy valósítsátok meg önmagatokat. Ahogy nagyon sok akadályon, problémán, gondon keresztül Pálffy János gróf is megvalósította önmagát. Ugye hát a végrendeletét szétszették az örökösök, tehát az a vagyon is úgy elveszett. Azonban, hogyha azt nézzük, hogy hatalmas vagyontétel, a Bajmóci várkastély, gyönyörű szép Pálffy emlékek szerte, tehát a Kárpát-medencében. Tehát a Pálffy név fennmaradt, tehát, és annak köszönhetően, hogy volt olyan merész, és volt olyan alapos és kitartó, hogy megvalósította önmagát, és így fennmaradt a Pálffy név. Bátran és hatalmas lehetőségek állnak előttük, úgyhogy ahogy a 19. századi fiatalok előtt is, és valósítsák meg önmagukat.
1: Ugyan már tettünk rá említést, de mégiscsak mi szlovákiai magyarok hol találkozhatunk Pálffy János nevével? Ugye említettük Bajmócot, mondjunk néhány olyan helyet, várost, kastélyt, ami alapot szolgálhat arra, hogy találkozzunk az ő karakterével, alakjával és az ő történelmi alakjával.
0: Természetesen a Bajmóci várkastély, azonban szorosan összefonódott Vöröskővárával is a neve, hiszen ott is tulajdonrészekkel bírt. Ugyanakkor a Bazini várkastély, tehát az már felújított állapotban lévő, és hogy azt a minőségi étterem működik ott, tehát az is a nevéhez fűződik, illetőleg a műgyűjtő tevékenységének köszönhetően gyönyörű szép műtárgyak kerültek ugye át közgyűjteményekbe. Tehát a gróf Pálffy Jánoshoz köthető műtárgyak, tehát amelyeket ő gyűjtött és tudatos gyűjtői politikával rakott össze, ezek felelhetők szlovákiai, magyarországi közgyűjteményekben, illetőleg természetesen külföldön is. Tehát érdemes kutakodni, tanulmányozni, utána járni és tanulni.
1: A magyar műgyűjtés történetének egyik legnagyobb alakja a királyfai Pálffyak utolsó férfi sarja, idősebb gróf Pálffy János műgyűjtő és mecénás volt. Egy olyan család jeles tagjáról van szó, írja Horváth Hilda, amely fontos szerepet játszott a magyar történelemben, és egy olyan egyéniségről, akinek végrendelete nyomán saját tulajdonából 178 festmény került a Szép Művészeti Múzeumba. Ez az intézmény legjelentősebb gyarapodása volt az Eszterházi képtár után, mégis mind gyűjteménye, mind pedig személyisége szinte teljesen ismeretlen és rejtélyes maradt. Az elmúlt percekben Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének főmunkatársával beszélgettünk, elsősorban gróf Pálffy János életéről, munkásságáról és műgyűjtő tevékenységéről.

Megjelent a Katedra legújabb lapszáma. Milyen lesz a jövő óvodája, iskolája? A Katedra 33. évfolyama vízióalkotással zárul. A Katedra folyóirat megjelent lapszámában a jövő oktatási nevelési intézményének víziójával foglalkozik. Milyen tényleges óvodai iskolai környezetre volna igényünk? Milyen nevelési, tanítás jelveket kellene megerősítenünk? Hogyan mélyítse el az iskola a szuverenitását? Hogyan működjön szorosabban együtt a szülő, a tanár és a tanuló az edukációs folyamatban? Mező Ferenc témaindító írásában végig gondolja, hányféle forgatókönyv létezhet a jövő iskolájának vizionálása során. A megszólalók többsége Csáki Csinger Alexandra, Borbé Diana, Sánta Katalin, Vavrek Hubai Gabriella, Székely Kis Ivett, Karácsonyné, Cene Veronika Harmatka, Zsíros Katinka Márta a jelen helyzet vázolásából indul ki, majd ezekhez igazítja az iskoláról alkotott jövőképét. A szerzők egy másik csoportja, Mező Katalin, Schulz Patrik, Molnár Markó, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia iskolai környezetben betöltött jövőbeli szerepét boncolgatja. A kiemelt témán túl több kutatási eredmény és jó gyakorlat bemutatását is megtalálják a májusi-júniusi lapszámban. Matus Lilla a baráti kapcsolatok és a reziliencia közti összefüggéseket vizsgálja. Bodó Csanád és munkatársai a kollaboratív írás módszertanát ismerteti, Mohai Mónika a globális kompetenciák oktatásáról mutat be jó gyakorlatokat, Csontos Ilona egy izgalmas történelmi projektet részletez, Györök Rita pedig egy 3D projekt munkafázisait írja le részletesen. Az oktatási nevelési munkával összefüggésben több érdekes és értékes tudósítást is közöl a lapszám, mert hogy Galambos Tita és Göncölenikő az alternatív iskolák találkozójáról számol be, Schulz Patrik egy afrikai edukációs projektről tájékoztat, Tóth Tibor és Bajcsi Barnabás a Katedra Vámbéri Ármin földrajzversenyéről és a Katedra matematika versenyéről tudósít, Kollár Katalin a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskolát mutatja be. A digitális folyóiratot az érdeklődők megtalálják a www.katedra.sk per folyóirat weboldalon.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Kate Blanchett. Az ausztrál származású színésznő a magyaroknak is üzent a Cannes-i filmfesztiválról, ahol kollégánk Kulcsár Gábor készített vele interjút. Felvidék és Benes dekrétumok. Úgy tűnik, a jövő évi szlovákiai parlamenti választás kampányában ezt a két kifejezést gyakran fogjuk hallani. Hogy jutottunk ide és mi lehet a megoldás? A témáról Orosz Őrsöt, a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselőjét kérdeztük, aki személyesen is érintett az ügyben. Színészként, harcos jellemként ismertük meg, de kevesen tudják róla, hogy mekkora spirituális utat járt be. Fenyő Iván Szabó G. Lászlónak mesélt életmódjáról, szerepeiről, céljairól. Minden kertbe kell egy dézsató. Szalma Nikoletta kreatív útmutatója alapján bárki létesíthet a kertjében egy hasznos és szép vízfelületet. De ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök még mindig a Nappalit, a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsorát hallgatják 2026. június első csütörtök délelőttjén. Hamarosan részletezem magazinunk hátra levő tartalmát, mégpedig annak okán, hogy miért lesz érdemes fülelni a következő egy órában. Tehát hamarosan tartalomismertetővel jövök, előtte azonban híreket mondunk. A mikrofonnál a továbbiakban is Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Parlament Külügyi Bizottsága támogatja Miroslav Radacsovszky ciprusi nagyköveti kinevezését. A Benes dekrétumokról és a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogairól is beszélt Magyar Péter a Magyar Összetartozás napján. Délelőtt még borultékból fesz jellemző, délutánra már azonban kiderülhet az ég, 28 fokos csúcs várható ma. Következnek a részletek. A katolikus egyház hívei ma az úrnapját teljes nevén az Úr Szent Testének és Szentvérének ünnepét tartják, amelyet szentmisék és körmenetek kísérnek Szlovákia több településén. Az ünnep Jézus Krisztus testének és vérének misztériumát, az Eucharisztiát állítja középpontba. A hagyomány szerint a hívek papok és püspökök vezetésével vonulnak utcákon keresztül, négy oltárnál megállva, amelyek a világ négyik táját jelképezik. A gyermekek virágszirmokat szórnak az útra. Az ünnep eredete a 13. századra nyúlik vissza, amikor először a Liezsi egyházmegyében vezették be, majd a IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyház számára elrendelte a megünneplését. A Parlament Külügyi Bizottsága tudomásul vette Miroslav Radacsovszky független képviselő nagyköveti programját, ezzel támogatva kinevezését Szlovákia ciprusi nagykövetének. Az ellenzék továbbra is bírálja a jelölést. A progresszív Szlovákia képviselője Tomás Valásek szerint Radacsovszky nem alkalmas nagyköveti feladatok ellátására, különösen egy olyan összedett országban, mint Ciprus. A jelölt visszautasította a kritikát és kijelentette, hogy jól ismeri a helyi viszonyokat, valamint tisztában van a ráváró feladatokkal. Radacsovszkyt még az Európai Ügyek Bizottsága is meghallgatja. Ugyanott szerepel Peter Kmet is, akit Olaszországba jelöltek nagykövetnek. Az ellenzék mindkét kinevezést politikai alkú eredményének tartja, és arra kérte az államfőt, hogy ne hagyja jóvá a jelöléseket. Ma, június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának emléknapján tartott beszédet Magyar Péter a Kossuth téren az ünnepélyes zászló felvonást követően. A magyar miniszterelnök felidézte, hogy 1920-ban a trianoni döntés idején országszerte megszólaltak a harangok és a gyárak szirénái. Beszédében arról is beszélt, hogy a magyar nemzet történelme során sokszor nehéz helyzetekben próbált helytállni, és hangsúlyozta az összetartozás jelentőségét. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, magyarul álmodik, és aki szeret magyarnak lenni. Nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van, mondta Magyar Péter a beszédében, és kitért a Benes dekrétumok alapján történő földelkobzásokra, valamint az Ukrajnával kötött egyességre, az kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati jogairól. Egyre nagyobb tiltakozási hullám bontakozik ki Albániában egy 1,6 milliárd dolláros luxus üdülő projekt miatt, amely mögött Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje áll. Több ezer ember vonult utcára Tiranában, miközben újabb demonstrációkat szerveznek az építkezés helyszínének közelében is. A beruházás egy környezetvédelmi szempontból kiemelten érzékeny térséget érint, beleértve Albánia egyetlen szigetét, a Szazán szigetet, valamint védett lagúnákat és partmenti élőhelyeket. Környezetvédő szervezetek szerint a projekt veszélyeztetheti több száz madárfaj és a ritka mediterrán barátfóka élőhelyét. A tiltakozók az átláthatóság hiányát is kifogásolják, mivel szerintük nem volt megfelelő társadalmi egyeztetés a beruházásról. Az albán kormány ugyanakkor kitart a projekt mellett, hangsúlyozva, hogy a munkahelyeket teremthet és fellendítheti az ország turizmusát. Az ügyben az albán korrupció ellenes hivatal is vizsgálatot indított a védett területeket érintő jogszabálymódosítások miatt. A fejlesztők közben azt ígérik, hogy a beruházást a környezetvédelmi előírások betartásával valósítják meg. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: Már nem Branislav Fodrek, a Dac labdarúgó csapatának a vezetőedzője, aki 2024. novemberében vette át az együttes irányítását, s 56 tétmérkőzésen ült a sárga-kékek kispadján, 30 győzelem, 15 döntetlen és 11 vereség volt a mérlege. A magyar válogatott 5-1-re kikapott az ukrán csapattól a pozsonyi minifutball Európa-bajnokság elődöntőjében, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt.
0: Időjárás.
2: Felhős borultékboltra számíthatunk ma a keleti és közép-szlovákiai régióban többfelé. Eső várható, napközben fokozatosan kiderülhet az égbolt, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást az 51-es számú első osztályú úton Szenyice után Halics irányába, félpályás a haladás az érintett szakaszon. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Érdemes lesz a nappali harmadik órájában is bennünket hallgatni, már is mondom, hogy miért. 4:12 után olyan típusú kérdésekre kapunk választ majd, hogy hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz szűke pátriájuk múltját, történelmi emlékeit és kulturális örökségeit. Erre a kérdésre kereste a választ az a projektnap, amelyet május 29-én rendeztek meg Almágyon. A projektnapról és annak céljairól szól majd az az összeállítás, amelyet 11 és 11:30 között közvetítünk. Összeállításunkban megszólal majd Ádám Zita, a rendezvény főszervezője, emellett pedig betekintést is kapunk a Rimaszécsi Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola és a Rimaszécsi Alapiskola projekt munkájába is. Ha tehetik, kérem, töltsék velünk a délelőtt hátra levő részét. A hangmester Kovács János nevében kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: Miképp lehet közelebb hozni a fiatalokhoz szűke pátriájuk múltját, történelmi emlékeit és kulturális örökségét? Az imént feltett kérdésekre kereste a választ az a projektnap, amelyet május 29-én rendeztek meg Almágyon. A Gömör és Nógrád a tájhaza irodalmi történelmi emlékei című rendezvényt a Proszkólisz Gömör és Nógrád kistérségi közoktatási fejlesztésért társulás a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja és Területi Választmánya, valamint az Almágyi Alapiskola, Almágy Község Önkormányzata és polgármestere szervezte. A találkozón Gömör és Nógrád magyar tanítási nyelvű alapiskoláinak diákjai mutatták be az elmúlt hónapokban készített pedagógiai projektjeiket. A fiatalok helytörténeti kutatások, irodalmi és történelmi emlékek feldolgozásán keresztül mutatták be saját településük értékeit, nevezetes személyiségeit, eltűnőben lévő hagyományait és múltjának fontos eseményeit. A projektnapon összesen 11 oktatási intézmény vett részt. A diákok Almágyról, Balogfaláról, Bátkáról, Dereskről, Feledről, Fülekről, Rimaszécsről, Rimaszombatból, Tornaljáról és Várgedéről érkeztek. A bemutatók témái rendkívül sokszínűek voltak. Szó esett a II. Világháború helyi emlékeiről, kastélyokról, zsidó közösségek történetéről, híres személyiségekről, népi viseletekről és olyan helyi értékekről is, amelyek ma már csak az emlékezetben élnek. A szóban forgó egésznapos rendezvény nem verseny volt, hanem találkozási pont és lehetőség a régió oktatási intézményei számára. A diákok egymás munkáiból is tanulhattak, miközben saját településük múltját és kulturális örökségét is új szemszögből fedezhették fel. A projektnapról és annak céljairól szól a következő összeállítás is, amelyben először Ádám Zita főszervező nyilatkozik Tamás Ákos kollégánknak.
1: 19. projekt napon vagyunk túl. Milyen volt az első, illetve milyen a mostani? Milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban?
2: Hát az első, az csodálatos volt. Az feledhetetlen volt. Az olyan élményszerű volt, hogy én attól nem tudok szabadulni. Sajó Gömörön volt, Mátyási forduló volt. Igaz, hogy nem 100%-ban kötődött Gömörhöz, de hát miért ne Sajó Gömörön? Mátyás szoba, Kapás szobra. Rengetegen voltunk, és az iskola minden népe beöltözött Mátyás korabeli ruhákba. Anna, Isten nyugtassa, Ferenc Anna volt az igazgatónő, és éjjel-nappal várták a ruhákat. Szülők, mindenki a ruhákat várta. A gyerekek, amikor vége lett a napnak, akkor azt kérdezték, hogy Zita néni, jövünk-e jövőre is? Lesz-e jövőre is? És hát az csodálatos volt, hogy a gyereknek is tetszett, és a gyereknek is élmény volt. És a mostani azt látom, hogy megtanultunk projektet készíteni. Az elsők még ilyen csetlendező, botladozó projektek voltak, inkább ilyen kis műsorkák, de témához kötődött, és a témával megismerkedett a gyerek, megtanult sok mindent. Most meg úgy látom, hogy igazi kutatási munka van benne. Ő igazi utánajárás, még akkor is, hogyha nagy részben ez a pedagógus munkája, mert ugye különbséget kell tenni iskola és iskola, tanuló és tanuló, körülmények és körülmények között. Mindenkinek azzal a gyerekkel kell projektet készíteni csapattal, amilyen képessége van a gyereknek, amilyen körülményei vannak, amilyen körülményei megengedik ezt. És úgy látom, hogy senki nem akar szabadulni ettől a projektől. Igaz, hogy még Sajó Gömörön voltunk 20-an, 22-en, most meg csak 11-en, közben jött a betegség, meg több minden más. Maradt a csapatnak az 50%-a, több mint 50%, és az, hogy Gömörben van egy ilyen jelenség, ahol összefognak az iskolák, abból a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekből kihozzák a maximumot. Ez valami fantasztikus, ez valami csoda. Amikor a kollégát kérdeztem, hogy ezek a gyerekek Rimaszécsen tudták-e, hogy mit vállalnak? Azt mondja, hogy azt se tudták, hogy ki a zsidó, vagy mi a zsidó. És ebből felépítenek egy csodálatos projektet. Ehhez pedagógus is kell. Pedagógus, megszállott pedagógus kell. És én köszönöm ezeknek a megszállott pedagógusoknak, hogy ilyet tudnak. És azt hiszem, hogy nem kell tanulni a reformpedagógiát, mert ez maga a reformpedagógia, amikor iskolán kívül, szabadidőben olyan dolgokat tanulnak, amit az iskolában megtanultak, és itt alkalmazzák a projektben. És nem várnak érte első helyet, második helyet, és ez is nagyon jó, hogy nincsen helyezés és nincsen stresszelés, de van kedves ajándék, és van egy nagyon szép közösségünk. Ennyi.
3: Bodon Sándor vagyok, a Rimaszécsi Speciális Alapiskola igazgatója.
1: A Rimaszécsi Speciális Iskola rendszeresen részt vesz a projektnapon. Igazából kicsit kuriózumként itt van, úgy értve, hogy speciális iskola az egyetlen, de mindig remek produkcióval áll elő. Most mit láthatott a közönség?
3: Az idei kiírásban Ők is itt éltek címmel Rimaszécs zsidó lakosairól emlékeztünk meg. Az ő tiszteletükre állítottunk össze egy műsort. Különböző gyűjtések, forrásokból merítettünk, így alakult ki a mai produktunk.
1: De mit láthatott konkrétan a közönség?
3: Elsősorban szeretném megköszönni ifjabb Stubende Gábor által nyújtott anyagok, amiből tényeket, adatokat merítettünk. A rimaszécsi zsidó lakosság történetéről, múltjáról, valamint ezt kiegészítettük a zsidó közösség ünnepeivel, hagyományaival, szokásaival.
1: Mit kell tudni az iskoláról, hány gyerek van, illetve hogy mindig részt vesznek a projekten, ez minek köszönhető?
3: A Rimaszécsi Speciális Alapiskola idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Jelenleg 42 tanuló tanul az iskolánkba, akikkel 6 szakképzett pedagógus foglalkozik. A produktumunk, ami az idén mutattunk be, ez a sorrendbe a 16. Az összes közül csak 3-on nem vettünk jelen. Igyekszünk a gyerekeket bevonni. Egyedüli speciális iskolaként részt veszünk ezeken a bemutatókon, kutatásokat végzünk a gyerekekkel a szintjükhöz mérten, pedagógusok segítségével alakítjuk ki aztán olyan formával, ami aztán bemutatásra is kerülhet.
1: Ezen a következő kérdésem, hogy a gyerekek hogy veszik ki a részüket a produktum elkészítése során?
3: Ők saját kutatást nem tudnak végezni, de pedagógus segítségével bele tudjuk őket vonni, rá tudjuk őket vezetni, különféle kiadványokat nézegetünk, interneten keresünk képeket, ezáltal ők is megismerik a helyi kultúrát, meg más népek kultúráját is.
1: Most ért véget a Rimaszécsiek produkciója, amely a Sajószentkirályi kastélyról szól. Először egy bemutatkozást kérnék.
4: Sziasztok, én Nanyi Kristóf vagyok.
5: Sziasztok, én Horváth Zoltán vagyok.
6: Lázok Dávid.
1: Meglepődtetek, hogy nem Rimaszécsről kell csinálni a projektet, hanem pedig Szentkirályról?
4: Egy kicsit.
1: Milyen szereped volt?
4: Én voltam a nagyapa, és bemutattam az unokámnak a kastélyt Szentkirályról.
6: Én táncoltam.
5: Én is táncoltam. Szerintem ez nagyszerű volt. Kicsit izgultam, örömömben, de nem baj. Elsikerült.
1: Mit éreztetek, mikor beléptetek ide Almagyba először, illetve mit vártatok az egésztől?
4: Hát boldog voltam, hogy részt vettem ebben, és nagyszerű volt.
5: Én is örültem, hogy részt vettem ebben.
1: Hogy készült a projekt? Milyen folyamatokon ment az egész?
4: Elsőnek tanítónéni bejött az osztályba, és azt mondta, hogy Kristóf, lenne neked egy szerepem. És azt mondtam, mi az? Azt mondta, egy öreg apó. Én mondtam, hogy jó. Azt mondta, jó.
5: Minket az osztályfőnök kért el, hogy szeretnénk a táncba benne lenni, és igen, mondtunk, és így jöttünk el.
1: És akkor a projektvezetőjétől kérnék először egy bemutatkozást.
7: Brinz Adriánna vagyok.
1: Hogy történt az, hogy a Rimaszécsi iskola Sajószentkirályról csinálta a projektet?
7: Hát az előző évek során már nagyon sok témával foglalkoztunk, Szentkirály községgel még nem nagyon, és szerettük volna bemutatni a kastély múltját, jelenét, és így ezt választottuk.
1: Volt valami különös indítatás, vagy Rimaszécsen már nincs elég olyan hely, amit ki lehetett volna aknázni?
7: Nem volt különös indítatás, azért lett Sajószentkirály a választás, mert úgy gondolom, hogy érdemes ezt a kastélyt is bemutatni, nem nagyon foglalkoztak még vele, és nekem konkrétan személyes indítatásom is van, mert anyukám Szentkirályról származik, és szerettük volna bemutatni a kastély jelenét és múltját. Fejlődött az idők során.
8: Az előző percekben az Almágyi projektnapról hallhattak egy összeállítást. Az imént megszólalt Ádám Zita, a rendezvény főszervezője. Emellett betekintést kaptunk a Rimaszécsi Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola és a Rimaszécsi Alapiskola projekt munkájába is. Egy rövid zeneszám erejéig elbúcsúzunk, utána pedig folytatjuk összeállításunkat az Almágyi találkozó további résztvevőivel.
9: A csodák jelek kövess. cselek, korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek. Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet.

vagyok Rambó, sem Marlon Brando, sem olykor egy kis budapesti gyarló mandró, de itt sütöm ki a szója.

0: A folytatásban ismét a diákoké és a hely történeti a főszerep. Elsőként a Feledi Alapiskola tanulóinak projektjét ismerhetik meg, amelyből az is kiderül, milyen időkapszulákat rejtettek el az iskola falai között, és milyen üzeneteket hagytak az utókor számára. Ezt követően a helyi szervezők osztják meg tapasztalataikat a rendezvényről és annak jelentőségéről. Az összeállítás végén pedig a házigazda Almágyi iskola munkájával foglalkozunk, amely a résztvevő projekt közül a legtávolabbi múltba kalauzolja a hallgatókat. A riporter a továbbiakban is, Tamás Ákos.
1: Egyik legizgalmasabb produkció volt a Felediéké, akik Feled múltját mutattak be. Itt ül mellettem az egyik szereplő, kérnék egy bemutatkozást.
2: Sziasztok, Forró Krisztófer vagyok. A Feled múltjában voltam egy szereplő a projektben.
1: Hanyadik osztályos vagy?
2: Hetedik osztályos vagyok.
1: Hogy készült a projekt? Mire emlékszel? Mivel kezdtetek, és hogy jutottatok el ide, Almagyba, május 29-ére?
2: Ez egy elég izgalmas projekt volt. Igazából a falunknak a múltját dolgoztuk fel, ugye a falunk ma 750 éves, és előkerestük a legfontosabb épületeket, és igazából próbáltuk leírni, hogy milyen is volt Feled. Csináltunk is egy palackot, amit 20 év múlva pedig kiasunk majd, hogy mik is voltunk, ugye, és hogy kik is leszünk.
1: Ez az úgynevezett időkapszula, igaz?
2: Igen, ez az időkapszula, amiben beleírtuk, hogy milyen lesz szerintünk Feled 20 év múlva.
1: És hova tettétek el ezt az időkapszulát?
2: Ezt az iskolánk udvarába, egy fatövébe helyeztük el.
1: A színpadon elhangzott, hogy mi lesz Feledből 20 év múlva. Te mit is mondtál?
2: Az, hogy az űrlények elfoglalják Feledet, és Fele nyínyítsz lesz a neve.
1: És még mi hangzott el ezen kívül?
2: Hát, hogy a Gerigirosz nagyobb lesz, a Nosztalgia világhírű étterem. Az is elhangzott, hogy a hűtő maguktól veszik majd meg a bevásárolnivalót, és az iskola is nagyobb lesz.
1: És ezeket kitaláltak itt ti együtt?
2: Igen, kaptunk egy feladatot, hogy írjuk le egy lapra, amit szeretnénk, és hogy gondoljuk el Feledet, és ezt bele kell tenni a üvegbe.
1: És mi mindent tudtál meg, illetve tudtatok meg Feled múltjáról?
2: Elég sok mindent. Például ugye, amit elhangzott a vasútat is, hogy az ember épített, és elég gyorsan felépült. Aztán a malom, ami utána áramosítva is lett. Szóval igen, elég sok minden.
1: Milyen órákon foglalkoztatok ezzel, vagy szabad időtökben?
2: Igazából ki lettünk kérve órákról is. Csütörtökön, ugye ezelőtt nap pedig elég sokat gyakoroltunk. Igazából 2 órán keresztül. Sokszor elpróbáltuk, azért nehéz is volt, mivel ugye sok is a szöveg, és meg kellett tanulnunk, ugye? Szóval elég sokszor gyakoroltunk.
1: Mit éreztél, mikor megérkeztél Almagyba? Voltál már ilyen eseményen?
2: Igen, tavaly is voltunk ezen a projektnapon, nem Almagyban, hanem Vargedén. Igazából jó érzés volt, hogy újra itt látok ezen a projektnapon, ugye, a társaimmal, és jó volt.
1: Vannak ismerősök?
2: Vannak, igen. A mesemondón, amikor voltam, ott sok ismerős van, aki ott volt.
1: Az egész folyamat során mit emelnél ki? Akar a közös munkát, akar azt, hogy valami információt megtudtál, vagy akar tanítónénivel való közös munka?
2: Nagyon jó volt egyébként a többiekkel is együtt dolgozni, nagyon jó a csapat szerintem. Ami ugye a legjobban megihletett, az az volt, hogy ugye tavaly is voltam, és hogy most már ugye múltról is, én szeretem a történelmet is, szóval azért így megihletett, hogy akkor Feledet dolgozzuk fel.
1: Szeretnél még projektnapokon részt venni?
2: Igen, nagyon szeretnék. Nagyon jó. Mindenkinek ajánlom.
1: Utolsó kérdésként, tehát, hogyha ennyire izgat téged ez a projektnap, milyen témát szeretnél mondjuk jövőre? Mi az, ami érdekelne téged?
2: Hát nem tudom, például valami egy országnak egy nagyon híres dolga, például elfejteni, hogy valamit feldolgozni, hogy az hogy is épült, se játszani például valamit egy országban.
1: És ez hogy lehet mondjuk erre a régióra, mert ez a projekt általában a régióról szól, ez hogy lehetne mondjuk erre a régióra levetíteni?
2: Igazából azt mondtam, hogy volt egy projekt is, hogy leírtak ezeket, hogy a katonák, hogy harcoltak. Ez például nagyon jó lehet így, hogy eljátszani színpadon.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: A Farkas István polgármestert kérdezem, hogy tetszettek a mai produkciók?
3: Nagy öröm számunkra, az önkormányzat számára, hogy helyet tudtunk biztosítani újra ennek a nagyszerű projektnapnak, ami Aldom Zita tanárnő vezetésével és az alapiskolánk igazgatójának köszönhetően megrendezésre került a mai nap folyamán. Megtiszteltetés is szintén számunkra, hogy felvidéki magyarságot újra össze tudtuk hozni alapiskolai szinten, és örülünk neki, hogy ennyi magyar iskola tudja magát újra képviselni abban, hogy bemutassanak egy adott témát, amiben minden körülmények között képviselik saját iskolájukat.
1: És hogy tetszett maga az almagyi produkció?
3: Nagyszerű volt, örülök neki, hogy ezt a ruha bemutatót választottak, érdekes volt számomra. Nagy büszkeség, hogy ilyen sok korosztályban részt vettek benne, és sikerült nekik ez a bemutató.
1: Agócs Péter igazgatót kérdezem, az Almagyi iskola igazgatója. A beszédében azt mondta, hogy szellemi híd, ami összeköti az iskolákat. Ezt hogy értette, illetve mit érez azzal kapcsolatban, hogy itt rendezték meg a 19. projektnapot.
4: Nagy öröm számomra, hogy az intézmény nevében a pedagógusokkal közösen karöltve az önkormányzattal, mondhatom, hogy újból megrendeztük a 19. pedagógiai projektnapot, hiszen azt hiszem közel több mint 10 évvel ezelőtt akkor ilyen hagyományőrzésre épülő projektnap volt. Újból visszajött ez a szellem a faluba a pedagógusoknak, és magam életében is tulajdonképpen, hogy mindamellett, hogy mi itt magyar lakta vidéken élünk, magyar iskolákat látnak a gyermekeink, magyarok a pedagógusok, de ezek az alkalmak is megfelelők arra is hídként szolgálnak, hogy az oktatáson kívül, ahol már tényleg ritkán találkozik egy pedagógus pedagógussal, vagy egy verseny a tanuló-tanulóval kutyafuttalva, itt egy közös napot tölthetünk együtt egy olyan pedagógiai projekten, ahol élményszerűen tanulnak, élményszerűen adják elő a gyermekek a megtanult produktumukat, és én erre a hídra gondoltam, hogy ez a szellemi híd összeköt minket.
1: Talán abban a különlegességről beszélünk, hogy itt nem versenyről van szó, hanem igazából mindenki bemutatja a saját produktumát úgy, hogy igazából milyen lehetőségei vannak, és ez talán ad egy varást. Itt most mit hozott ez a varázs ma Almágyba?
4: Elsősorban az a varázsa, én itt most a helyi mi iskola csoportunkra, projektcsoportra gondolok, hogy egy olyan kutatómunkába kellett belemenniük, amivel talán hagyományos oktatási órán belül már nem is foglalkoznak, hiszen ők ott a népviseleti öltözettel, a régi öltözettel ugye foglalkoztak, és ez aztán a későbbiekben, mint szellemi érték, az oktatásnak is a része lehet.
1: Foglar Gábor ül mellettem, aki az elmúlt években igazi projekteket készített projektalkozókon, és most nem csak mint projektvezető, hanem mint szervező is részt vett ezen az eseményen. Hogy indult ez az egész? Miért volt például most Almágyban ez az esemény? Mikor tudtátok ezt meg?
5: Már az előzőekben is itt rendeztük volna az iskolán a projektnapot, viszont nem tudtuk, hogy a felújítási munkálatok hogyan fognak elkezdődni, esetleg mikor végződnek, de sajnos tavaly nem kezdődött el, úgyhogy csak idén kezdődtek el a felújítási munkálatok, de ennek ellenére úgy döntött az iskola és az iskola vezetése, hogy mégis itt nálunk rendezik meg a projektnapot, viszont ebben az esetben nem az iskola épületében, ami, mint mondtam, felújítás alatt van.
1: Milyen felújítás alatt áll az Almágyi iskola?
5: Nagyobb átfogó felújításon esik át éppen, ami az ablakcserék, tehát nyílászárócserék, szigetelés, fűtésrendszer és egyéb ehhez kapcsolódó közműveknek a felújítását fogja jelenteni.
1: És akkor ma a községi hivatal adott otthont a mai rendezvénynek?
5: Így van, a mai rendezvényt a falu támogatásával itt a községi hivatalban és a kultúrházban tudtuk megszervezni, ami külön öröm számunkra.
1: Miről is szólt a mai produktum?
5: Mi csapatunk azt a célt tűzte ki, hogy egy 1000 évvel ezelőtti ruhát fog elkészíteni. Ugye abból indultunk ki, hogy a területen palócok éltek, és egyes kutatók, történészek azt mondják, hogy ők akar a kabaroknak a, vagyis mi a kabaroknak a leszármazottai is lehetünk, akik ugye a honfoglalókkal érkeztek, így tehát adott volt, hogy esetleg egy ilyen honfoglaló ruházatot készítünk el.
1: Hogy történt ez a folyamat, mennyire vettek részt benne a gyerekek, illetve hogy állt össze a végső produktum?
5: Először is kijelöltük, és kijelöltem az osztályokat, akik ebben részt vettek, és most ebben az évben leginkább a technika órákra koncentráltam, és ezeken készítettük, ugye hát ezen az órán van a legnagyobb lehetőség a gyerekeknek eszközökkel és különböző ilyen eszközökhöz kapcsolódó folyamatokkal megismerkedni, úgyhogy ebben az utolsó pár hónapban a varrás kézi és gépi varrás technikáival ismerkedhettek meg. Először a szabás mintákat készítettük el, miután megismerkedtek az elkészítendő ruha típusával, anyagaival, mik fognak elkészülni. Ugye ebben az esetben sapka, köntös, ing és az alsó ruházat, mint nadrág és harisnya készültek, és ezek után szinte mindenki, aki az órán részt vett, ki akarta legalább egyszer próbálni, hogy milyen a gépi varrás. Inkább ezzel próbálkoztunk, hisz úgy gondoltam, hogy gyorsabb lesz, és be is igazolódott ez a gondolat, ugyanis ezzel sokkal gyorsabban tudtunk haladni, mint hogyha kézzel készítettünk volna el minden folyamatot.
1: Konferáltal is, mennyire volt ez közeli vagy távoli funkció számodra?
5: Annyira közeli nem volt, nem igazán szoktam ilyen funkcióban részt venni. Most is inkább azért vállaltam el, mert egy új kihívásnak is mondhatom ezt a dolgot. Nem tudom mindig olyan ügyesen kezelni a helyzeteket, de ezért ez is egy jó alkalom, hogy gyakoroljon az ember.
1: Ha röviden kéne összegezned a mai projektnapot, akkor mit mondanál?
5: Úgy gondolom, hogy ebben az évben is a csapatok nagyon jól megoldottak a saját maguknak felállított feladatokat. Minden iskola saját magának gondolta ki azt a témát, azt a produktumot, amit elhozott ide hozzánk. Szerintem a szervezés is nagyon gördülékenyen és jól meg tudta ugrani azt az akadályt, amit egy ilyen projektnapnak az elkészülése és lebonyolítása tartogat magában.
0: Helytörténet, irodalom, hagyományőrzés és közösségépítés. Ezek a fogalmak kapcsolták össze az almágyi projekt nap résztvevőit. A bemutatott munkák azt is megmutatták, hogy Gömör és Nógrád értékei nem csak a múlt részei, hanem a fiatal generáció számára is fontos kapaszkodót jelenthetnek. Az almágyi rendezvényről szóló összeállítást Tamás Ákos készítette.

Megjelent az Irodalmi Szemle legújabb lapszáma. A szóban forgó kiadvány 2026. júniusi száma a szlovákiai magyar közösség egyik legfájdalmasabb történelmi tapasztalatával, a Benes dekrétumokkal foglalkozik. Az Irodalmi Szemle szerkesztői, a főszerkesztő Németh Zoltán, illetve Csanda Gábor és Entó Tanikó szerkesztők olyan verseket, prózákat, tanulmányt és interjút válogattak a lapba, amelyek a Benes dekrétumok által kiváltott traumákat, tragikus élethelyzeteket mutatják be. Lapajánlónk ezen pontján megszólal Németh Zoltán főszerkesztő.

0: Az irodalmi szemle 2026. évi júniusi lapszámán, amelynek témája Benes dekrétumok, fél éve dolgozunk, és végre a kezünkben tarthatjuk. Úgy gondoljuk, egy irodalmi lapnak nem pusztán az a feladata, hogy az íróktól, költőktől vagy irodalomtudósoktól beérkező szövegek közül kiválogassa a legjobbnak ítélt alkotásokat, hanem az is, hogy inspirálja a szerzőket. Mi még az év elején tettünk közzé egy felhívást, hogy olyan verseket, prózákat, tanulmányokat, interjúkat várunk, amelyek valamiféleképpen a Benes dekrétumok témájával kapcsolatosak. És nagy örömünkre sok alkotás érkezett a legváltozatosabb műfajokban. Mindből kirajzolódott, hogy a szépirodalomnak milyen fontos feladata van az emlékezet fenntartásában. Továbbá nagyon fontos szerepe van, hogy fenntartsa egy közösség identitását, illetve hogy empátiát keltsen. Egyéni és közösségi tragédiák szétválaszthatatlanul jelennek meg ennek a lapszámnak a szépirodalmi és tudományos írásaiban is, és a reményeim szerint mind hozzájárulnak ahhoz, hogy emlékezni tudjunk egy barbár korra, amely reméljük, hogy sosem tér vissza tájainkon. Ez a lapszám egyébként számomra duplán fontos volt, mert én is egy kitelepített családból származom. Anyukámat egy éves korában telepítették ki Zselízről, hónapokig marhavagonban éltek, és ott kezdett el beszélni. Anyu Magyarországon nőtt fel, de még gyerekkorában meghaltak a szülei, és elintézték, hogy visszavegye őt a Köbölkúti rokonság. Amikor a Benes dekrétumok vannak terítéken, mindig megjelennek bennem a saját családom történetei is erről az időről. És úgy látom, hogy a lapszám szerzőit is az elhallgatott, vagy éppen kimondott családi történetek inspirálták leginkább.
1: Az imént Németh Zoltánt, az Irodalmi Szemle főszerkesztőjét hallották. Én pedig ismertetem a lap további tartalmát. Az ismert magyarországi slammer Pion István verse saját család történetén keresztül jeleníti meg a Benes dekrétumok embertelen világát. Gyenge Veroni verse testi tapasztalatként, Macsovszky Péter verse pedig tágabb, filozófiai kérdésként közelít hozzá. Entóth Anikó és Tóth Erzsébet Fanni prózája a korabeli események forgatagába viszi el olvasóját, hasonlóképpen Száz Ildikó írásához, amelyben nagymamája Magnó kazettán talált élettörténetének részleteit közli. Gródek Gyöngyi novellája szintén a személyes családtörténetet dolgozza fel. A Benes dekrétumok blogban olvasható még a Komáromi Selye János Egyetem történész docensének Jogfosztás és kitelepítés című tanulmánya, amely alapvető jelentőségű, mert közérthető módon fejti ki a témához kapcsolódó fontosabb fogalmakat, eseményeket, illetve teszi helyre a tévhiteket. Az összeállítást Entóth Anikó interjúja zárja Závada Pállal, aki írói kutatómunkája során foglalkozott a lakosságcsere és a kitelepítés kérdéseivel. Az Irodalmi Szemle 2026 júniusi számában a Benes dekrétumok összeállításon kívül olvashatók még Polgár Anikó, Lukács Flóra és Maros Diana versei, Plonicki Tamás, Szász Pál, Kiskeleti Démonológia című sorozatának 6. darabja. A lapszámot két kritika zárja, Pénzes Tímea, Peter Macsovszky, Tantalópolis című regényéről írt, amelyet Mészáros Tünde fordított magyarra. Juhász Tibor pedig Függő című kritikai rovatában Maros Diana, ahonnan Nem vezet tovább az út című elbeszélés kötetét elemzi. Az Irodalmi Szemle legújabb lapszámát Dicső Eszter Nóra képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Ha tehetik, kérem, olvassák önök is az Irodalmi Szemlét, amelynek nyomtatott változata megrendelhető a madácsegyesület@gmail.com-on. Az elmúlt percekben az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámát ajánlottuk.

Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 12 óra, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan véget ér menetrendszerű magazinműsorunk, a Nappali, melyet 2026. június 1. csütörtök délelőttjén hallgattak. Bízom benne, hogy tartalmasan telt a közös idő. A hangmester Kovács János nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Récsei Noémi, a mi hamarabbi viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Szeptemberre halasztották a Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról szóló parlamenti vitát. A Benes dekrétumokról és a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogairól is beszélt Magyar Péter a Magyar Összetartozás napján. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Szeptemberre halasztják Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról szóló parlamenti vitát, miután sem tegnap, sem ma reggel nem sikerült megnyitni azt a leváltásról szóló rendkívüli parlamenti ülést, mivel a törvényhozás nem volt határozatképes. Mindössze 44 képviselő jelent meg. A kezdeményezést a KDH nyújtotta be, amely a Kassai-Eperjesi Katonai Kórház építésének problémáit, a kivitelezés ideiglenes leállítását és a projekt esetleges költségnövekedését kifogásolja. A párt szerint a beruházás irányítása súlyos hiányosságokat mutat. Robert Kalinyák visszautasította a kritikát, azt politikailag motiváltnak nevezte, és hangsúlyozta, hogy a hibákat feltárták, kijavították, a beruházás pedig a tervek szerint folytatódik. Az ellenzéki KDH, a Slovensko mozgalom és a Progresszív Szlovákia képviselői kezdeményezik Tomáš Drucker oktatási miniszter leváltását a parlamentben. Indokként az elprihláski elektronikus jelentkezési rendszer súlyos működési problémáit és hibáit jelölték meg. A KDH-s Ján Horecki szerint a rendszer vezetői kudarc, amelyet a minisztérium figyelmen kívül hagyott, annak ellenére, hogy korábban több figyelmeztetés is érkezett. Az ellenzék úgy véli, a hibák előreláthatóak voltak, mégsem történt megfelelő előkészítés. A PS képviselője Tina Gazsovicsová több technikai hibára is felhívta a figyelmet, például hibás adatmegjelenítésre és pontatlan tanulói adatokra. A rendkívüli parlamenti ülést az indítvány benyújtása után 7 napon belül kell összehívni. Új igazgató választás indult a Betléri Múzeum élére, amelynek vezetése az elmúlt időszakban többször is átalakult. A Szlovák Nemzeti Múzeum hivatalosan kiírta a pályázatot az intézmény élére, a jelentkezéseket június 23-áig várják, adta hírül az új szó. A múzeumot jelenleg ideiglenesen Andrea Predajnová vezeti, aki korábban már több vezetői pozíciót is betöltött a Nemzeti Múzeum rendszerében. A Betléri Múzeum irányítása az utóbbi másfél évben több alkalommal is változott, ami komoly szakmai és szervezeti átalakulásokkal járt. Az új igazgató feladata lesz az intézmény szakmai és gazdasági irányítása, valamint a Betlérhez és a Krasznahorkai várhoz kapcsolódó kulturális örökség kezelése is. A múzeum szóvivője közölte, a részletekről később adnak tájékoztatást, jelenleg még egyeztetések zajlanak. A következő hetekben dől el, kivezetheti hosszú távon a Göböri régió egyik legfontosabb kulturális intézményét. Ma június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának emléknapján tartott beszédet Magyar Péter a Kossuth téren az ünnepélyes zászlófelvonás után. A magyar miniszterelnök felidézte, hogy 1920-ban a trianoni döntés idején országszerte megszólaltak a harangok és a gyárak szirénái. Beszédében elmondta, hogy a magyar nemzet történelme során sokszor nehéz helyzetekben próbált helytállni, és hangsúlyozta az összetartozás jelentőségét. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, magyarul álmodik, és aki szeret magyarnak lenni. Nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van, mondta el beszédében a magyar kormányfő, és kitért a Benes dekrétumok alapján történő földelkobzásokra, valamint az Ukrajnával kötött tegnapi egyességre, amelynek értelmében bővülnek a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok a kárpátaljai magyarok számára. Izrael és Libanon megállapodott a korábban létrejött töréken tűzszünet betartásáról, közölte az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériuma. A felek vállalták, hogy tartózkodnak az ellenséges katonai lépésektől, amennyiben a libanoni Hezbollah beszünteti támadásait és kivonul Dél-Libanon egyes részeiről. Az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetések célja a két egymást hivatalosan el nem ismerő ország közötti tartós béke előkészítése. A felek szervek abban is megállapodtak, hogy a libanoni hadsereg fokozatosan átveszi az ellenőrzést bizonyos térségekben, és kiszorítja az állami ellenőrzésen kívüli fegyveres csoportokat. A közlemény szerint a régió jövőjéről végső soron a szuverén kormányoknak kell dönteniük, és elutasítanak minden külső szereplő által történő befolyásolást. A tárgyalások következő fordulóját június 2. felében tervezik. Eltérően értékelik az izraeli kormány tagjai a Libanonnal kötött amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodást. Itamar Ben-Gvir, nemzetbiztonsági miniszter súlyos hibának nevezte a megállapodást, míg Israel Katz védelmi miniszter sikerként méltatta azt. Ben-Gvir szerint a tűzszünetet nem lehet kikényszeríteni, és Libanon nem megbízható partner, mivel szerinte a Hezbollah továbbra is jelen van Dél-Libanonban. A miniszter élesen bírálta Benjamin Netanyahu miniszterelnök is, amiért elfogadta az amerikai nyomásra létrejött egyességet. Ezzel szemben Katz hangsúlyozta, hogy a megállapodás a valós helyzetet tükrözi, és hosszabb távon akár béke megállapodáshoz is vezethet. Közben a térségben továbbra is feszültség tapasztalható. Egyre nagyobb tiltakozási hullám bontakozik ki Albániában egy 1,6 milliárd dolláros luxusüdülő projekt miatt, amely mögött Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök feje áll. Több ezer ember vonult utcára Tiranában, miközben újabb demonstrációkat szerveznek az építkezés helyszínének közelében is. A beruházás egy környezetvédelmi szempontból kiemelten érzékeny térséget érint, beleértve Albánia egyetlen szigetét, a Szazán-szigetet is, valamint védett lagúnákat és partmenti élőhelyeket. Környezetvédő szervezetek szerint a projekt veszélyeztetheti több száz madárfa és a ritka mediterrán barátfóka élőhelyét. A tiltakozók az átláthatóság hiányát is kifogásolják, mivel szerintük nem volt megfelelő társadalmi egyeztetés a beruházásról. Az albán kormány ugyanakkor kitart a projekt mellett, hangsúlyozva, hogy az munkahelyeket teremthet és fellendítheti az ország turizmusát. Az ügyben az albán korrupció ellenes hivatal is vizsgálatot indított, a védett területeket érintő jogszabálymódosítások miatt. A fejlesztők közben azt ígérik, hogy a beruházást a környezetvédelmi előírások betartásával valósítják meg.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Már nem Branislav Fodrek, a dac labdarúgó csapatának a vezetőedzője. 2024. novemberétől 56 tétmérkőzésen ült a sárga kékek kispadján, 30 győzelem, 15 döntetlen és 11 vereség volt a mérlege. Debrecenben az észt Gert Remmel, Felcsúton pedig Babó Levente lesz az NB1-es labdarúgó csapat új vezetőedzője. A 2025-ben VB ezüstérmes magyar válogatott 5-1-re kikapott az ukrán együttestől a pozsonyi minifutball Európa bajnokság elődöntőjében, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt. Takács Boglárka ezüstérmet harcolt ki 100 méteres síkfutásban, a finnországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Turkuban. Kozák Luca pedig bronzérmet szerzett 100 méteres gátfutásban. Óriási meglepetésre a világ első fehér orosz Arina Szabalenka 6-3-5-7-0-6-ra kikapott a 25-ként rangsorolt orosz Gianna Schneidertől a francia nyílt teniszbajnokság negyed döntőjében.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős az égbolt, az ország középső és keleti részében helyenként csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, gyenge szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 10 perccel hosszabbodik a menetidő Kassán, a Vatszon utcában és a Hlinka utcán és az Eperjesi út irányába. Figyelemre intenek Pozsonyban a Récsei Vámon, ugyanis nem működnek a jelzőlámpák, rendőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Könnyű zenei műsorunkban csütörtökönként a régmúltat vesszük célba. Ezúttal 8 szólóénekesnő, Bán Klári, Hollós Ilona, Kovács Erzsi, Mikes Éva, Rácvali, Rózsa Anni, Sándor Anna és Zárai Márta, valamint 8 együttes, az Echo, az Express, a Gemini, a Generál, az Illés, a Metro, az Omega és a Skampoló egy-egy dalát készítettem elő. Tisztelt hallgatóink, szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Az első blokkban az 1960-as éveket megelőző időszak legnépszerűbb magyar táncdalénekesnője, Hollós Ilona, Sétahajó, majd Rózsa Anni, Nekem jó, az Illés, Táskarádió és a Skampoló Maradj egy percig című felvételét játsszuk.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Hollós Ilonát, Rózsa Annit, az Illést és a Szkampolót hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benekönnyű zenei összeállításunk. Következő szereplőnk a tatabányai születésű, bányás családból származó Zárai Márta, akitől az Egy bolondos könycsepp hallható. Utána Mikes Évától az Egy esős vasárnap délután, az Echótól a Gondolsz-e majd rám, és a Generáltól a Neked szól című szerzemény forog.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Zárai Márta, Mikes Éva, az Echo és a Generál egyedzene száma csendült fel. A Pátria Rádióban könnyű zenei műsorunkat hallgatják a régmúlt sikereivel. A következő dalt a Három tavasz című operettből játsszuk, Én édes Katinkám, az előadó Bán Klári. Ezt követően Kovács Erzsitől a Hosszú az a nap, a Geminitől a Labda és a Metrótól a Mi fáj szól.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Bán Klárit, Kovács Erzsit, a Geminit és a Metrót hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk. Utolsó blokkunkat Sándor Anna indítja az Aki nem jár Pesten kávéházba című felvétellel, majd Rácz Valitól a Minden elmúlik egyszer, az Omegától a Kiabály énekelj és az Expresstől az Alkonyat forog.

0: az elmúlt percekben Sándor Annától, Rácz Balitól, az Omegától és az Expresstől csendült fel egy-egy szerzemény. Könnyűzenei műsorunkban a régmúltban barangoltunk. Közreműködött 8 szóló énekesnő, Bán Klári, Hollós Ilona, Kovács Erzsi, Mikes Éva, Rácz Vali, Rózsa Anni, Sándor Anna és Zárai Márta, valamint 8 zenekar, az Echo, az Express, a Gemini, a Generál, az Illés, a Metro, az Omega és a Skampoló. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Holnap szlovákiai magyar zenészeink, énekeseink számaiból válogatunk. Ős bemutatónk is lesz. Nálunk hallhatják először a Kingfishers és Zöld Bálint közös Mást remél című dalát. Hölgyeim és uraim, találkozzunk újra a déli hírblokkot követően.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Oroszország fokozza a hibrid támadásokat a Balti-tenger térségében. Romlik a környezetvédelmi jogok helyzete Szlovákiában. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. A mikrofonnál Mezőzállási Márk. Jönnek a részletek. Rendkívüli parlamenti egészségügyi bizottsági ülést kezdeményez a KDH az Eperjesi Katonai Kórház építésével kapcsolatban. Az ellenzéki párt szerint a beruházás költségei jelentősen meghaladják az eredeti terveket. Peter Strachura képviselő azt állítja, hogy a projekt végső ára elérheti a 627 millió eurót, ami lényegesen több a korábban kommunikált összegnél. A KDH szerint több kérdés is tisztázatlan, például a már elkészült munkálatok pontos költsége. Robert Kalinyák védelmi miniszter ugyanakkor visszautasítja a kritikákat, és továbbra is azt állítja, hogy a beruházás költségei a piaci árak alatt maradnak. A kórház több mint 1000 ágyos regionális egészségügyi központként működne. Több környezetvédő és jogvédő szervezet arra figyelmeztet, hogy Szlovákiában egyre nehezebb a nyilvánosság részvétele a környezetvédelmi döntésekben. A szervezetek szerint gyakoribbá váltak a civil aktivistákat érő verbális támadások, fenyegetések és dezinformációs kampányok. Kifogásolják azt is, hogy több jelentős beruházás esetében korlátozták a lakosság és az önkormányzatok lehetőségeit a döntéshozatali folyamatokban való részvételre. A kritikák az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról készülő nemzeti jelentéshez benyújtott észrevételekben jelentek meg. A szervezetek nagyobb átláthatóságot és szélesebb társadalmi párbeszédet sürgetnek. A Lengyel Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének friss tanulmánya szerint Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen növelte hibrid műveleteit a Balti-tenger térségében. A jelentés szerint az Európai Unióban regisztrált Moszkvához köthető 161 szabotázs akció közül 93 ebben a régióban történt. A legtöbb esetet Lengyelországban jegyezték fel. Az elemzés szerint a cél nem csupán az anyagi károkozás, hanem a NATO és az Európai Unió reakcióinak tesztelése, valamint a bizonytalanság erősítése a társadalomban. A műveletek között szerepel kritikus infrastruktúrák elleni támadás, GPS zavarás, valamint tenger alatti kábelek és energetikai eszközök megrongálása is. A norvég menekültügyi tanács idei jelentése szerint a nemzetközi közösség továbbra sem fordít elegendő figyelmet a világ legsúlyosabb kitelepítési válságaira. A szervezet kiemelte, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság immár 10. éve szerepel a legelhanyagoltabb humanitárius krízisek listáján, ahol több mint 7 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására. Az NRC szerint a szükséges támogatásoknak alig több mint egy negyede érkezik meg, így több mint 21 millió rászoruló maradt megfelelő segítség nélkül. Az idei lista élén Szudán áll, ahol közel 10 millió belső menekült él, miközben csak nem 20 millió embert fenyeget éhínség. A szervezet főtitkára Jan Egelán úgy fogalmazott, a válságok elhanyagolása politikai döntés, nem pedig a lehetőségek hiánya. Mojtaba Hamani, iráni legfelsőbb vallási vezető szerint az Egyesült Államok és Izrael arra törekszik, hogy bizalmatlanságot és megosztottságot szítson az iráni társadalomban. Írásos üzenetében arra szólította fel az ország lakóit, hogy őrizzék meg egységüket és ne engedjenek a külső nyomásnak. Hamenei a februári izraeli-amerikai támadások során megsérült, és azóta ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Eközben Donald Trump amerikai elnök jelezte, a jövőben akár személyes találkozóra is sor kerülhet közte és az iráni vezető között, amennyiben a térség biztonsági helyzete ezt lehetővé teszi. Irán ugyanakkor figyelmeztetett, hogy újabb amerikai támadások esetén rakéta és drón csapásokkal válaszolhat.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az égbolt, az ország középső és keleti részében helyenként csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, gyenge szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Prágai úton a Patronka irányába baleset nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszon rövid néhány perces torlódásra kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Rozsnyón, a Stitnyicka utcán a belvárosból kifelé vezető szakaszon. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet, köteles Szabolcsal. Kedves hallgatóink, a Kassai stúdióban üdvözlöm Süli Jánost, aki 16 évig volt Kassóváros polgármestere, majd ő lett Szlovákia Békés Csabai főkonzulja is. Köszöntöm János, örülök, hogy elfogadta meghívásomat.
2: Köszöntöm a hallgatókat, vágjunk bele.
0: Hát vágjunk bele. Mikor volt az előzetes beszélgetésünk, akkor nekem végig azt mondta, hogy Kassán a Jókai utcán nőtt fel, hát nekem fogalmam sincs, hogy hol volt a Jókai utca, de aztán megbeszéltük, hogy ez a Jeszenszkeho.
2: Igen.
0: És a 1950-es, 60-as években hogyan nézett ki a városnak ez a része, amit így nagyjából úgy mondhatnánk el, hogy a mostani hallgatók is be tudják azonosítani, hogy a vasúti kórházhoz van közel ez az utca.
2: Hát akkor a vasúti kórház nem létezett. Ezek családi házak voltak, kisebb házak. A malomárok működött, ott durzsult a turbina.
0: Nem még
2: folyt a malomárokban a víz. A Jókai utcáról, a Rasin utcára, most az a Gottwaldova lett, mostan egy más neve van. Ott volt egy gyönyörű nagy fahíd, azon keresztül lehetett átmenni a városba. Ott, ahol most a régi fedett uszoda áll, most az a kultúrpalota, vagy hogy nem, ott egy amfiteátrum volt.
0: Kunsthalle.
2: Kunsthalle, igen. És hát ott egy amfiteátrum volt, oda jártunk, ott egy nagyon érdekes előadások voltak. Aránylag egy háborús utáni nyugodt légkör uralkodott a városban.
0: Hogy valóban olyan szép volt, olyan nosztalgikus volt, hogy ön is szeretné, hogyha újra lenne a malomárokba folyna víz?
2: Persze, ez a malomároknak a likvidálása és elvezetése a föld alá, ezt a főutcának a sétáló utca válására volt szükség, onnan kiiktatták a forgalmat, és ezt a forgalmat át kellett valahová irányítani. Na és ezt a malomárokba hajtották végre. Hát nem tudom, hogy szerencsés volt, vagy nem volt szerencsés. Szerintem fejlődés szempontjából szerencsés volt. Hát természetesen a környezet szempontjából nem volt szerencsés. Hát ez érdekes a Csermely patakra is, ami a városon keresztül folyt. Persze ezt is annak idején elvezették, még a 80-as évek közepén. A városnak nem volt csatornája, csatornamegy, és hát nagyon sokan a patakba ürítették ki a piszkot, a szemetet.
0: És ez ment végig a főutcán.
2: Ment a főutcán végig, így van.
0: Mondjuk a dómot megkerültem?
2: A mostani színház, a dóm, meg a Mihály Kápolna, az egy sziget volt. Meg két oldalról folyt a Csermely patak. Ott, ahol a villamos sínek mennek most. Hmm. Ahol, hát igen, villamos már nem jár. De ott volt a Csermely patak.
0: És hidak voltak?
2: Hát ilyen balok voltak, ezt én nem értem meg, de régi képekből meg olvastam a történetet városnak, hát ott az le van nagyon szépen írva, hogy is mint volt. Maga a malomárok az egy nagyon érdekes megoldás volt, két turbina volt, két francis turbina volt.
0: Ezt a turbinát is sokan emlegetik, gondolom ez a város villamos energiáját.
2: Egyik turbina ott volt a mostan a vasúti igazgatóságnál, és a másik a Jakab-palotánál. Ott volt két 50 kilovatos francis turbina, az egyiket még a Műszaki Múzeumban lehet látni, és ez úgy ellátta a főutca világítását villanya. Persze ezekkel a csatornákkal, ez egy műcsatorna volt, ez nem egy természetes valami volt, ezt kiásták. Evel találkoztam Békés Csabán, és ott is van ilyen csatorna kiásva Gyulától Békés Csabáig, és hát ennek van egy bizonyos értelme, elsősorban egy levegőt javítja, másodszorban, amikor jönnek az áradások, el lehet vezetni a Hernád vizét, egy részét ezeken a csatornákon, ez egy árvízi megoldás is volt, de mivel, hogy villanyt is lehetett termelni, termeltek is.
0: És mi volt az ilyen mindennapos játék, amit játszott egy városi gyermek?
2: Ami érdekes, ez a játék úgy, hogy 60-62-ig működött is. A Jókai utcára elköltöztünk, aztán a Cambellovára, ez mert egy bérház volt, az építőipari vállalatnak voltak ezek fölépítve, ott voltak ilyen iparosok, akik dolgoztak az építőipari vállalatnál. Most szép udvar volt, a szülők megcsinálták nekünk a focipályát, télen kihúzták a tömlőket, leöntötték vízzel, hideg is volt többek között, meg is fagyott, és nem vártak senkire, hogy majd a város, vagy az állam megcsinálja nekünk a jégpályát, vagy a focipályát. Megcsinálták a jégpályát, mi le is takarítottuk időnként, És nagyon, nekem nagyon szép gyerekkorom volt, hogy mivel foglalkoztunk. Hát elsőben fociztunk, utána fogócskáztunk.
0: De ezen grunt foci?
2: Grunt foci volt.
0: Szóval nem rendes sportpálya, hanem nem, improvizált.
2: Sportpályát nem is láttunk addig rendeset. Hát lejártunk, kimentünk a Vészeszre, vagy a Lokira, ez a mostani Jászmény szálló mellett volt egy lokomotív pálya, az már rég nincs. A VSS pedig, hát ott egy nagyon érdekes focik voltak, hát az egy komoly futballcsapat volt, a VSS, oda jártunk, ott nem ritka volt a 10 000-es nézőközönség, jártak itt angol csapatok, no és járt itt a Sparta, meg hát a VSS egy nagyon komoly csapat volt. Aztán abba hagytuk a járás édesapámmal, mert egy párszor azt vettük észre, hogy ez már nem foci volt, hanem opera, az eladott mennyasszony. És akkor elmúlt ez az eufória is.
0: És volt a VSS-nek ilyen magyar szurkolótábora is?
2: Hát a VSS-nek főleg magyar szurkolótábora.
0: De magyarul drukkoltak?
2: Vagy hát volt, ott voltak olyan játékosok, hogy Pintér. Komoly játékosok voltak ott, akik hát főleg magyarul beszéltek. Például Strauss, Jancsi is, nagykapos mellől. Hát ő se volt az a echt nagy szlovák fiú. Nagykaposi volt, magyarul beszélt, nagyon jó focista volt. Találkoztam vele többször, személyesen ismertem őt. Utána voltak olyan játékosok, hogy Gajdos, meg ott volt Kánási. Ezek beszéltek szépen magyarul, Csákvári Géza. Ezek magyar emberek voltak, jó foci volt, és hát távolról se annyi pénzért fociztak, mint ma.
0: Mit skandáltad? Csak az, hogy VSS, hogy voltak valami rigmusok?
2: Például emlékszem arra, amikor vendég csapatnál volt a labda, és a védő játékosok, a kassaiak védekeztek a kordítótól, hogy rá, hogy menjenek rá. Ez érdekes volt. No, és hát voltak persze más ilyen beköpések és kiflirúgás, ez az ívelt labda. Utána volt olyan focista, akinek a haja nagy volt és lobogott, hát úgy hívták, hogy ő a táncoló hajú. Hát nagyon szép dolgok. Tény az, hogy hülye vagy, meg ilyen trágár kifejezik ezeken a pályákon. Abaziből szó se volt. A most, amit hallgatok és nézem a meccseket, hát bizony úgy elgondolkozom azon, hogy hol jutott ez a világ. A tény az, hogy a villamosok jártak a VSS pályától végig, a Komenszky utcán, és ott csüngtek rajta az emberek, úgy, mint Indiában vonaton.
0: Gondolom, mikor volt a meccs, hogy felférnünk.
2: Igen, és utána volt a sarkon egy, most úgy, hogy Letná, Kocskrcsmá Letná, ez egy, most egy Nobel, egy ilyen nagyon flancos hely, annak idején egy ilyen helyi olajos padló köpködő volt, a végén mindig ott kötött ki a jó népnek a színe java, meg a Jankónál. Ha nyert a csapat, azért volt a buli, ha veszett a csapat, akkor ott siránkoztak, de ennek megvolt a maga hangulata, és ezt mind átéltem.
0: Azt mondta nekem, hogy az édesapja részt vett az úgynevezett kassai ipari épületének a felújításában, vagy azt hiszem, ott egy emeltet kellett ráhúzni.
2: Egy érdekes időszak volt, az építőipari vállalatnak a kapacitása Nagyszombatra, Prágába és Pozsonyba volt elküldve, oda vitték ezeket az embereket, az építőipari szakmunkásokat, meg iparosokat oda vitték, építsék a nagyszombati infrastruktúrát, mert ott épült az atomerőmű, Pozsony a főváros, ugye azt is kellett szépíteni, és így aztán a kapacitásokból nem jutott Kassára, szerencsére. Mert ha jutott volna, maga az óváros ma nem létezne. Ezt azért mondom,
0: hogy lerombolták volna egy jó nagy részét.
2: Mint Pozsonynak a részét, Kassának a belvárosa áldozó esett volna. No, volt egy nagy bum, háború utáni bum, születtek a gyerekek, egyszerre kevés volt az iskola. Mivel, hogy két műszakban az iskolákat nem akarták üzemeltetni, szükség volt újabb terekre. 68-ban kezdődött egy olyan dolog, hogy jött a Thália. Akkor Beke Sándor volt az igazgató, kérdezték tőle, hogy Sándor, miért pont Kassát választhatod, és nem Rozsnyót? Hát azért, mert Kassán jár a villamos. Ennek volt egy bizonyos értelme, mégis Kassa nagyobb város, mint Rozsnyó. No, de hát nem volt színház. Az akkori ipariskolának a vezetése felajánlotta a tornatermét, és ezt a tornatermet át kellett építeni színháznak. És ebbe vett részt az édesapám. Persze, hát nem mint magánvállalkozó, hanem mint egy bizonyos építőre vállalatnak a tagjai. Ott az osztálytársamnak az édesapja, Paucsó László volt a vezető, édesapám pedig ott dolgozott ebben a csapatban. Amikor aztán arra került a sor, hogy a gimnáziumban sok a gyerek, és nincs elég hely, kéne ráhúzni egy emeletet. Az állambácsi azt mondta, hogy mi anyagot adunk, de kapacitás, építőipari kapacitás az nincs, azt oldjátok meg ti. Így aztán megszervezték a szülőkkel, hogy épp húzzunk rá egy emeletet. Persze volt szakértelmi felügyelet emellett, és ez sikerült is. És a szülők is jártak, ki maga módján, kinek mennyi ideje volt. Én is részt vettem benne, a feleségem is, persze nagyon szerény módon, és ezt a sikerült végrehajtani. És amikor jöttek a szűk esztendők, jött a nagy forradalom, jött a nagy változás, egyszer az emberek megijedtek, gazdasági problémák kerültek elő, nem születtek gyerekek, és most az a gond, hogy nincs elég gyerek, és az iskola hatalmas ugyan, de nincs kihasználva. És amikor arról beszélek szülőknek, meg sok mindenkinek, hogy nem csak a magyarok, meg a magyar iskola, hanem egész Közép-Európa, meg Európa sorsa az ágyban fog eldőlni. Ha születni fognak gyerekek, akkor lesznek magyarok, szlovákok, európaiak, kell majd magyar iskola is, de ha nem, akkor bizony nagyon nagy változások elébe nézünk.
0: Még vissza az édesapjához, aki érdekes módon Békés megyei származású, és aztán ugye ki fogunk rá térni, hogy Süli János pedig ugye Békés Csabán volt Szlovákia főkonzulja, hogy hogyan került az édesapja Békés Csabáról Kassára, míg az édesanyja pedig ceglédi és debreceni család sarja.
2: Hát ez egy érdekes történet. Édesapám Nagyiratoson született, ez már a 20-as években volt, 20-ban született, ez már Romániához tartozott, és az ő édesapja Dombegyházi volt, az a szomszéd fal, az már Magyarországon van, és hát udvarolt Nagyiratosra, oda nősült, a nagymamán Szatmári, ő Nagyiratosi volt, az egy komoly erdélyi család, és ott született édesapám. Most jött az első világháború, ugye egyszerre csak Románia lett, és hát jött a világháború, édesapám 39-ben 19 éves volt, és besorozták katonának a román hadseregbe. A román hadseregbe elvitték őt Krajovába, ez egy város Romániába, ahol úgy, ahogy kiképezték őket, de hát fegyver az kevés volt, és hát bizony az volt a cél, ha valaki elesik, el kell venni a puskáját a második vonalban is, ahol menni tovább. Kivitték volna őket a szovjet frontra. Hazaküldték édesapámát Krajovából, menjen elbúcsúzni a családtól, mert bizony két hét múlva mennek a frontra. Hát édesapám hazament, ez Arad melletti nagy község, rögtön a határ mellett, elbúcsúzott a családtól, és irányt tévesztett, és elment Magyarországra. Azt mondták neki, hogy magyar gyerekeknek a román hadseregben a sorsuk az, hogy az első vonalban lesznek, és aki az első vonalban van, hát a túlélési az túlélésnek a sansza nagyon kicsi. Így aztán elkerült Magyarországra. Édesanyám Cegléden született, de Debrecenben dolgozott, elment Debrecenben dolgozni, 21-ben született, ugye, Mennyin dolgozott, és a nővére Kassára jött férjhez. És nővérének a férjét elvitték katonának, magyar hadseregbe, de született egy kislánya, Csillának hívják, és mondta, hogy Klári, hát gyere hozzánk ide Kassára, mert hát egyedül vagyok, és jó lenne, ha itt lennél. Így Csillának a keresztanyja az édesanyám volt. Szerencséje volt édesanyámnak, nagyon nagy szerencséje, Mennyinél dolgozott, műszakot cserélt a barátnőjével, a Szent Anna utcában dolgoztak, nem messze a debreceni állomástól. Hazajött a barátnőjének a vőlegénye, szeretek volna egy kicsit együtt lenni. Édesanyám váltott műszakot, ő ment helyette dolgozni. Az albérletben, ahol laktak, ott maradt a barátnője a vőlegényével. Volt egy óriási nagy légitámadás, jöttek az amerikaiak a B-17-esekkel, és még az édesanyám az Aranybika menhelyén volt lent a pincében, addig Debrecent az amerikaiak ripítjára bombázták, és az a ház, ahol volt az édesanyámnak az albérlete, hát bizony csak egy nagy, hatalmas nagy kráter volt. Édesanyám a Kassára került, mert eljött onnan, azt mondta, hogy ez nem valami nagy dolog, Debrecenben nem jó dolog. Debrecen nagyon sokszor cserélt gazdát, németek, szovjetek. Így aztán Kassára került, meg is önkedett édesapámmal, itt ragadtak, és itt születtem én.
0: Lehet, hogy most kicsit ugrál fogunk menni, de a katonasága, amikor az úgynevezett sorkatonaságát töltötte, az pont 1968-ra esett.
2: 66-68.
0: És ugye ekkor vonultak be a Varsói Szerződés országai Csehszlovákiában, hogy azt így katonaként milyen volt megélni?
2: 66-ban vonultam be, és 2 évre vonultam be, mert annak idején nagyon okos voltam, és abba hagytam az egyetemet, mert pénzt akartam keresni, erre kiszagolták azt, hogy hát bizony sorkatona. 2 évre bevonultam, Tábor városában szolgáltam, na és 1968-ban, augusztus 20-ról 21-re szolgálatom voltam, a 18. harckocsi ezredben voltam, az ügyeletes tiszthelyettes, mert akkor már alhadnagy voltam, na és a szolgálatban voltam, az ügyeletes tiszt Hulla részegen ott feküdt az ágyon, és én kezeltem a rádiót, én hívtam össze a összekötőket, a küldöncöket a tisztekért, van 11 óra körül fölhívtak a hadügyminisztériumból, vagy a honvédelmi minisztériumból, mondjuk így, ez azonnal be kell hívatni az összes profi tiszteket a munkába. Persze ezek a kis katonák, akik mentek értük, mert akkor még telefon, még mobil nem volt, kiosztottam nekik a gépkarabélyokat éles tölténnyel, és mondtam, hogy ez már nem gyakorlat, ez már éles. Jöttek a tisztek, mai napig emlékszem, hogy hívták a fedő alakulatnak a fedő nevét, meg a honvédelmi miniszterünknek a nevét. Honvédelmi miniszterünknek a rádióban Urán volt a neve, mi voltunk a Praszekin 7. Ezt mai napig emlékszem, mert ez egy nagyon érdekes időszak volt, és amikor megjelentek a tisztek, és hallgatok a rádiót, meg hallgatok az adást, adókat a katonai adókon keresztül, hát bizony nem volt mindegy. Az egész rendszer nyugat felé volt beállítva, tehát az egész nyugati határvidék Liberectől kezdve egészen le Domaslicéig, azok komoly harckocsi ezredek voltak, rakéták, repülőterek, és a támadás hátulról jött. Nagyon-nagyon, én ezt mai napig nagyon aljas dolognak tartom, ez távolról sofer, nem volt tiszta ügy, persze nyugatról ezek a komoly államok, ugye, mint Franciaország, Nyugat-Németország, Amerika, Anglia, buzdított minket, de szerencsére nem volt ellenállás, terve volt véve ellenállás. Az első hullámot, amik bejöttek, azokat talán meg lehetett volna állítani, de a második hullám, ami aztán jött, olyan komoly felszerelésekkel jöttek, hogy már nem volt semmi sanszunk ezt kivédeni. És szerencsére, hogy nem volt ellenállás, ha lett volna ellenállás, rapitjára lőttek volna minket. Rapitjára. Amikor aztán hazajöttem, fönt Kassa Újfalun, fönt, ott álltak az orosz tankok, aki nem emlékszik, most már lakótelepen ott álltak az orosz tankok, az ágyúcsövök a Kassa felé voltak irányítva, és ha nagyon okosak lettek volna, hát szétlőtték volna a várost. Minden gond nélkül. 68, hazajöttem, barátaim elmentek, ők nem volt, aki nem volt katona, volt, aki volt, fogták magukat, felszedték a sátorfájukat, és elmentek. Az első megálló az Bécs volt, oda ki lehetett még utazni simán, és ott, mivel hogy egy független ország volt, ott volt a Dél-Afrikai Uniónak, ugye a nagy apartheid volt, egy nagy követsége, és ott lehetett jelentkezni, sőt, fogadták is nagyon szívesen a fehéreket, hogy hát én is elhatároztam, hogy hát bizony, itt ami volt akkor, hát az nagyon kegyetlen dolog volt. Láttam egy kirabolt ország, bizalom nélkül olyan nagyon-nagyon csalódott emberek, nagyon rossz hangulat volt az ország, hogy én is elmegyek. Édesapám adott nekem egy szép összeget, hogy fiam, ha úgy döntesz, hogy mész, akkor mennyi. Hát elmentem, ott voltam Bécsben egy ideig, Mária Hilfestrasse, meg kávézó, meg nagyon jó, aránylag jól éltem, de 1966-tól 68-ig, amíg katona voltam Dél-Csehországban, sokszor rám tört a honvágy, és úgy hazamentem volna, legalább egy 2 napra. Minket Szlovákiából, a fiúkat, és főleg a magyarokat, tehát nem szívesen engedték 2-3 napra haza. Inkább a csehek mentek, és nekünk arra azt mondták, hogy bizony krízis van Izrael és Egyiptom között, meg a Duma. Ti nem mehetek, nektek készenlétbe kell állnatok. Hát jól, no. De ez nem így volt. Úgy volt, hogy hát olyan harmadrangú emberek voltunk mi ott, a magyarok. Amíg Kassán voltam, katonaság után, jöttem a főutcán, hát bizony sokáig tartott az út, mert találkoztam barátokkal, gyere egy sörre, beszéljünk, elmeséltünk egy pár menő viccet, szittuk az oroszokat, meg a szovjeteket, amíg lehetett, amíg be nem köptek minket, aztán rájöttünk arra, hogy kiköpött be minket, volt osztálytársak, sőt, családtagok, De hát ez erről szól a történet. Rám jött a honvágy, és egy szép nap azt mondtam, hát mit keresek én itt? Mit keresek itt? Itt mégis csak egy jöttment leszek, egy vendégmunkás esetleg, egy idegen, akit úgy eltűrnek. Hát mondom, irány haza is jöttem, aztán 20 évig nem volt útlevelem.
3: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Süli Jánossal, Kassó város egykori polgármesterével. Nézd!

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Süli Jánossal, Kassóváros egykori polgármesterével.
1: Hogy azt mindig kiemeli, hogy nem volt pártag. Hogy volt ez, hogyha valaki nem volt pártag, akkor hogy tudott mégis azért előre jutni?
2: Ez arról szól a történet, hogy lehet, hogy nem voltam pártag, nem is voltam, ez így igaz, de voltak olyan funkciók, vezető funkciók, amelyek nagy felelősséggel jártak. Az ingatlan kezelőállatnál a városnak a központi fűtése volt a feladatom. Mit jelentett ez? Azt jelentett, hogy októbertől április végéig 24 órás szolgálat volt, és erre a vezető funkcióra pártagok nem vállalkoztak. Itt a szakértelemre, tudásra és bizony emberi bizalomra volt szükség. Ezt senki nem pályázta, nem akart ott lenni. Hát amikor rám bízták, hát ezt jó feladattal megcsináltam. Tűzépén ugyanez volt a helyzet. Ez a közlekedésnek a megoldása, 1.500.000 tonna szének a elhozatala Csehországból, elosztása, raktározása, fuvarozása az én dolgom volt, és hát ez sem volt valami nagyon-nagyon hálás feladat. De amikor már arról volt szó, hogy egy vállalatnak, egy lányvállalatnak az igazgatója kellett, hogy legyek, ott már nem lehetett, mert keveset ittam, és nem voltam pártag.
1: 16 évig volt Kassóvárosának a polgármestere, hát az a így a felnőtt életének egy nagyon jelentős ciklusa, és tulajdonképpen ennek a városnak az 89 utáni történetének is egy nagyon jelentős időszaka. Az egyik interjújában azt mondta, hogy végülis nem is tudja, hogy miért önt választották, hogy ott az elején, amikor még így kooptálták, akkor még ilyen vegyes rendszer volt, aki emlékszik rá, hogy akkor még a nomenklatúra emberei is így maradtak, de már betettek a, mondjuk a VPN, vagy bárki más már ilyen új embereket is oda behelyezett az nevezzük önkormányzatokba, és aztán valahogy így került ön képbe, és így lett először a Járási Nemzeti Bizottság elnöke, majd a önkormányzati törvény elfogadása után és a választások után pedig Kassóváros polgármestere, de hogy ki látott fantáziát Süli Jánosban?
2: Engem 89 év végén megkerestek, hogy nem akarok képviselő lenni, mert kooptálni kell.
1: Mondom, a VPN.
2: Igen, hát ott voltam mindenféle tüntetéseken, ott voltam, persze láttam, hogy miről szól a történet, hát politikában nem voltam járatos, hát elmentem, és gondoltam azon, hogy jó lenne változtatni. Amikor képviselő lettem, hát bizony, kaptam olyan anyagot készhez, fényképeket, meg adatokat, ami azt mondta, hogy ezt tiszta vizet kell önteni a pohárba, és meg kell mondani, hogy is van ez, miért van ez így, mi történt. Hát tény az, hogy ezek a járási nemzeti bizottságok, én az egyes körzetről voltam kooptálva, katasztrofális helyzetben voltak morálisan, anyagilag, mindenhogy. Körülnéztem a városba, a színház, bedeszkázva, a Szent Háromság és a színház egy hatalmas nagyjuk tátongott, a Szent Erzsébet egy székeset körülvéve, szemétdom körülötte, a közművek totál kikészítve, a közvilágítás majdnem nulla, az utak állapota semmi, a főutcán a házak, a polgári házak kirabolva, aszociális elemekkel lakva, oda már a romák se akartak beköltözni, amit ott láttam, megdöbbentő volt. Ami egy bizonyos rendszernek az eredménye volt, ami totálisan a padlóra került. Na és ezen kellett változtatni, hát mondom, hát ezen majd próbálok, hülye voltam, azt hiszem, hogy ezt majd lehet egyszerre megcsinálni, ezt nem lehetett. Amikor aztán 90-ben megválasztottak novemberben, volt egy papír a kezemben, hogy megválasztottak, és ezen kívül semmi, még egy szék se. És föl kellett állítani egy önkormányzati rendszert, embereket, hozzáértőket, és hát 16 év alatt ez sikerült is. Hála jó Istennek sikerült, persze még hozzáteszem, hogy a törvények olyanok voltak, hogy voltak is, meg nem is, be kellett tartani, nem kellett betartani. Volt itt minden, amit csak el lehet képzelni, zsarolástól kezdve, fenyegetőzéstől kezdve, minden. Ezt én szépen elraktam, és aki erre még emlékszik, és nagyon kevesen emlékeznek rá, ez bizony egy olyan folyamat volt, hogy a mai város azért néz így ki, mert akkor hozzáfogtuk, és ezt csináltuk. Aztán jött egy úriember, aki a régi ENSZ embere volt, köztársasági elnök lett belőle, ő meg fogta magát, és a főutcának a kövezetét, mondom a kövezetét, a szökőkutat, és azt rendbe rakta, attrakciót csinált belőle. Valahogy ez szépen összejött, hála jó Istennek, és már ha nézem ma, a várost az egy kicsit túlfűtött rendszer, mindent a főutcán akarnak megcsinálni, mindent a nagy templom körül, a távolugrás, a futás, ez egy kicsit túl van hevítve, és valahol a lakótelepekről megfeledkeztek. és lényegében szeretném azt is elmondani, hogy mi a város. A város az óváros, és ha a városról, mint olyanról beszélünk, az a hozzá erőszakkal hozzácsatolt faluk és lakótelepek. És ha valahol kell valamit tenni ebben a városban, ott a lakótelepeken kell egy komolyabb infrastruktúrát fejleszteni és csinálni, hogy az embereknek ne kelljen emigrálni, a városba utazni azért, hogy jól érezzék magukat.
1: Talán a hallgatóinknak annyit mondjunk el, hogy Kassa több városrészből áll, és van egy főpolgármester, az volt ebben az időben Rudolf Schuster, és a belvárosnak, az úgynevezett Kassa óvárosnak pedig ugye Süli János volt a polgármestere, de hogy mondta, Kassának az éke vagy a lényeg, az pont ez a belváros, aminek ön volt a polgármestere, hogy hogyan emlékszik ezekre az évekre, miközben mostanában már mindenki azt mondja, hogy az egy jó döntés volt, hogy az utcát, ahogy említi, lekövezték meg felújították, de ön ezt mindig árnyaltabban szokta kifejezni, szóval, hogy mi erről a véleménye?
2: A véleményem az, hogy drága a muri volt, mert a követ egyszerre kellett lerakni, és ez a kő nem szlovák kő volt, nem körmözbánya, nem itteni kőbányákból, hanem elhozták Olaszországból. És amíg ez ide került, nagyon sokszorosára emelkedett a nézetméterre, ahhoz, hogy ez a kő leresen tenni ide, ez bizony pénzbe került. A város akkor fölvett 3 milliárd szlovák korona kölcsönt, és ami engem nagyon bosszantott, és ezt meg is mondtam, a kamatlábolt az 24,5% volt. Azt jelenti, hogy 3 milliárdból elsőjén csak a kamat volt 750 millió korona. Amikor aztán meglett az elnök választás 1998-ban, a város, amikor elment a főpolgármester elnöknek, a város 2 évig csődben volt. Még egy kávét se tudtak venni a magisztrátuson. És mi maradt utánuk? A Kovács utának is hozzáfogtak, Harang utca, Sas utca, Kálvin tér, ugye ott maradt kiásva, szétszedve, és a városnak egy fillére nem volt arra, hogy ezt rendbe rakja. Akkor az óváros kölcsön, pénz nélkül hozzáfogtunk, és rendbe raktuk. Egy korona kölcsön hitel nélkül. Nem vettünk olasz követ, hanem csányval vettünk műkövet, és ezt az egész rendszert, ezt a mellékutcát, ez a fele a főutcának, erre ember raktuk, meg se köszönték. És ezt nem lehet volna szabad csinálnom, mert ez az utca már akkor nem volt az óváros tulajdona. Régebben az óváros, mint olyan független jogi személy, csak a saját vagyonába kellett, hogy fektessen be pénzt. Ezt mi Kassa érdekében megcsináltuk, leraktuk, és azóta is ez az utca, aránylag ezek a kövek is, nagyon jól bírják a strapát. Lehet, hogy nem flancos kő, nem olasz kő, de nagyon megfelel. Aztán az bosszantott a végén a legjobban, Kovács utcán csináltunk szép parkolóhelyeket, mindent, és erre a város később odaadta egy idegen cégnek, hogy szedjen parkolódiat ezeken a parkolóhelyeken.
1: Tényleg ebben nincs időnk belemenni, meg nincs itt Rudolf Schuster, de hát azt szokták mondani, hogy végül is túlérte Kassa ezt az óriási kölcsönt, és hogy gyönyörű város lett, és hogy már sokan azon a véleményen vannak, hogy megérte.
2: A város azt hiszem múlt éven fizette le az utolsó részletet ebből a nagy kölcsönből. Ezt a pénzt a belvárosban a homlokzatokra, most már magánházak lényegében adtak volna kölcsönt, vagy vissza nem térítető kölcsönt, amit Dél-Csehországban megcsináltak, mert voltam ott is körülnézni, ahol szolgáltam, Český Krumlov gyönyörű város, le is fényképeztem. Hát ott a megye, a város, magánszemélyek, magántomelő házaknak a homlokzatai rendbe rakására hozzájárultak pénzzel. A város, Kassa városa, ezt sajnos nem tudja megcsinálni a mai napig, mert még mindig ez a pénz valahol nagyon-nagyon, de nagyon hiányzik.
1: Még hogy lezárjuk a Kassóváros polgármesteri ténykedését. Volt akkor egy ilyen legendás népszavazás, ez már így a 90-es évek vége felé, amikor a Mecsiár rendszer így egyre keményebb volt, keményebb retorziói kezdtek lenni, és akkor volt egy ilyen népszavazás, amit megpróbáltak így elsinkófálni, vagy hogy mondjam, de voltak ilyen önkormányzatok is, többek között Kassóvárosa is, aki akkor így ebbe így beleállt, és majdnem börtönbe is kerültek emiatt emberek.
2: Hát arról szólt a népszavazás, hogy a köztársaság elnököt ne a parlament válassza meg, hanem egyenesen
1: közvetlenül
2: az emberek. A népszavazás keretén belül ez volt az ötödik kérdés. Ki voltak nyomtatva a kérdőek? Egy nappal a szavazás előtt elmentem a járási hivatalba, ami ott fölöttünk volt, kikértem egy mintapéldányt, eltettem szépen, hogy azért legyek tisztában, miről van szó. Másnap reggel kellett volna szétosztani reggel 5-kor, van ilyenkor mindig, ezt átéltem több szavazást, ott összejön a választóbizottságokat, 17 volt a belvárosban, és ott kellett volna szétosztani ezeket a szavazalapokat, pecséteket odani a bizottságoknak, az elnökeinek. Na, de mi történt? Egyszerre reggel megkapjuk a szavazalapokat reggel 5-kor, és az ötödik kérdés hiányzik. Nincs odaírva. Az akkori Mecsar masinéria az ötödik kérvényt törölték. Egyszerűen nem nyomtatták ki, és adtak csak 4 kérdést. A közszerségeknek a megválasztása ne legyen a témája a referendumnak. Hát erre én azt mondtam, én bizony ezeket a cédulákat, szavazékat nem adom szét, nem osztom szét, mert bizony ez nem érvényes. Úgyis a közlönyben ott volt az eredeti, de ez a másik, amit kiadtatok az ötödik kérdés nélkül, ez ott bizony nem volt. Hát elmentünk föl a főpolgármesterhez, akkor még Schuster úr volt a főpolgármester, mondtunk neki, hogy álljunk ellen, és hát ő ezeket nem szervezte, a város nem szervezi ezeket a szavazásokat, mindig a városrészeknek a feladata. Hát bizony nem vállalta, azt mondta, hát ő ez nem az ő dolga, így. Városból volt 5 ember, 5 polgármester, aki vállalta, köztük én is, és még emlékszem, hogy Szlovákia belül még Párkánynak, Oravec úr volt a polgármester, akkor ő vállalta szintén, és ezeket a szavazott cédulákat nem adtuk szét. Ezt persze bejelentődik a sajtónak, jött a sajtó, jött a tévé, mondtam, hát nézzenek ide, hát itt van az eredeti, ami a közlönyben benne van, és itt van az új, amit itt kéne adnom, mert az ötödik kérdés miért nincs itt? Hát itt nagy haló volt, fel akartak jelenteni, hogy bojkotálom a
1: népszavazást.
2: Hát jó, nem bojkotáltam, mondom. Az én dolgom az, ha a kezembe kerül egy hamisítvány, azt nekem nincs jogom továbbadni. Mondtam a sajtó képviselőnek, ha kapok egy $100 valahol, és rájövök arra, hogy az hamisítvány, én azt már nem hozhatom forgalomba, el kell vinnem a rendőrség bejelentve, hogy ez hamisítvány, és nem szabad továbbadnom. Ha továbbadom, akkor én kollaborálok, részt veszek a hamisításban. És pont ezért ezeket a szavazott cédulákat nem adom szét, hogyha szentül fognak kukorékolni Mecsernék, akkor se. Persze ebből az lett a vége, hogy feljelentés volt, és a referendum bojkottálásért engem bírósági akartak állítani, többek között azzal az 5 emberrel, akit Karsány eszett, és Orravec úrral együtt. Hát persze ebből nem lett semmi, mert aztán kegyelmet kaptunk.
1: Hát mert 98 után változott a kormány, jött Zurinda kormány,
2: igen,
1: gondolom ezért.
2: Igen, és emlékszem rá, hogy nagyon sok ember azt mondta, engem az nem érdekel, mindenki be volt rogyva, mindenki féltette a kis pozícióját, mert Mecseriknek akkor, amikor volt választás, 42%-kal nyertek meg a választás, egy őrületes szám. És hol vannak ezek az ennyi emberek, a házéres emberi, hol vannak most? Hát körülbelül melyik pártban, ott vannak.
1: Folytatnunk kell, tovább kell haladnunk az életén, mert most tényleg vészesen fogy az időnk. Szintén az egyik helyen azt olvastam, hogy maga Mikulás Dzurinda kérte fel arra, hogy legyen Szlovákia Békés Csabai főkonzulja, emlékszik erre? Gondolom ez egy telefonbeszélgetés lehetett.
2: Arról volt szó, hogy Békéssel nyitottak egy főkonzulátust, annak fejében, a reciprocitás fejében, Kassán lesz egy magyar főkonzulátus, akkor a szakok azt mondjuk, legyen Békés Csabán. Ott vaciláltak Szeged és Békés Csaba között, de mivel Békés Csabán él egy komoly szlovák kisebbség, hát cserélni kell. Oda került először az egyik én folyamtársam, iparista, Danyi István, most Danyónak hívják.
1: Eredetileg Danyinak hívták?
2: Persze. Danyi István.
1: Ez a maraton.
2: Persze. Ő volt ott.
1: A Kassai Nemzetközi, igen, Maratonnak ő volt az igazgatója,
2: igen,
1: a vezetője.
2: Sokáig van. Na és hát öt éve ott volt, és egy megbízatás az 4 évig szól, maximum 4-3 plusz 1 év, és hát kellett cserére. Na és hát most kit lehet oda tenni? Hát egy ilyen helyre, ahol angol keveset beszélnek, oda, aki nem tud magyarul, az ne menjen. Na és hát a pártban, ahol dolgoztam.
1: De

0: templomban a harangot felmenőim adakozásával adták össze.
1: Tulajdonképpen hazatért.
0: Hazatértem, és ami érdekes, sokszor jártam Aradon is, aztán még gyerekkoromban, ott is úgy éreztem, hogy ez valahol közel vagyok. Ez nem lehet megmagyarázni, hogy miért van ez így. Megint visszatérek a lazacokhoz, a fecskékhez, a gólyákhoz. Egyszer az ember oda kötődik valamihoz, vagy valami apja, anyja révén valahol ott van, akkor az az érzés benne a génjeibe bele van kódolva. Biztos.
1: Hát így a hallgatóinknak idézzük fel, hogy ezek az évek elég ilyen turbulensek voltak már, mint hogy akkor elég magasan volt még mindig a nevezzük magyar ellenességnek, meg végülis ez a szlovák-magyar viszont nagyon bonyolult volt, és saját elmondása szerint többek között a békéscsabai főkonzulátust is fel akarták gyújtani.
0: Persze.
1: Szóval, hogy ez nem egy ilyen babazsúr volt.
0: Hát mindenki, aki ilyen merengető kijelentéseket tesz, mint Szlota, hogy Szent István egy pojác a lovon, annak az a következménye, hogy a szlovák gyerekeket, akik odára iskolában elkezdik az ottani csürhe elkezdi molesztálni, és...
1: Mint a békés csabai szlovák gyerekeket.
0: Igen. Könnyű Szlovákiában szlováknak lenni, és könnyű magyarnak Magyarországon lenni, de próbálják ezt meg fordítva, akkor rájönnek arra, hogy ez nem olyan egyszerű, sőt. És akkor az lett a vége, hogy körülállták a főkonzulátust, úgynevezett milyen magyar gárdák, hogy hívták őket, fölöltözve, bakancsba, fekete ruhákban, gyertyákat gyújtottak, körülvettek minket, és ott elkezdtek ordítozni és kiabálni, és ugyan már. Egy intelligenciához, egy megbéléshez fel kell nőni, és edáig egy nagyon nagy réteg úgy Magyarországon, mint Szlovákiában még nem nőtt fel.
1: Na és milyen volt ilyen körülmények között egy főkonzulátust vezetni, úgyhogy ilyen nagyon furcsa helyzetben volt, hogy ugye szlovákiai magyarként Szlovákiát kellett képviselni, ott tulajdonképpen az ottani szlovákok érdekeit kellett képviselni.
0: Tény az, hogy volt egy Trianon. Ezt Magyarország nagyon megsínlette, de az alföldi szlovákok még legalábbis ők is úgy. Ez az egész közösséget oda Mária Terézia hozta be évek után, a törökök elmenetele után. Egyik része a Vajdaságban, akkor még a monarchia volt, másik része Bánátban, az Arad és környéke, fönt egész Szatmárnémetig, és Békés Csaba és környéke. De jött Trianon, valami okoské emberek, akik életükben arra nem jártak, életükben nem is tudták, hogy létezik valamilyen probléma, húztak valami vonalkat, ceruzákkal, cilinderekben megegyeztek, és egyszerre egy részenek a közösségnek jugoszlávi vereket, másik Romániában, harmadik Magyarországon.
1: Mármint a szlovákok.
0: Szlovákok része.
1: A déli szlovákok.
0: És mi több, Jugoszláviából nem lehet csak oda utazni, mindenki emlékszik rá, hogy is történtek a dolog. Romániában az még duplán nem, mert mindig féltek a magyaroktól, meg a szlovákoktól, meg mindenkitől. És így aztán ezek a közösség nagyon felbomlottak. Családok szakadtak szét, komoly családok szakadtak szét, és bizony, ez nagyon sokáig tartott. Mi 1964-ben utaztunk Nagyiratosra, és háború 45 után először vonatra mentünk. Békés Csaba volt az utolsó vonatállomás, amikor megállt a vonat. Ott a belföldéhez ki kellett szállni, és a vonatot elkezdték szuronyos magyar puskával őrizni, hogy oda már senki nem szállhatott föl. Az egyik nagybácsim, aki keveremesen lakott már Magyarországon, jött nekünk Békés Csabára integetni, hogy sziasztok, mi a vonatból integetjük őket. 45-től nem is láttuk őket, csak 64-ben először. Utána mentem autóval Aradra egyszer, és a határon bizony gépkagra jövő és román katonák álltak, ott álltunk 8 órát a határon. Figyelték, hogy mit fogunk csinálni. Szóval ez a félelem, ez az előítélet a mai napig ott lappang, és ott van a felszín közelében, és valahogy mindenki fél valamitől, és rengeteg politikai párt van, ebből nagyon nagy tőkét tud kovácsolni.
1: Hát akkor, hogy egy kicsit elvigyük ilyen szórakoztatóbb irányba, valóban jobb-e a békés csabai kolbász, mint máshol? Hogy ez csak egy legenda, hogy ott csinálják a legjobb kolbászt, vagy?
0: Hát nem legenda, igaz. Sajnos igaz. Miről szól a történet? Nem mindegy, hogy miből csinálják a kolbászt. Azon kezdem. Elmentünk mi is gyúrni kolbászfesztiválra. Az egy kolbászfesztiválban 750 csapat vett részt, 750 csapat, majdnem, hogy Európában és Ausztráliában jöttek gyúrni kolbászt. Beneveztünk 20 000 forintot a nevezési díj, és ezért kaptunk 10 kiló kiváló minőségi disznóhúst, szalonnát, a csapatnak egyedül a fűszerzelése volt a dolga,

0: a fűszerezés a legkomolyabb. Pontosan kell tudni az arányokat, és mit szabad beletenni, és mit nem. Na és a disznós miért jó? Hát igen, mert a disznók azok vegetáriánus disznók, ezek kukoricát esznek, és természetes tápanyagot, természetes dolgokat, és nem mindenféle keverékeket, hogy csak hízom meg az a disznó, aztán lesz, ami lesz. Az a hús, amit ott van, disznóhús, az egy kiváló minőségű hús. A szalonna, meg az étel, az ott az étel egészen más, sokkal jobb minőségű, és az igazi kolbász, az a békéscsabai vastag kolbász. De ezt gyúrják Tótkomlóson is, gyúrják ezt Gyulán is, ez egy vastag kolbász, van benne disznóhús, szalonna, fűszer, és semmi más. És komoly füstölés, és komoly érlelés. Aki ezt nem kóstolta meg, az nem tudja, hogy mi a jó.
1: Ha egy visszagondol a Békés Csabai éveire, akkor mi az, ami így beugrik, amire így emlékezni fog minden is?
0: Mindenképpen hihetetlen, amit mondok, de ki tudja megérteni a Dél-Magyarország és az alföldi szlovákságnak a lelkületét. Hát ők kisebbségben vannak ott, én meg kisebbségben vagyok itt. Hát ha valaki meg tudja érteni a kisebbségnek a fogalmát, a problémáit, akkor az én voltam. És rengeteg kiállítást szerveztünk, azon kezdem, hoztunk Szlovákiában kiállítást, és az alkot, szlovák alkotmány napjára nem eszemészom dinom dánamot csináltak, hogy másnak ki kelljen dobni a sok ételt, hanem csináltunk az evangélikus templomban, Békés Csabán egy gyönyörű hangversenyt, és meghívtam a kassai filharmonikusokat, akiket aztán vittünk vagy Tótkomlósra, vagy Gyulára, vagy Orosházára, és ott volt egy második koncert, két koncertre volt. Kain úr, a igazgatója volt akkor a filharmoniának, a szomszédom volt, még ahol laktunk, megbeszéltük a feltételeket. Az ottani szlovákság rendkívül nagy szeretettel fogadta őket. A hangverseny a evangélikus templomba, annak a templomnak a kapacitása Békés Csabán 6,500 fő, nem kevés, gyönyörű akusztikával, gyönyörű koncertet szerveztünk. És ha erre visszagondolok, ez egy óriási élmény volt részt venni ebben, amikor ilyen spontán az emberek jönnek, és nem azt nézik, hogy most ez vagy az, vagy most szlovákok, magyarok ez, és az ottani szlovákság, de az ottani magyar elit is előtt persze, mert ezeket is meghívtuk. Hát ez egy olyan hangvers volt, és ez az együttes, az kassai filmok, az egy nagyon-nagyon jó együttes, ezt így előre bocsájtom, az a filharmónia mai napig egy nagyon csúcs csapat, Szlovákiában talán a második legjobb, hanem az első, és amikor ezt látták, hogy ez hogy működik, akkor megvendégelték, volt egy fogadás utána, hát aztán minden évben ezt megismételtük, sőt már várták is. Tény az, hogy az ottani csapat nem nagyon sokat beszél már szlovákul, mert az ottani kommunista rendszer embere úgy, mint itt Szlovákiában, ott is meggyőzték az embereket, hogy a jövő, tanuljatok meg magyarul, már jövő a magyarságban van, vagy itt nálunk. Szlovák iskolába adjátok a gyerekeket, mert a jövőtöket féltik, egy frászt. Nem szabad az emberektől elrabolni a múltukat. Aki egyszer magyarnak született, az legyen magyar, aki szlováknak született, legyen szlovák, és az a szlovák ne akarja meggyőzni a magyart, hogy legyen szlovák, és fordítva.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Süli Jánossal, a Kassóváros egykori polgármesterével és Szlovákia egykori Békéscsabai főkonzuljával készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Viktor Vatascsin és Zsapka Lemente hangmérnökök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

több illúzió. Ha megtörténhet ilyen itt, józan ész már nem segít.

0: ez a bolygó így már. Nem lakható.
1: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Halljuk az evangéliumban. Szentbeszédében Licskó Szabolcs, a montreali magyarok plébánosa, az ostya és a bor, azaz Krisztus testének és vérének titkáról szól hozzánk.
2: Az oltári szentség elfogadásához mérhetetlen hitre van szükségünk, mert érzékszerveink nem tudják igazolni.
1: A Lélek titkai címmel sugárzó sorozat témája ezúttal férfi lélek, női lélek. Dr. Gőg Edith meglátásai.
3: Minden férfi női és nőre vágyik, a nő pedig férfias férfira vágyik.
1: Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Oroszország fokozza a hibrid támadásokat a Balti-tenger térségében. Romlik a környezetvédelmi jogok helyzete Szlovákiában. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Rendkívüli parlamenti egészségügyi bizottsági ülést kezdeményez a KDH az Eperjesi Katonai Kórház építésével kapcsolatban. Az ellenzéki párt szerint a beruházás költségei jelentősen meghaladják az eredeti terveket. Peter Strachura képviselő azt állítja, hogy a projekt végső ára elérheti a 627 millió eurót, ami lényegesen több a korábban kommunikált összegnél. A KDH szerint több kérdés is tisztázatlan, például a már elkészült munkálatok pontos költsége. Robert Kalinyák védelmi miniszter ugyanakkor visszautasítja a kritikákat, és továbbra is azt állítja, hogy a beruházási költségei a piaci árak alatt maradnak. A kórház több mint 1000 ágyas regionális egészségügyi központként működne. Több környezetvédő és jogvédő szervezet arra figyelmeztet, hogy Szlovákiában egyre nehezebb a nyilvánosság részvétele a környezetvédelmi döntésekben. A szervezetek szerint gyakoribbá váltak a civil aktivistákat érő verbális támadások, fenyegetések és dezinformációs kampányok. Kifogásolják azt is, hogy több jelentős beruházás esetében korlátozták a lakosság és az önkormányzatok lehetőségeit a döntéshozatali folyamatokban való részvételre. A kritikák az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról készülő nemzeti jelentéshez benyújtott észrevételekben jelentek meg. A szervezetek nagyobb átláthatóságot és szélesebb társadalmi párbeszédet sürgetnek. A Lengyel Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének friss tanulmánya szerint Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen növelte hibrid műveleteit a Balti-tenger térségében. A jelentés szerint az Európai Unióban regisztrált Moszkvához köthető 161 szabotázsakció közül 93 ebben a régióban történt. A legtöbb esetet Lengyelországban jegyezték fel. Az elemzés szerint a cél nem csupán az anyagi koárokozás, hanem a NATO és az Európai Unió reakcióinak tesztelése, valamint a bizonytalanság erősítése a társadalomban. A műveletek között szerepel kritikus infrastruktúrák elleni támadás, GPS zavarás, valamint tenger alatti kábelek és energetikai összeköttetések megrongálása is. A norvég menekültügyi tanács idei jelentése szerint a nemzetközi közösség továbbra sem fordít elegendő figyelmet a világ legsúlyosabb kitelepítései válságaira. A szervezet kiemelte, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság immár 10. éve szerepel a legelhanyagoltabb humanitárius krízisek listáján, ahol több mint 7 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására. Az NRC szerint a szükséges támogatásoknak alig több mint egy negyede érkezett meg, így több mint 21 millió rászoruló maradt megfelelő segítség nélkül. Az idei lista élén Szudán áll, ahol közel 10 millió belső menekült él, miközben csak nem 20 millió embert fenyeget éhínség. A szervezet főtitkára Jan Egeland úgy fogalmazott, a válságok elhanyagolása politikai döntés, nem pedig a lehetőségek hiánya. Mojtaba Khamenei, iráni legfelsőbb vallási vezető szerint az Egyesült Államok és Izrael arra törekszik, hogy bizalmatlanságot és megosztottságot szítson az iráni társadalomban. Írásos üzenetében arra szólította fel az ország lakóit, hogy őrizzék meg egységüket és ne engedjenek a külső nyomásnak. Khamenei a februári izraeli-amerikai támadások során megsérült, és azóta ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Eközben Donald Trump amerikai elnök jelezte, a jövőben akár személyes találkozóra is sor kerülhet közte, és az iráni vezető között, amennyiben a térség biztonsági helyzete ezt lehetővé teszi. Irán ugyanakkor figyelmeztetett, hogy újabb amerikai támadások esetén rakéta és drón csapásokkal válaszolhat.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az égbolt, az ország középső és keleti részében helyenként csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, gyenge szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Prágai úton a Patronka irányába baleset nehezíti a közlekedést, az érintett szakaszon rövid néhány perces torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
2: ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. A Több mint szomszéd magyar kulturális hét immár 12. alkalommal várja a közönséget Pozsonyban. A rendezvény sorozat az elmúlt években nem csak kulturális eseményé vált, hanem találkozási ponttá is a városban élő magyarok, valamint minden érdeklődő számára. A stúdióban Venyer Csampál, a Pozsonyi Liszt Intézet igazgatója, valamint Balla Igor programszervező, és akiket nagy szeretettel köszöntök, szervusztok!
3: Köszönjük szépen, köszöntjük mi is a hallgatókat.
2: Amikor valamiben nagyon sűrűn benne vagyunk, én is így jártam éjjel, akkor már a műsorvezetéssel álmodtam, hogy műsort vezetek, és hát feltételezem, hogy ezzel az is így van, aki nagyon sűrű szervezésben van éppen, hiszen most már ti is az utolsó hajrában vagytok. Volt-e álmatlan éjszakátok mostanában amiatt, mert már így a szervezés körül forgott minden, éjjelentek, nappalotok?
4: Hát az igazgató úrnak a legutóbbi éjszakát.
3: Valóban egyébként, olykor az ember este tud ezekben elmélyülni, ezekben a gondolatokban, ami nem segíti aztán a nyugodt alvást, de őszintén szóval ezek mind olyan csiszoló gondolatok, amikor még az ember gyorsan elintézi utoljára azokat a elemeket, ami már most már ugye, ahogy mondtuk, 12. alkalom, ezért néha azok a rutinszerű megmozdulások az előző évekből adódnak, és nem mindig adoptálódnak a éppen aktuális szervezésre, és aztán, ha elmarad valami, akkor még gyorsan meg kell valósítani.
2: Milyen szépen fogalmaztad meg, hogy csiszoló gondolatok, tehát, hogy kellett-e akár a gondolaton, az eszmeiségén, vagy bármin csiszolni mondjuk a 11. alkalomhoz képest, ami nekem egyébként még mindig olyan, mintha most lett volna, Igor Pali, eltelt egy év.
3: Eltelt egy év, és igazából, hogy a előző 11 alkalom is, ami egyébként 12, hiszen volt egy rendhagyó, több mint szomszéd is, még a Covid alatt, akkor is meg tudtuk valósítani egy kicsit kisebb volumenbe, de azt nem számoljuk a fesztiválokhoz. Viszont, tehát ahogy ugye az ember minden évben, most már mondhatni azt, hogy rutint szerzett ebben a szervezésben, de nincs két egyforma év, mindig van valami más, amit meg kell oldani, vannak kihívások, ami egy ilyen nagyobb fesztivál megszervezésénél adódik, de összességében azt mondhatom, hogy ezek a csiszolások inkább mindig a aktuális évre vonatkoznak, nem változtatunk a hagyományon, hiszen ez az egész programsorozat azzal indult, hogy ez legyen egy ilyen pozsonyi magyar kulturális hét, amikor elhozzuk a magyar csúcskultúrát Pozsonyba, és ez még megmaradt, és ezt visszük is tovább.
2: Ugye, hogyha a Pozsony főterén járok, akkor az év bármely napján, akkor így most már mindig van egy kis hiányérzetem, mert hiányzik onnan az a bizonyos nagy színpad, hiányzik onnan, hát maga ez a magyar pezsgés, ami ugye erre az egy hétre, az bizony oda beköltözik a főtérre. Mi az, amit várhatunk az idei évtől? Ugye június 8-án veszi kezdetét az idei pozsonyi magyar kulturális hét, méghozzá itt a fordított piramisban. Úgyhogy most egy kicsit a főtérről ide érkezünk a rádió épületébe.
4: Hát azt hiszem, hogy majdnem minden évben beszélgetünk veled erről a rendezvényről, és tavaly is emlékszem, hogy mondtuk, hogy valami csodálatos programot sikerült összeállítanunk, de az idei az azt hiszem, hogy az eddigi talán leggazdagabb és legsokrétűbb műfajilag is programja a Több mint szomszédnak.
2: Ez a csillagok állásának köszönhető, vagy erre tudatosan készültetek idén?
4: Mindig tudatosan, de az előkészítő fázis az végül is már, hát nem azt mondom, hogy mindjárt másnap, mert ugye általában itt szoktuk mondani, de egyébként így van, mert gyorsan le kell foglalni a teret, nehogy valaki más lefoglalja, de ősztől már megy az agyalás, és most tényleg a Liszt Intézettel közösen egy olyan műsort sikerült összeállítanunk ez erre egy hétre körülbelül, ami azt hiszem, hogy mindenkinek a kedvére fog szolgálni.
2: Milyen helye van ma a magyar kultúrának Pozsonyban?
3: Én azt gondolom, hogy a magyar kultúra Pozsonyban mindig is kiemelt szerepet játszott, hiszen ugye ez a három nyelvű város, ahogy emlegetik a szlovák fővárost jelenleg is. itt gyakorlatilag a magyaroknak a magyar kultúrát bemutatni nem kell, sőt azt gondolom, hogy még a szlovákoknak sem igazán, hiszen ők is ismerik a nagyon közeli szomszéd, ahogy ugye a program címében is a több, mint szomszédnak a kultúráját, viszont kellenek ilyen hagyományteremtő események, amikor és ez nagy, és fontos volt egyébként, hogy a főszervező, a Magyarország-Pozsonyi Nagykövetsége, illetve a Pozsonyi Nagykövet gondolata is, hogy nem engedhetjük el például az időpontot, hiszen ez a hagyomány, hogy június második hetében megtöltjük a hetet magyar programokkal, és a hétvégét pedig egy hatalmas fesztivál programmal a főtéren. Ez most már tényleg egy mindenki által, aki egyszer is kilátogatott hozzánk, azok a visszajelzések, hogy emlékeznek, benne van a gondolatukban, és várják a nyárindító programot. És azt gondolom, hogy ezért is fontos, amit Igor is elmondott, hogy színes, sokrétű program kínálat legyen, hiszen mindenkinek más az ízlése, de illetve korosztályok is vannak különböző igényekkel, és ezt mi igyekszünk is betartani ennek. Tehát a szervezéskor, a megvalósításkor úgy válogatjuk a programokat, hogy mindenki találjon magának egy izgalmas élményt.
2: Most egy kis kanyart fogok tenni. Legutóbb az olasz héten jártam Pozsonyban, és ahogy így ott ettem a pizzámat ott valahol ülve, így azon gondolkodtam, hogy én is kapok egy képet mondjuk az olasz kultúráról itt a fővárosban, de vajon milyen képet szeretnétek ti átadni a magyar kultúráról, nem tudom, a külföldi turistáknak, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy nem csak is kizárólag magyar közönség érkezik, de jönnek szlovákok, különféle nemzetiségekkel találkozhatunk, és beszélgetünk is velük, és érdeklődően nézik, és figyelik a magyar kultúrát. Mi az, amit most át lehet adni a magyar kultúrából? Tehát, hogy mik azok az elemek, amik a magyar kultúrához hozzátartoznak szerintetek?
3: Vannak ezek a hagyományos elemek, amiket nem hagyhatunk ki egyébként, és nem is szeretnénk kihagyni, hiszen a helyadottsága például a főtéren a lévő programnál, hogy sok turista is, aki Pozsonyba látogat, az belebotlik, hogy úgy mondjam, hogyha még esetleg nincs is előzetes információk arról, hogy itt milyen esemény készül. Például ez egy nagyon jó élmény, és nagyon, nagyon szeretjük azt az élményt, hogy amikor megérkeznek a külföldi turisták Pozsonyba a főtérre, és meglátják ezt az egész eseménysorozatot, amikor piros-fehér zászló leng a főtéren, és ők maguk is meglepődnek, hogy miért van ez így, és ott hallottam már többször például idegenvezetőktől, hogy így elmagyarázták, hogy hát igen, ez abból adódik, hogy ez egy sok nemzetiségű város volt, vagy több nemzetiségű város volt, ahol a magyaroknak a szerepe nagyon fontos volt, szerintem jelenleg is nagyon fontos a szlovák fővárosban a magyarok szerepe, és ez is egyfajta ilyen megerősítés, hogy itt vagyunk, itt vannak a magyarok, ilyen komoly programokkal tudnak készülni, mert azért azt elmondhatom, hogy egy ilyen nagyszabású fesztiválnak a megszervezése, amellett, hogy szórakoztató célja is van, a láthatóságot is erősíti.
4: Én, mint marketinges, a támogatóinknak kiküldött levélben és beszélgetések folytán is mindig úgy szoktam mondani, hogy mi Pozsonyban a magyar kultúrának világra szóló reklámot tudunk tényleg nyújtani, mert aki ismeri Pozsonynak a sajátosságát, akkor az tudja, hogy itt végül is van, hogy egy majdnem félmilliós város, de olyan szépen megmaradt a történelmi központja, ami egy kilométer átmérőjű központ, tulajdonképpen városközpont, és ott a dél-amerikaiaktól kezdve egészen az arab államokig, Spanyolország, Európa, Amerika, mindenki megfordult, tehát rengeteg sok a turista, tehát hogyha ott a főtéren, Pozsony főtérén mi színpadra visszük a magyar kultúrát, akkor az tényleg egy világra szóló dolog.
2: Ugye most történt egy változás is, hiszen az elmúlt években most már azt megszokhattuk, hogy színházban nyitjátok meg a Pozsonyi Magyar Kulturális Hetet, de most itt a fordított piramisban találkozhat a magyar kultúrával úgy igazán a több mint szomszéd eseményen belül a közönség, tehát a nyitó rendezvény, illetve a nyitó esemény az itt a rádió épületében lesz.
3: Hát ugye ez is egy fontos eleme, sőt nagyon fontos eleme ennek a fesztiválnak, hogy ennek az egész kulturális hétnek, hogy igazából nem tudna megvalósulni támogatók nélkül. Itt ugye nagyon fontos, hogy cégek szponzorálják ezt az eseményt, hiszen nélkülük ez valóban nem lenne megoldható. A másik pedig az, hogy vannak olyan partnereink, kiemelt partnereink Pozsonyban, akik nélkül szintén nagyon nehezen. Egyik ilyen legfontosabb partnerünk egyébként a Magyar Nyelvű Rádió itt Pozsonyban, és nagyon örülünk neki, hogy ezzel a partnerrel így tudunk együttműködni, hiszen például most a helyszínt adják a nyitó eseményhez. Ugye a nyitó esemény az mindig egy nagyon fontos kiemelt program, vagy kiemelt része egy ilyen programsorozatnak, és ezzel is mutatjuk, hogy nekünk mennyire jó partnerünk a rádió, hogy együtt tudunk működni ebben is.
2: Igen, és hogy konkrét nevet is említsünk egyébként, akivel kezdődik, a konkrét fellépőre gondolok, hogy a Lisztes Jenő és Paja Bea érkezik ide a rádióba. Mit lehet erről tudni? Most részletesen egyébként megbeszéljük, hogy milyen fellépésekre számíthat a közönség.
4: Én csak röviden válaszolnék, aztán majd a Pali kiegészíti. Én a Lisztes Jenőjékkel először egy nagykövetségi zenei szalonon találkoztam, ahová természetesen a Liszt Intézet hívta meg őket, és hát döbbenetes hatással voltak rám. Valami csodás produkció, tehát cimbalom, nagybőg, dob, ugye, de olyan kvalitású zenészek, akik Paja Bea nélkül is teljesen lenyűgöztek. Most még ehhez hozzáadjuk a Beát, és ez valami csodálatos lesz egészen biztosan, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk június 8-án hétfőn ide a rádió épületébe, este 6-kor kezdődik a műsor, és hát azt hiszem, hogy Pali erről még tud többet is mondani.
3: Igen, tehát hogy ez egy különleges formáció. Igyekeztünk korábban is olyan érdekes előadásokat megszólítani és elhozni ide a közönségnek, amik az is azt mondhatom, hogy nem hagyományosak, és most ez is egy jazzes formáció cimbalommal, ráadásul hozzá pedig a csodálatos Paja Bea fog énekelni, tehát azt gondolom, hogy ez méltán lesz érdekes mindenki számára, és valóban majd a közösségi média felületeket figyeljék a kedves hallgatók, mert ott lehet majd például jelentkezni erre a koncertre is, illetve ott érdesülhetnek majd a részletekről is a hét folyamán, milyen egyéb programok várhatóak.
2: Igen, és hát a fő fellépőket azért már lehet például látni és olvasni a programot részletesen, ha csak így néhány kis morzsát most elejtünk. Hát kik azok, vagy ki az, akit úgy kiemelnétek előzetesen?
3: Nagyon nehéz dolog lenne kiemelni bárkit, hiszen mindenki egyaránt nagyon kedves számunkra a fellépők közül, de ugye hagyományosan idén is lesznek, vagy kiállítás is lesz, ugye Vazarelli 120, tehát egy olyan évfordulóra emlékezünk, egy olyan világhíres alkotóra, egy képkiállítással nálunk az intézetben, aki azt gondolom, hogy tényleg nem csak itt Közép-Európában, hanem valóban világszerte ismert, de lesz színházi előadás is, ami szintén hagyománya ennek a kulturális hétnek. Sehel Juditék jönnek el egy kiváló előadással, bízom benne, hogy nagy érdeklődés fogja majd övezni. És aztán persze, hogy a gyermekprogramok, és nem nevesítve mindenkit, de különböző műfajokban koncertek várják a közönséget, és persze, hogyha tényleg most a legnépszerűbbek közül, akkor a Republikot is említhetném, de akkor a Parnograsztot nem kell bemutatni, és így tovább, tehát lesznek megint olyan közönségcsalgató programok, amik szerintem sok embert fognak vonzani.
4: Hát és én még azért megemlíteném, természetesen szintén a főtéren lesz ugye a Magyar Állami Népi Együttes fellépése, picit kevesebb táncossal, hogy elférjenek, de szintén egy nagyon színvonalas, nagyon lumenű előadással, a Quint Essencia Miklós Erikával és növendékeivel, tehetségeivel, felfedezetjeivel lép majd a színpadra, és hát szombaton pedig Szarka Tamást, ugye felvidéki művészbarátunkat köszönhetjük, aki már Kossuth Díjas is, ő is egy hatalmas nagy koncertet fog csapni szombaton majd a főtéren. Ami még nagyon érdekes lesz, azért úgy kronológiailag elmondanám, hogy ugye a csütörtök, az első esemény a főtéren, ott a 4-es street lép fel, este 6-kor, 8 órakor pedig a Parnograszt. Most a 4-es street az nem csak én szerintem, az utóbbi évek legnagyobb meglepetése. Tehát először azt hittük, hogy ők azok, akik a Bagosi Brothers nyomában haladnak, de ők nagyon-nagyon tehetségesek, úgyhogy még lehet, hogy motiválni fogják a Bagosiékat, hogy még feljebb menjenek, mert ők biztos, hogy nyomulnak rájuk és felfelé. Fantasztikus, a fiatalok egyik legkedveltebb zenekara, de olyan zenét játszik, ami mindenki számára élvezhető, fogyasztható, és nagyon kedves. És hát a Parnograszról meg azt hiszem nem kell mondanunk, hogy egy olyan etno zene vegyítve más egyéb elemekkel, ami szintén annyira dallamos és slágerízű, de emellett minőség is, hogy azt meg kell hallgatni. Pénteken pedig az említett Magyar Állami Népi Együttes, és a Quintessencia, este pedig a Republik, 8-kor. Tehát ha már csütörtökön kint voltak, akkor pénteken nem lehet kihagyni, hogy ne jöjjenek. És szombaton pedig 4 órakor a Deja Vu, egy somorjai zenekar, ugye is Berki Tamással, tehát szintén jazzesre is, dallamosra is veszik majd a figurát. Nagyon színvonal a zenekarról van szó, hazai zenekarról kiegészül a Berki Tamással, és este 6-kor Szarka Tomi, és most jön egy nagyon-nagyon érdekesség, amiben Palinak nagy része van, hogy ez megvalósult, tavaly is próbáltuk már, csak az időpontban nem tudtunk még megegyezni, vagyis hát olyan időpontot találni, hogy ez tényleg nagyon jól süljön el. Este 8:30-tól, tehát már alkonyodik, sőt, kérem szépen, filmzenék lesznek a színpadon élőben, orkeszterrel, énekessel, és filmvetítéssel is egybe kötve.
3: Igen, ez egy személyes élményből adódik, amikor láttam egy ilyen előadást, és nagyon szerettem volna, hogy ezt magyar filmekkel is megvalósulhat, illetve magyar zenészekkel, és bízunk benne, hogy mindenkinek nagy élmény lesz.
2: Én valóban, ahogy így meséltetek a programról előzetesen is, tehát mind generációk tekintetében, stílusban, műfajban, tehát igazán színes a paletta. Fontos, hogy mindenkit tudjatok megszólítani?
3: Mindenképpen fontos, hiszen gyakorlatilag minden ember különböző, de azért azt gondolom, hogy nincs senki olyan, akinek ne lenne fontos a kultúra, illetve most a kultúrába beleértem itt a gasztronómiát, de például szakmai programok is lesznek, hiszen gazdasági fórum is része ennek a programsorozatnak, ahol pedig a gazdaság szereplőinek jut tér, de ugyanígy a programnak része, ahogy említettem, akkor a gyerekeknek szóló események, és még tudományos része is van, hiszen például a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumával közösen lesznek előadások a szintén évfordulós Mohács 500 kapcsán is.
4: A gyerekműsorok tekintetében pedig szintén nagyon színvonalas, a Petőfi program keretében valósul meg a Hungarikum gyereksarok, tehát ott tényleg olyan foglalkozások lesznek a gyerekek számára, amelyek nagyon érdekesek. Jön egy cirkuszi produkció is majd egy 10x10 méteres placon, tehát tényleg a kisebb korosztálynak is szeretnénk érdekes műsorokat nyújtani, és ahogy azt az igazgató úr előbb mondta, nem csak a kultúra és a gasztronómia, amiről majd mindjárt szólok azért még, hanem ez egy nagyon fontos gazdasági esemény is, ugyanis egy innovációs üzleti fórum is lesz csütörtökön, reggeltől délután 4-ig, és annak vendégei majd természetesen kijönnek aztán a térre. Erről tudni kell, hogy annyira sikeres már, hogy az elmúlt évben 300 résztvevője volt, tehát nagyon sok szlovákiai és magyarországi cég ott meg, akik partner keresnek, hogy együttműködhessenek, üzletelhessenek, tehát mind a két ország számára ez egy nagyon fontos üzleti fórum. Sok vegyes vállalat is ott van, akik már ezt az együttműködést folytatják. Tehát itt erről is szól van, tehát a gazdaságról, a kultúráról, és akkor most jön a végén a ilyen pontra, ugye a gasztronómia. Kérem szépen, 75 méteres kolbászt fogunk sütni minden nap.
2: Ó, még rekord is a láthatáron. Igen.
4: Erre van egy nagyon érdekes, egy stúdióasztalnyi nagyságú berendezés, ami egyszerre 75 méter kolbászt tud megsütni.
2: Erre mikor kerül majd sor? Tehát, mert gondolom, hogy ez egy látványosság is lesz, mert ez is tulajdonképpen ez egy program.
4: Így van.
2: Programpont is.
4: Így van, egy hatalmas 15 méteres látványkonyha is ki fogja ezt egészíteni, valódi régi sparheltekkel, kovácsolt vas, egyéb konyhai berendezésekkel. Kétféle gulyás fog főlni mind a két nap, rendesen kint, tehát kondérokba úgy, hogy az a látványnak is, a látványi elvárásoknak is megfeleljen, és emellett lesz felállítva ez a gyönyörű kis kolbászsütő berendezés is, ami a délután folyamára már azért olyan elkészültséget biztosít a kolbásznak, hogy abból már lehet aztán majd szeletelni is. És ezen kívül természetesen a kürtős kalástól kezdve más egyéb finomságok is, és ami még nagyon fontos, mert főleg ez ugye gasztronómiai és kézműves vásár, tehát valódi, színvonalas, saját kézzel gyártott kézműves termékeket lehet majd vásárolni, megcsodálni.
2: Most azért így a vége felé a személyes véleményetekre is, és élményeitekre is kíváncsi vagyok, mert hogy most már évek óta figyelhetlek benneteket ott a színpad mögött, hogy hogyan sürögtök, forogtok és szervezkedtek, de hogy mindemellett azért tudom, hogy az emberben ott van a várakozás, és azért néha ki tud menni oda a színpad túlsó oldalára, a nézőközönségbe, és megnézni azt, hogy mi is zajlik éppen. Ti mit vártok leginkább idén? Van-e esetleg személyes kedvenc? Tudom, hogy ez egy hálátlan kérdés, nyilván mindent, de hogy ami úgy igazán személyes
3: kedvenc? Igazából több, mint szomszéd, a 12. több, mint szomszédot várjuk nagyon, hiszen gyakorlatilag tényleg évek óta van ennek a programszervezésnek, fesztivál szervezésnek egy olyan sajátos eleme, hogy nyilván az embernek a saját ízlése is megjelenik ebben, és ezek a programok nem véletlenül kerülnek kiválasztásra, hiszen az ember azt találja meg, ami számára kedves. Én azt gondolom, hogy itt legalábbis, hogyha a saját nememben szólok, minden program, ami itt lesz, az számunkra örömet okoz. Tényleg még talán nem említettük, de például a fesztivál nyitó eseménye, a fesztivál színpad nyitó eseménye, az katonazenekaroknak a fellépése, szlovák és egy magyar katonazenekar lép föl, most már az is mondhatom hagyományosan.
4: De modern feldolgozásokkal.
3: Modern feldolgozásokkal. Én szerettem az ilyenfajta muzsikát, és ezt például kimondottan itt lehet hallgatni, tehát hogy ezek térzenék, amik ugye nagy teret igényelnek, és persze felvételül is kiválóan szól, de az élmény, amikor ott élőben hallhatja az ember, az mindent.
4: És tudod, amikor a kölcsönös inspiráció létrejön, az egy csodálatos dolog, tehát ez végül is a Magyar Honvédség és a Szlovák Honvédség zenekara két külön álló műsort tartanak majd.
2: Akik alig férnek el a backstage-be, ez azért még
4: így
2: fontos.
4: Így van, hát ezek ilyen 30-40 fős. Igen, ilyenkor kell felfújnunk, tehát ott van egyszerre, vagy 60-70 emberünk, ha nem több.
2: És jó, hogy nem cserékeznek ki véletlenül, és nem keverednek össze a zenekarok.
3: Az egyenruhájuk, az ebben segít.
4: Az, ami megkülönböztet. És tudod, amikor a művésznek megadod a megfelelő feltételeket, és egy olyan helyszínt biztosítasz, ahol őnekik is öröm kiteljesíteni a művészetüket, akkor azt kapod cserébe vissza, ami tavaly is megtörtént, hogy egyszer csak látom, hogy 10 harsonás és stb. Lemegy a keverőpult elé, ott 10 felsorakoznak, és akkor tulajdonképpen ilyen duettet zenéltek. Tehát a színpadról a maradék 30 játszott a zenei darab egyik részét, ők meg válaszoltak, és akkor jött egy ilyen, hát az is valami csodálatos dolog volt. Tehát, hogy egymást inspirálják a szervezők, a művészek, és akkor csak történik meg a csoda.
2: Hát izgalmas hétnek nézzünk elébe, mi pedig fogjuk az eseményeket követni, és hát igen, már például a Republikkal is beszélgettünk, és bízom benne, hogy még további művészekkel és előadókkal is sikerül majd akár előzetesen is interjút készíteni, az utólagos beszámolóval is jövünk majd természetesen a helyszínről. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok ide a stúdióba, és beszélgethettünk a Több mint szomszéd, azaz a Magyar Kulturális Hét immár 12. alkalmáról. Köszönöm még egyszer.
3: Még köszönöm.
2: Sok sikert kívánok.
4: Köszönjük szépen.

0: ablakon.
1: Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico az EU és a Nyugat-Balkán csúcs találkozójára utazik. 4 halálos áldozata van a horvátországi repülőgép szerencsétlenségnek. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök pénteken Montenegróba utazik, ahol részt vesz az Európai Unió és a Nyugat-Balkáni országok csúcs találkozóján. A tivati tanácskozás középpontjában az Európai Unió bővítése, valamint a nyugat-balkáni államok integrációjának előrehaladása áll. A résztvevők emellett a külpolitikai, biztonsági és védelmi együttműködés erősítéséről is tárgyalnak. A legutóbbi hasonló csúcs találkozót tavaly decemberben Brüsszelben rendezték meg. Több környezetvédő és jogvédő szervezet arra figyelmeztet, hogy Szlovákiában egyre nehezebb a nyilvánosság részvétele a környezetvédelmi döntésekben. A szervezetek szerint gyakoribbá váltak a civil aktivistákat érő verbális támadások, fenyegetések és dezinformációs kampányok. Kifogásolják azt is, hogy több jelentős beruházás esetében korlátozták a lakosság és az önkormányzatok lehetőségeit a döntéshozatali folyamatokban való részvételre. A kritikák az Orhuszi egyezmény végrehajtásáról készülő nemzeti jelentéshez benyújtott észrevételekben jelentek meg. A szervezetek nagyobb átláthatóságot és szélesebb társadalmi párbeszédet sürgetnek. Több helyszínen tart házkutatásokat és bizonyítékgyűjtést a szlovák rendőrség szervezett bűnözés elleni hivatala egy nemzetközi adócsalási ügyben. A nyomozás szerint egy több európai országban működő bűnszervezet több mint 19 millió eurós kárt okozhatott az államok adó- és vámbevételeiben. Az ügyet az Európai Ügyészség felügyeli. A nyomozásban több uniós ország hatósága is részt vesznek, a rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket. 4 halálos áldozata van a horvátországi repülőgép szerencsétlenségnek. Amikor lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Medulin közelében az Isztriai félszigeten, a hatóságok szerint 2 szemét még keresnek. A gép Pulába tartott, de eddig tisztázatlanokból lakatlan területre zuhant. Horvát sajtóértesülések szerint a tapasztalt pilóta a becsapódás előtt spirális manővert hajtott végre. A baleset körülményeit vizsgálják. Lengyelország, a balti államok és több más schengeni ország azt javasolja az Európai Uniónak, hogy korlátozza az orosz turisták európai utazásait. Az aláírók szerint nehezen indokolható, hogy miközben Ukrajnában továbbra is háború zajlik, orosz állampolgárok tömegesen nyaralhatnak európai üdülőhelyeken. Tavaly több mint 470 ezer schengeni turista vízumot adtak ki az orosz állampolgároknak. A kérdés megosztja az uniós tagállamokat, egyes országok ugyanis kollektív büntetésnek tartanák a további szigorítást. 50 millió eurós támogatási csomagot jelentett be az Európai Bizottság Örményország számára. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint Oroszország gazdasági nyomást gyakorol Jerevánra, ami elfogadhatatlan. Moszkva az elmúlt napokban több örmény termék, köztük gyümölcsök, zöldségek, virágok és italok importját korlátozta. Az Európai Unió szerint a lépések az örmény parlamenti választások előtti politikai nyomásgyakorlás részét képezik. Az elmúlt években jelentősen romlottak az orosz-örmény kapcsolatok, miközben Jereván egyre szorosabb együttműködésre törekszik az Európai Unióval.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az égbolt, az ország középső és keleti részében helyenként csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, gyenge szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek a rendőrök Rozsnyón, a Stítnyicka utcán, a belvárosból kifelé vezető szakaszon. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
2: Egy új újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. A Republikot alig ha kell bemutatni bárkinek. A zenekar dalai generációkat kötnek össze, és szinte nincs olyan magyar zenekedvelő, aki ne ismerne legalább egy Republik slágert. Június 12-én Pozsonyban a Több mint szomszéd magyar kulturális hét egyik fellépő zenekara. A vonal túlsó végén már itt van velünk Boros Csaba, akinek bízom benne, hogy sikerült menet közben azért leparkolni, és sikerült, itt van már. Nagyon örülök, szia Csaba, köszöntelek itt a nappaliban, sziasztok, vagy innen sziasztok. A nappaliból. Hol találom most a Republikot?
3: Hát engem? Te ennek a tagjait merre találod?
2: Hogyha most időben el kell helyeznünk most a Republikot, úgy egészében az együttes, mit csináltok most? Igen, tudom, hogy te most leparkoltál, de hogy a zenekar...
3: Én szállok Balaton-Almádiba egyébként.
2: Nagyon jó helyen, nagyon jó helyen.
3: Jó, de... pozícionálni kellene a Republik?
2: Igen, hogy most így mi van veletek? Mi újság van most a Republik zenekarra? Hol találunk meg most így benneteket fejben?
3: Figyelj, de szerintem nagyon hosszú utat jártunk be, egy 36 éves zenekarról van szó alapja véve. Az elején nem gondoltuk volna, hogy 36 év után is szerintem színpadon állunk. De visszatérve, szerintem jó pozícióban fogjuk találni magunkat június 12-én, ugye akkor van nálunk a koncert 20-30 perckor a főtéren, ha jól emlékszem.
2: Nagyon pontos, igen.
3: Szerintem egy nagyon... Én úgy érzem a koncertekből, amiket játszunk minden héten, egyet-kettőt biztosan, hogy egy nem is koncert, inkább azt mondom, hogy egy jól összeállt produkcióról van szó, ami a 2025-ös, 26-os igényeknek megfelelő, tehát akár vizualitásában, látványában, fényeiben és dalaiban is megfelel ennek az időszaknak. Nyilvánvalóan az segített ebbe a dologban, hogy nekem a fiaim 30 évesek, és a Bálint fiam, aki 5 percen idősebb az öccsinél vagy hárommal, ő a Kávészünet zenekarban játszik. Én meg annak idején, ugye 2016-tól 6 évet vezettem műsort a Petőfi Rádióban. Tehát sokat voltam fiatal zenészek között is, a gyerekem is ad mindig instrukciókat. Én azt hiszem, hogy a Republik az most már évek óta egy napra kész zenekar. Tehát én szerintem semmiféle olyasmi nem érződik a zenekar kapcsán, mint hogyha lemaradtunk volna az időben, nagyon odafigyelünk erre, és baromira jó koncerteket adunk, ennek nagyon örülök, annak is nagyon örülök, hogy egész fiatal emberek járnak a koncertjeinkre. Tehát ilyen múltkor odajött 3 lány, pont a Felvidéken játszottunk múlt hétvégén, és odajön 3 lány, és kérdeztem tőlük, hogy hány évesek vagytok, és még egy 14, 16, 18, Jézus Isten, mondom, hát ilyen fiatal emberek, és ott éneklik a Republik dalokat, úgyhogy én azt hiszem, hogy örökzöld slágereket játszunk, meg persze játszunk majd új dalokat is nektek is.
2: Igen, és képzeld el, hogy kaptam egy kérdést, amit most továbbítanom kell neked, mert hogy menet közben majd ugye beszélgetünk általánosan is a pozsonyi magyar kulturális hétről, a Több mint szomszédról, a szervezőkkel is, és Balla Igor kérdezte meg azt tőlem, hogy vajon Csaba emlékszik-e még arra, amikor itt a rádió épületében játszottak, nem. Felvétel készült, tehát megvan ez?
3: Emlékszem, hogyne, Soltész Rezsőn keresztül kerültünk oda ki. A pozsonyi rádió épületében játszani. Nagyon régen volt, és emlékszem, hogy a Soltész Rezső, nem ő volt a menedzserünk, de ő volt valami összekötő ezügyben, és még így, amikor arról volt szó, hogy ma interjút fogunk csinálni, pontosan beugrott az, hogy ne. Játszottunk, emlékszem rá. De hogy mikor volt, nem tudom, nagyon régen, hogy mikor pontosan nem tudom, de emlékszem az esemény régen.
2: Igen, tehát akkor elevenítsük fel, tehát én most itt ülök a fordított piramisban, és akkor gyere vissza időben te is akkor ide, ahhoz a felvételhez. Mi jut eszedbe róla, vagy mi jutott eszedbe róla?
3: Nem tudok oda menni időben, mert magára az eseményen emlékszem, hogy ott voltunk, de hogy milyen volt az előadás, milyen volt a koncert, azt már nem tudom felidézni. Gyakran van ez úgy, hogy azoknak az embereknek, akikkel találkozunk és beszélgetünk, és közös fotókat csinálunk, nekik ez egy maradandó élmény, de minden hétvégén sok emberrel találkozom, sok emberrel csinálok közös fotót. Képzeld el, múlt héten odajött egy srác, meg egy fiatal fiú és egy lány, és ő azt mondta, hogy ez nagyon furcsa kérdés volt, azt mondta, hogy figyelj, én most vettem el ezt a lány feleség, ó, gratulálok, bemutatkoztunk egymásnak, azt mondja, figyelj, nálsz rendékben nekem adnád a gitárodat? Mondtam neki, hogy bocsi, de a gitáromtól attól nem annyira akarnék megválni. De akkor adjál valamit, mondom, most adtam egy 2 órás koncertet, nem jó így. Aztán végül is te, hogy adtunk neki a lánynak is, meg a fiúnak is egy pólót, Republic pólót. Tehát erre a friss érményre emlékszem, de gyakran már az is kicsúszik a fejemből, hogy még fél évvel ezelőtt hol játszottunk, mert ezek a koncertek jönnek egymás után, nyilvánvalóan régi barátoknak az arca, a neve az benne marad. Erre a szituációra kimondottan emlékeztem. Hát, hogy játszottunk Pozsonyban, arra is emlékeztem, hogy a Rezső vitt oda ki bennünket, de hogy milyen volt az épület, az már így nem ugrik be.
2: Na hát akkor elmondom, hogy ez a fordított piramis épülete, és egyébként pedig igen, azt alátámaszthatom, mert így gyorsan így végiglapoztam az eseményeiteket, a koncerteket, és hát valóban, hát jó kis betűkkel kellett bizonyírni, hogy ennyi koncert, dátum és helyszín elférjen azon a Facebook bejegyzésen, úgyhogy igen, ez azt is jelenti, hogy bizony, ahogy te is említetted, fiatalok, idősek, tehát, hogy igazából örökzöld a Republik, de mi lehet annak a titka szerinted, hogy a Republik dalait ma is éneklik akár a 20 évesek, de a 10 évesek is.
3: Hát én annak nagyon örülök, hogy apák, anyák átadják a gyerekeiknek. Tehát gyakran jönnek a fiatalok is, mondják, hogy apámtól, anyámtól hallottam a zenekart, és milyen jó volt ezt hallgatni. Most például amikor felhívott egy fiatal srác, és azt kérdezte, hogy meg tudom-e neki szerezni ezt az albumunkat, mert már csak ez a 3 vagy 4 hiányzik neki, döbbente hallgattam. Mondom, hány éves, vagy 20, Jézusom, és megvetted az összes. Hát a szüleimtől megörököltem, és ezeket hallgatom. Valahogy sikerült valami olyan zenék, olyan dalokat csinálunk, amelyek ilyen korosztályokon átívelő, mondani valóval rendelkező dalok, én azt gondolom. A másik fele meg az, hogy mi a mai napig egy aktív zenekar vagyunk, tehát az nem azt jelenti, hogy mi a múlt babérjain ücsörögve szeretnénk tölteni az időnket. Mi folyamatosan írunk új dalokat, ugye, amióta Laci elmentünk 2013 márciusa óta, azóta megjelentettünk 3 albumot, meg 2 koncertalbumot, és most is lenne egyébként, abszolút van annyi dal, hogy megjelenhessen egy CD, vagy akár egy dupla CD, csak azt nem tudom, vagy azt nem tudjuk, hogy egyáltalán ennek van-e már, az internet világában ennek van-e már értelme, mert ezek a dalok nyilvánvalóan felkerültek már a netre, és az emberek ott nézik, úgyhogy én kicsit ilyen materiális lény vagyok, én ragaszkodom dolgokhoz, tehát bakerit lemezekhez ragaszkodom, meg az autómban mai napig van CD lejátszó, tehát nekem ezek ilyen fontos dolgok, de nem tudom, hogy a mai generációnak, a mostani fiataloknak, vagy fiatalabbaknak ez fontos kérdése. Na tehát annyi, hogy bennünk mindig van valami mondani való a világról, ezt majd meg is fogjátok hallani, játszunk olyan dalokat, ami erről szól. Sőt, egyébként most is készülőben van egy új dal, az én lustaságom miatt nem készült meg el. Ez egy nagyon érdekes szituáció volt, mert ugye alapállapotban a Republik az egy 4 tagú zenekar, pontosabban 5 a Cipővel kiegészülve, ő a zenekar örökös tagja, ugye a Patai Tamás, Nagy László Attila, Halász Gábor és jó magam, mint zenekari tagok, de 7-en vagyunk a színpadon, mert a megszólalásunk megköveteli azt, hogy állandó vendégzenészekkel játszunk, ott sincs cserélődés, mindig ugyanaz a 3 ember, a Weiss László, a Weiss Kicsi, aki akusztikus gitározik, vokálozik, és ő a stúdiótechnikusunk, Vér Bertalan, hegedűs és zongorista, kiváló zenész, és ő is vokálozik, és Boros Peti az öcsém, aki ütőhangszereken működik közre nálunk. És azt miért hangsúlyoztam ki? Azért, mert a Bercinek, a Vér Bercinek, aki ugye hegedűs és zongorista és vokalista és kiváló zenész, évtizedek óta ő hangszerelte nekünk mindig a nagyzenekari műveket, mikor nagyzenekarra játszottunk. Én szóval Bercinek esküvője volt 3 héttel ezelőtt. És gondoltam, hogy meglepem a Bercit egy dallal, ami már régóta a fejemben volt, írtam egy dalt, gyakran írok dalt, de ez egy ilyen kedves dal volt, csak még nem hoztam elő. És egy nappal az esküvőn jött, mert a Berci, az Ér Bercinek a család, az egész család zenész, mindenki zenész. Egy nappal az esküvőn előtt fülocsolás közben fölhívtam az öcsét, akit Csongornak hívnak, mondja, figyelj Csongi, van itt egy ilyen dalocska, én feljátszanám akusztikus gitár, és holnap a bátyádnak az esküvőjére játszanánk 2. és elküldtem neki, aztán elmentem koncertezni, reggel 4 órakor megnéztem, visszaküldtem, már rá is hegedült, kicsit oda is vokálozott, és mondtam, hogy tök jó lesz, mert ezt eljátszottuk ezt a dalt, és a fiúk is döbbente hallgatták, hogy a zenekar tagja, mert még nem hallották, csak ott először, és annyira jó érzés volt, amikor odajötték, és azt mondták, hogy ezt azonnal meg kell csinálnunk ezt a dalt, és a Tomi a gitáros lázban égett, és dolgoztak, úgyhogy rövidesen jön majd ki új Republic dal, meg hát folyamatosan csináljuk a dalokat, mondom, mi egy ilyen alkotó brigád vagyunk, és hát van mondani valunk a világról, szerintem ezt azért a közönségünk érzi, megérzi, és meg is érti, hogy mi nem egy vélemény nélküli társaság vagyunk.
2: Tehát igen, alkotás és alkotói folyamatból nincs hiány nálatok. Azonban ugye június 12-én nagyon vár benneteket itt a hazai közönség. Igen, itt is fogtok alkotni. De mi az, amire számíthat majd a pozsonyi közönség?
3: Hát egy nagyon jó hangulatú koncert számít az a közönség. Épp így leszoktam ülni, és úgy a családon belül, tehát feleségemmel meg szoktuk beszélni a dolgainkat. Kellemesen tudja kívülálló szemmel nézni a világot, mert annak idején ő volt egykori rockzenekaroknak a szervező menedzsere, és azt mondta épp a Szilvia, hogy nagyon, nagyon jó beállt, nagyon profin ez a program. Arra számított a közönség, hogy természetesen minden nagy régi slágert el fogunk játszani, tehát a Szája kismadártól kezdve a Repül a bálnán keresztül elhangzik majd a 67-es út, hogy hogyan, azt most nem mondom el előre, az egy meglepetés lesz. Arra számítod a közönség, hogy a barátunk és zenésztársunk Bódi László Cipőnek a kézlenyomatát, vagy a lelkületét azt majd ott fogják érezni ezen a koncerten, mert többször is feltűnik az előadás során, hogy hogyan, azt sem mondom el. És hát új dalokat is fog hallani a közönség, és azt hiszem, hogy átíveljük ezt a 36 évet. Én érezném rosszul magamat, ha nem érezném jól magamat a színpadon. Ugye érted? Én úgy gondolom, hogy mindig akkor teljes egy előadás, hogyha egy katartikus élménnyel tudok lejönni a színpadon, és utána nap reggel, amikor felkelek, reggel, szóval valamikor utána felébredek, akkor azt kell, hogy érezzem, hogy baromira fáradt vagyok. Mert ha ez nem így van, akkor nem tettünk meg mindent azért, hogy azért egy 60 fölött az ember már megérzi ezeket a dolgokat, de akkor nem tettünk meg mindent azért az estér, és én ezt most már évek óta azt érzem, hogy ezek megvannak, ezek az estek. Mindenképpen szeretném elmondani azért nektek, hogy a Republic mostani sikereihez bőve hozzájárul a menedzserünk, akit Németh Erikának hívnak, és ő az ember, aki benézi így a színpadot, és akkor azt mondja, hogy oha, ide még ez meg ez kellene, oda meg az még ez kellene, és mindenféle vizuális elemekkel lepett meg bennünket az évek során, amik beépültek ide a történetbe. Tehát, hogyha azt mondom neked, hogy még a hó is esni fog nyáron, akkor még nem mondtam sokat.
2: És hát igen, tehát ugyanígy elhiszem azt is, hogy egy bálna tud repülni, de mi lenne az az egy mondat, amivel meghívnád a hallgatókat június 12-ére a koncertre?
3: Ezen most sarokba szorítottál. Mondok egy olyan dalt, amit nem fogunk eljátszani, de el fog hangzani ezen az estén.
2: Jó.
3: És ezt a dalt én a Madár, ugye Erdei Zsolt Madár decemberben visszatért egy ökölvívó mérkőzés. Erdei Zsolt kétszeres világ és Európa bajnok ökölvívó barátunk, és ugye neki mindig a Szája kismadár volt a bevonuló zenéje a profi karriere során. És írtam neki egy dalt, mert csináltunk egy ilyen vizuált, az ő ökölvívó csarnokában van egy ilyen csarnoka, és azt gondoltam, hogy hú, milyen jó lenne csinálni egyszer ilyen videoklipet így a ringben, mondom, csak egy dal kellene, és ezt is mondom, de hát itt van a fejemben. Szóval a következőket írtam neki, és ezt a közönségnek is küldöm, hogy aki mer, az nyer, ugye így mondták a régi bölcsek, aki mer, az nyer, aki győzni akar, csak előre nézhet. Szerintem ez egy elég jó mottó, nem?
2: Abszolút, és hát június 12-én, ahogy az már többször is elhangzott, érkezik Pozsonyba a Republic együttes, a Több mint szomszéd, azaz a Magyar Kulturális Hét egyik fellépő zenekara lesz majd a Republic, tehát Boros Csabával beszélgettem, akinek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Én nagyon köszönöm, hogy hívtatok, és még azért annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez egy ilyen különleges dolog, mert járni a határon belül a városokat és a településeket, az is tök jó, imádom, de amikor egy ilyen helyre megyünk, ahol eddig csak egyszer voltunk Pozsonyban, akkor a rádióban, azért ez egy kiemelt előadás. Biztos, hogy a lelkem másképp fog erre. Nem akarom a többi előadást lekicsíteni, de erre azért biztos másképp fogok rezonálni.
2: Köszönjük szépen, és várunk benneteket Pozsonyba.
3: Köszönöm, sziasztok!

0: aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Halljuk az evangéliumban. Szentbeszédében Licskó Szabolcs, a montreali magyarok plébánosa, az ostya és a bor, azaz Krisztus testének és vérének titkáról szól hozzánk.
1: Az oltári szentség elfogadásához mérhetetlen hitre van szükségünk, mert érzékszerveink nem tudják igazolni.
0: A lélek titkai címmel sugárzó sorozat témája ezúttal férfi lélek, női lélek. Dr. Gőg Edit meglátásai.
2: Minden férfi nőies nőre vágyik, a nő pedig férfias férfira vágyik.
0: Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
3: Június 1-én lett volna 90 éves Koncsol László költő, irodalomkritikus, műfordító, vagy ahogy barátja Tőzsér Árpád nevezte, a humanista. Laca Éva két beszélgetését felidézve emlékezünk meg róla a Szalagtárban. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ellenzék Tomás Drucker leváltását kezdeményezi. A Hezbollah elutasítja az izraeli feltételeket. Az éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok közé csökken. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint pártja, a Smer megnyeri a következő parlamenti választásokat, ugyanakkor komoly nehézségek várhatóak a kormányalakítás során. A kormányfő a parlament csütörtöki ülésén arról beszélt, hogy a jelenlegi politikai erőviszonyok alapján könnyen patthelyzet alakulhat ki a választások után. Véleménye szerint előfordulhat, hogy egyik politikai tábor sem lesz képes stabil parlamenti többséget kialakítani, ezért akár előrehozott vagy megismételt választásokra is szükség lehet. Fico hangsúlyozta, hogy hosszú politikai tapasztalata alapján számít erre a forgatókönyvre. Hozzátette, nem tart a politikai versenytől, és meggyőződése, hogy a Smer a legerősebb politikai erő maradt Szlovákiában. Rendkívüli parlamenti ülésen tárgyalhatnak jövő kedden Tomás Drucker oktatási miniszter leváltásáról. Az ülést Richard Rasi házelnök hívta össze az ellenzék kezdeményezésére. A KDH, a Szlovenszkó Mozgalom és a Progresszív Szlovákia képviselői az elektronikus felvételi rendszer az úgynevezett e-prihlás kibevezetése miatt bírálja a tárca vezetőt. Szerintük a rendszer nem megfelelően előkészített, túl drága és komoly problémákat okozott a középiskolai felvételi folyamat során. Az oktatási minisztérium elismerte, hogy a bevezetés nem volt hibamentes, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen összetett rendszer indulásakor előfordulhatnak technikai nehézségek. A tárca szerint az ellenzék politikai kampánycélokra használja fel a felmerült problémákat. Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta az amerikai képviselőházat, amiért megszavazott egy határozatot, amely korlátozná az Irán elleni katonai műveletek folytatását. Az elnök szerint a döntés veszélyezteti azokat a diplomáciai tárgyalásokat, amelyek a konfliktus lezárását célozzák. Trump úgy fogalmazott, hogy a kezdeményezés hazafiatlan, és azt állította, politikai ellenfele inkább az ő kudarcát szeretnék látni, mintsem az ország sikerét. A határozatot a demokraták terjesztették elő, de néhány republikánus képviselő is támogatta. A Fehérház továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy az elnök rendelkezik a szükséges felhatalmazással az iráni katonai műveletek irányítására. Az ügy várhatóan tovább mélyíti a politikai vitákat Washingtonban. A Hezbollah elutasítja a Libanon és Izrael között létrejött új tűzszüneti megállapodást. A szervezet vezetője Naim Kassim szerint elfogadhatatlan, hogy a Hezbollah harcosai kivonuljanak Dél-Libanonból, miközben Izrael továbbra is katonai jelenlétet tart fenn a térségben. Kassim úgy fogalmazott, hogy ez a feltétel egyenlő lenne a kapitulációval. A megállapodás az Egyesült Államok közvetítésével jött létre, és célja a hónapok óta tartó összecsapások lezárása. A Hezbollah azonban közölte, hogy addig folytatja az ellenállást, amíg izraeli csapatok tartózkodnak libanoni területen. Már hivatalosan április óta fegyvernyugvás van érvényben, a határ mentén továbbra is rendszeresek a támadások és a katonai incidensek. Keir Starmer brit miniszterelnök azzal vádolta Elon Musk amerikai milliárdost, hogy beavatkozik a brit belpolitikába, és közösségi médiás megnyilvánulásaival társadalmi megosztottságot próbál előidézni. A vita egy southamptoni gyilkossági ügy nyomán alakult ki, amely komoly politikai és társadalmi visszhangot váltott ki az Egyesült Királyságban. Musk több bejegyzésben kritizálta a rendőrség eljárását és azt sugallta, kettős mérce érvényesül bizonyos ügyek kezelésében. Starmer szerint az ilyen kijelentések csak tovább fokozzák a feszültséget egy amúgy is érzékeny helyzetben. A miniszterelnök elítélte az ügy kapcsán kirobbant zavargásokat is, amelyek során szélső jobboldali tüntetők rendőrökre támadtak. A történtek kivizsgálása továbbra is folyamatban van.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén változóan felhős lesz az ég, késő estétől nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, elszórtan zápor is előfordulhat. Az éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok közé csökken. Holnap reggelre többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, helyenként esővel, záporral, főként az ország északi és nyugati térségeiben. A reggeli órákban gyenge, déli irányú szél fúj majd.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: szakaszán a Herlianszka úton a Szent László utcai jelzőlámpás kereszteződés előtt a belvárosból kifelé vezető irányban két személygépkocsi ütközött össze. A helyszínen torlódás alakult ki, az arra közlekedőknek lassabb haladásra és rövidebb várakozásra kell számítaniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Üdvözlöm Önöket a Hatuma Podcast 208. adásában, Pressburger Csaba vagyok és Vajdaságból jelentkezem. Innen fogom vezetni a mai beszélgetést, amelybe Erdélyből Parászka Boróka, Felvidékről pedig Finta Márk kapcsolódik be, hogy közösen áttekintsük a határon túli magyarokat érintő, foglalkoztató legfontosabb ügyeket és ezek érintkezési pontjait. Úgy tűnik, a határon túli magyarok körében is változnak a párt preferenciák Magyarország viszonylatában. Nyilván lehetnek különféle benyomásaink, tapasztalataink ezzel kapcsolatban, viszont a Felvidéken nemrég készült egy konkrét Ipsos felmérés, amely többek között azt is vizsgálta, hogy a magyar nemzetiségűek körében hogyan változott a Tisza támogatottsága az elmúlt hónapokban. És hát mondhatni, ma már csak enyhe többségben vannak azok, akik így utólag azt mondják, hogy negatívan fogadták a Tisza győzelmét azokhoz képest, akik pozitívan. 1,5% a különbség a két tábor között, 41,3% mondja azt, hogy negatívan, és 39,8% hogy pozitívan. Ez azért is érdekes, mert emlékeztetnék arra, hogy márciusban még 46%-a vélekedett úgy a felvidéki magyaroknak, hogy jobb lesz, ha a Fidesz nyer, és 36%, tehát 10%-kal kevesebb mondta ennek az ellenkezőjét. Úgyhogy Márkot arról kérdezem első körben, hogy mi ennek az oka, tehát hogy mi áll ennek a hátterében, és hogy beszélhetünk-e esetleg trendfordulóról a szlovákiai magyarok körében e tekintetben.
1: A trendfordulással én óvatosan bánnék, ez nem feltétlenül szerintem magának a Tiszának, vagy épp a Fidesznek szól az az egész történet, hanem inkább annak, hogy a kisebbség Magyarországgal kapcsolatban mindig szeret a többség mellett állni, illetve támogatni azt a politikát, amit az aktuális hatalom folytat. Én nem tudom, hogy voltak-e bármilyen felmérések abban az időben, amikor mondjuk az MSZP volt kormányon, de lehet, hogy kicsivel a 98-as 2002-es Fidesz kormány után volt egy magasabb elutasítottság.
0: Hát, vagy ugye, a népszavazás után. Igen.
1: Népszavazás után, meg hát ugye 2006 után, de bizonyára volt olyan időszak, amikor volt egyfajta megelőlegezett bizalom feléjük is, érdemes lenne utána kutatni, hogy volt-e valamilyen ilyen hasonló felmérés. Viszont én úgy gondolom, hogy nyilván azért a napi dolgok azért erősen befolyásolják a percepciót a Magyarországgal, illetve a magyar kormánnyal kapcsolatban, tehát az az erős marketingpolitika, amit Magyar Péter gyakorlatilag a kormányzása kezdete után is folytat, a mindenféle karmelita bejárásoktól kezdve a felvállalt szópárbajokon keresztül, azért az megváltoztatja Magyarország is a hangulatot, illetve egy egészen más típusú kommunikációt láthatunk, mint a Fidesznél. Nyitottabbat, más jellegűt, tehát ez azért tényleg eredményezi azt, hogy az ember kicsit másképp látja a dolgokat, és ők azért ügyesen csinálják ezt a tiszások, tehát ugye elrejtik a mondani valóban a pozitív üzeneteket, azokat a jelzéseket, amelyek tényleg pozitív irányba fordítják az embereket, és ennek van nyilván hatása a határon túl is. Másrészt nem tesznek, vagy eddig nem igazán tettek olyan különösebben keményebb, vagy agresszívabb lépést, ami elriaszthatná mondjuk a határon túli embereket, vagy azokat, akik figyelik ugye a magyarországi politikát. Tehát itt azért itt Szlovákiában én úgy gondolom, hogy ez, ennek van egy ilyen természetes esése. Én viszont tényleg óvatosan bánok a különböző mindenféle felmérésekkel, mert azzal lehet magyarázni ezt a módosulást, hogy itt azért bizonyos szempontból egymásra talált, vagy egyesítő, szinergikus hatással bír mondjuk a két szlovákiai magyar világnézeti táborban Magyar Péter jelenléte, mert a jobboldalisága együtt azzal, hogy most derülnek ki folyamatosan a dolgok az Orbán kormányról, ez elbizonytalanítja, vagy inkább az ő oldalára állítja az egyébként többségében erősen konzervatív szlovákiai magyar lakosságot. Másrészt ugye a reményhordozással, illetve azzal, hogy van egy ilyen drive-ja Magyar Péternek, és egy 16 éves korszaknak tett pontot a végére, amit a liberálisabb tábor egyértelműen elutasított, ezzel őket is maga mellé állította. Úgyhogy ezt a szinergiát ezt valószínűleg érezzük, viszont nem tudom, hogy meddig fog tartani, tehát azért soha nem szabad elfelejteni, hogy jönnek a hétköznapok, jönnek a kormányzásnak a hosszú-hosszú napjai, amikor elpárolog majd a kezdeti lelkesedés, jönnek majd sorra a hibák, és jönnek majd azok a momentumok is, amelyek aztán majd formálni fogják az embereknek a hozzáállását. Én megnézném ezt a felmérést mondjuk egy-másfél évvel később, amikor már számon kérhető eredmények is kell, hogy szülessenek, és meglátjuk, hogy meddig lehet fenntartani mondjuk ezt a buli kommunikációt, vagy ezt a lelkesítő kommunikációt, amit a magyarok folytatnak.
2: Követni fogjuk, és remélem, hogy lesznek még ilyen kutatások. Nem tudom, hogy Erdélyben készült-e hasonló felmérés, de hogyha nem is készült, bizonyára azért vannak benyomások, tapasztalatok. Érzékelsz-e mondjuk így szignifikáns elmozdulást a Tisza irányában Erdélyben, vagy ezek a régi kötődések sokkal szívósabbak?
3: Hát Erdély egy különleges talaj a Fidesz beágyazottsága miatt is, azért is, mert a Fidesz és a NER-hez köthető visszaélések feltárása az enyhén szólva nem pozitív Erdélyre nézve, tehát el kell jutni a politikai kultúráltságnak arra a fokára, amikor azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a mi hibánk, ezt mi rontottuk el, ezt kell másképpen csinálni, és akkor itt most akár az érdekvédelmi szervezetről van szó, akár azokról a tömegekről, akik hol megalapozatlan, de inkább megalapozatlanul úgy érezték, hogy ez értük van, róluk szól, hogy ők nyertesei a NER-nek. És most kiderül, hogy nem. Tehát sok szempontból kell visszatekinteni, a saját körünkre nézni. Ez az egyik dolog. A másik, ami nagyon nehézzé teszi a helyzetet, hogy közben itt van egy kormányválság, van egy patrióta, szuverenista erő, ami nem mellesleg magyar ellenes erő is, bárhogy is próbál egyensúlyozni az Orbán Viktor politikai örökségét rendkívül tisztelő George Simion. Patrióta, szuverenista erő helyezkedik és változik a magyar ellenesség, úgy kerül szembe az erdélyi magyarság akarva akaratlanul a magyar patrióta vagy szuverenista irányzatokkal. Tehát egy ilyen sokszoros rétegzett csalódás van, nincsenek kapaszkodók. A Magyar Péter ellenes kampányok rendkívül intenzívek, jól felépítettek, jól beágyazottak voltak, tehát egy olyan ellenségképet kell most lebontani, ami organikusan beépült a magyar, erdélyi magyar köztudatba, és ezek mind együttesen összeadódnak, együttesen hatnak. Ugyanakkor mindenki érzi azt, hogy változásra van szükség. Ebben konszenzus van. Hogy ez a változás hogy fog zajlani, milyen irányban, ki tud megújulni, ki tud lelépni egy adott pillanatban, mert betelt a politikai küldetése, mert belebukott, ez még nem látszik.
2: Nyilván Vajdaságban is érzékelhető egyfajta hangulati változás a vajdasági magyarok körében. Itt sem készült semmilyen fölmérés, ami alapján objektív következtetéseket le lehetne vonni, de minden esetre az tény, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy elfogadott a Tisza kormány egyre több vajdasági magyar szempontjából, és hát ez alapvetően a közösségi médiában lehet fölmérni, illetve abban, hogy egy-egy cikk az mennyire fut, és milyen kommentárokat kap, és ebből nagyjából tényleg az látszik, hogy hogy maga a VMS is rákényszerül arra, hogy változtasson azon a kurzuson, amelyet még tulajdonképpen a választások után is egy ideig erőltetett, tehát amikor Pásztor Bálint arról nyilatkozott, hogy továbbra is a Fidesz tekinti stratégiai partnerének Magyarországon, szóval azért itt ez már egy kicsit egy olyan mondat, amelyik elég rosszul öregedett, és már csak annak fényében is, hogy úgy tűnik, hogy a Tiszával is egyre másra különféle kapcsolatokat kezdenek el kialakítani. Most például sokak megdöbbenésére volt egy érdekes látogatás, itt járt Szerbiában Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés új tiszás elnöke. Ez volt egyébként az első ilyen hivatalos külföldi útja, egy konferencián vett egyébként részt Szerbiában, bár azért egy picit önmagában ez is elég érdekes, hogy furcsa, hogy miért éppen Szerbiát választotta első külföldi kirándulásaként, miért akkor nem, már nem tudom én, boszniai szerb köztársaságot, de hát ami talán a mi szempontunkból is érdekesebb, hogy egy fokkal pikánsabb is talán, hogy ahogy mondtam, már ott volt Szabadkán, ellátogatott Szabadkára, de nem csak úgy városnézés szempontjából, hanem egyenesen a VMS pártszékházába ment találkozni, és nem csak Pásztor Bálint pártelnökkel és munkatársaival, hanem hát ugyanitt találkozott két közjogi méltósággal is, tehát a pártirodában. Igaz, két párt káderről van szó, az egyik a Vajdasági Tartományi Parlamentnek az elnöke, a másik pedig a kisebbségi önkormányzatnak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak az elnöke. Hát nem is tudom, tehát talán azt mondhatnám, hogy diplomáciai, de protokoláris szempontból is egy picit furcsa volt ez a kontextus. És utána pedig még a Facebookon volt egy bejegyzése, amit hát akár a VMS is megfogalmazhatott volna, annyira VMS kompatibilis volt. Szóval mindezt ugye annak tükrében mondom el, és ahhoz képest mondom el, hogy miként alakult korábban, vagy milyen volt az az első találkozás Magyar Péter és Pásztor Bálint között, és hát minimum furcsának tűnik ez a gyors rehabilitáció, hogy egyáltalán annak tekinthetjük. Ti ezt hogyan értelmezitek, egyáltalán mekkora jelentőséget kell tulajdonítani mondjuk ennek a gesztusnak, vagy egy házelnöki látogatásnak?
3: Egyrészt azt látom, hogy nagyon sürget az idő, tehát itt van egy sor olyan ügy, például a már megítélt támogatások további sorsa, azoknak a támogatásoknak a sorsa, amivel a NER a saját klientúráját tartotta fel határon túl, azok a támogatások, amelyeket már kiutaltak, amelyeket még ki kellene utalni, nem tudjuk, hogy ezeknek mi lesz a jövője, ez nagyon kell egy határon túli elszámoltatás, ehhez nagyon kell egy nagyon jó terepismerettel, helyismerettel rendelkező elszámoltatási intézmény, grémium, nagyon kéne egy új nemzetpolitika, vagy határon túli politika, egy teljes csomag, ehhez szakértők, és ez mind nincs. És kapkodás van, vagy nem is tudom, hogy kapkodás-e, tapogatózás gyorsított ütemben, és én legalábbis én is megütköztem ezen a szövegen, amiről beszélsz. Én nem is azt mondanám, hogy VMS kompatibilis volt, hanem ez a VMS propaganda és ön-PR-nak a teljes átvétele, kritikátlan távolság nélküli átvétele volt. Valószínűleg semmiképpen sem összhangban azzal, amivel Magyar Péter megnyitotta a kormányzását, hiszen emlékszünk, azzal kezdte, hogy a határon túli vezetőkkel találkozott, számon kérte a választásokon való részvételüket, abba való beavatkozásukat, a sajtó elnyomását, most pedig hát tulajdonképpen megdicsérik ennek a politikának a teljesítményeit, és szerintem nem arról van szó, hogy nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal, hanem hogy ebben a kapkodásban egy ilyen adhok megoldások születnek. És ilyenkor mindig az merül fel, tudjátok bennem, hogy ilyenkor nem a határon túli érdekvédőknek, civileknek, sajtónak kéne ez eddiginél is határozottabban figyelmeztető, hogy bocs, mellé nyúltatok, nem ez, nem így, nem ezt, nem ott, nem azzal. Innen nézve Erdélyből ez az siető idő, ez egy kicsit, ha kis Vajdaságban idézőjelben, tehát ahol sokkal kisebb a magyar közösség, ez így megy, vajon mi történik Erdélyben? Ezzel a szorongással figyeltem.
2: Igen, és hát ugye arról, ahogy beszéltél is, itt tulajdonképpen azért volt ez furcsa, mert kimondottan a VMS, illetve a VMS-hez kötődő intézmények vezetőivel tartott fönn bármilyen kapcsolatot, vagy találkozott, tehát abszolút nem kerültek képbe azok az ellenzéki pártok, vagy civilek, akik az utóbbi időben igencsak aktívak, és amelyek közül néhányan kimondottan tiszapártiaknak mondhatók. Tehát nem mondom, hogy ez egy kritérium kéne, hogy legyen, csak azt gondolom, hogy színesebb annál, ma már főleg színesebb annál a vajdasági magyar közösség, mint ahogy ez a találkozó sugalta. Úgyhogy bizonyára ez egy fajta csalódottságot okozhat sokaknál, egyfelől, másfelől pedig abból az energiából is visszavehet, amely változásokat szeretne a határon túl is.
3: Szerintem azért nem szabad ezt ilyen a személyes sértésekre vagy ambíciókra leegyszerűsíteni. Mindenkinek tudatában kell lennie annak, hogy itt most egy iszonyatos kormányzati masinéria működik, iszonyatos energiákat kell a kormányzatnak megmozgatni Magyarországon, ahhoz, hogy rendszerváltás legyen, és ehhez lehet és kell hozzátenni határon túl is energiákat, hogy határon túl is rendszerváltásra van szükség. Azért volt elhibázott ez a vajdasági momentum, mert nem a határon túli rendszerváltást szolgálta, hanem az eddig fennállónak a megerősítését. És ebbéli, hogy mondjam, igyekezetében kell támogatni a magyar kormányzatot. Nem is arról van szó, hogy ott ülnek-e az asztal körül a magukat tiszásoknak mondó, vagy hány tiszás, hány volt neves ül az asztal körül. Mert megy a helyezkedés, itt most mindenki magáról azt mond, amit akar. Hanem az a kérdés, hogy itt rendszer szintű, intézményes, támogatáspolitikai, jogszabályra lefordított változtatás lesz, vagy nem. Azon túl, hogy ki hogyan határozza meg a politikai identitását, ez egy harmadlagos kérdés.
1: Én azért szeretnék emlékeztetni arra, hogy a reálpolitikai helyzet az, hogy a Fidesz bukott meg Magyarországon, és nem a VMS Szerbiában. Tehát Forstolfer Ágnes, mint házelnök, akinek van egy erős protokoláris és kevésbé politikai szerepe, ebben az esetben nagy valószínűséggel a Józsarut játssza el ebben a történetben, míg Magyar Péter a politikai rossz zsaru, vagy a szigorú zsaru. Hát nyilván ezek szerint a körülmények, illetve tényezők szerint döntötték el. Nem hiszem, hogy Forstolfer Ágnes teljesen vakon lenne a határon túli politikát illetően, tehát minimum kapott egy valamilyen felkészítést, vagy briefet, hogy tulajdonképpen mi is történik ez, meg kik ezek az emberek, meg kikkel találkozik, meg hasonló. Én azt gondolom, hogy egyfajta politikai taktika az, amit ők csinálnak, hogy Forstolfer Ágnes lefotózkodik velük, meg hagyja, hogy legyenek ilyen, hogy is mondjam, felszínes, de nagyon szépnek ható a régi paneleket visszatükröző szavak. Valahol ebből próbálnak majd valamit kovácsolni, vagy kihozni a következő időszakban, hogy eljátsszák ezt a józsaru, rosszsaru felállást, de én azt gondolom, hogy itt a mondjuk így a szimbolikus Facebook posztokon, meg ezeknek a szimbolikus tartalmán túl azért a VMS-nél még úgy mindig érzik a zapszemet azon a bizonyos helyen, és ezt joggal is teszik, úgyhogy nem vonnék le túl nagy vagy túl komoly tanulságot ebből az egészből. Minden esetre nekem rögtön az jutott eszembe, amikor megláttam azt a fotót, meg olvastam azt a posztot, hogy valahol a távolban felemeli a hüvelykujját Kövér László, és nagyon örül, hogy folytatódik a hagyomány, de tényleg itt azért ennek van egy másfajta keretezése is ennek az egésznek. Szerintem majd azokkal az ellenőrökkel, akik majd lefolytatják a határon túli támogatásoknak a vizsgálatát, nem fognak ilyen boldogan fotózkodni a VMS-esek, majd meglátjuk.
2: Nem tudom, hogy mondjuk a miközben épp dicsérték a szerb-magyar együttműködést és megbékélést, és példaként említette az országgyűlés elnöke is más régiókkal kapcsolatban, hogy így kell ezt csinálni, ahogy ezt Szerbiában csinálták. Vajon szóba került-e a zászlóégetés, ami most borzolja a kedélyeket a vajdasági magyarok körében? Ugye arról van szó, hogy egy szabadkai középiskolás ballagási ünnepségen az egyik magyar diák magyar zászlóval a nyakában jelent meg, és két szerbül beszélő diák ezt a zászlót letépte róluk, és ott a korzón fel is gyújtotta. Pedig egyébként korábban az igazgatója ennek az iskolának, amelynek a ballagás ünnepségéről beszélünk, engedélyezte, hogy a diákok vigyenek ki zászlót, magyar zászlót is, és utána ennyiben következetes is maradt önmagához az iskola, mert feljelentést tett az ügyben. És valóban ezt a zászlóégetést mindenki elítélte, magyarországi hivatalos körökből is Tar Zoltán, egyébként ezért is kapta fel, azt gondolom, a magyarországi média is az esetet, mert volt egy magyarországi reakció rá, egyébként lehet, hogy elsikkadt volna, de nagyon érdekes és tanulságos az is, hogy Vajdaságban is mindenki, tehát a VMS, az ellenzéki szervezetek, de ugyanúgy az oktatási miniszter Szerbiában szintén elítélte, úgyhogy itt mindenki egységesen kiállt ebben az ügyben. Persze van ennek egy ilyen olvasata, hogy sokan ezt vetik föl, hogy akkor vajon ez egy sporadikus eset, mert hogy több ilyen van, vagy volt az elmúlt időszakban, vagy itt azért láthatunk egyfajta újabb tendenciát, ha még nem is olyan erőteljesen, mint mondjuk a 2000-es évek első évtizedében, amikor rendszeresek voltak, szinte napi szinten a médiában megjelentek ezek a nemzeti összetűzésekről szóló hírek, vagy volt, aki ezt úgy fordította, hogy magyar verések, tehát általában magyar nemzetiségek elleni támadások voltak ezek. Az utóbbi időben is voltak fizikai leszámolások, éppen Szabadka községben, de szinte folyamatosan vannak olyasmik, hogy lefirkálják a helységnév táblának a magyar feliratát például, vagy a magyarokra vonatkozóan sértő feliratok jelennek meg a falakon, de erről igyekszik a politika nem különösebben tudomást venni. Ez úgy tűnik, hogy mindenkinek egy megfelelő ügy volt, mindenki nagy örömmel karolta föl és ítélte el, mert ugye itt nem nemzetiségi összetűzésként lett ez keretezve, hanem egy jelképrombolásként, ami önmagában is egy súlyos bűncselekménynek számít. Hogy van ez nálatok? Vannak-e hasonló ügyek, amelyek ilyen nagy nyilvánosságot kapnak, és amelyek akár mélyebb feszültségekről is tanúskodnak?
1: Nálunk ugye volt tavaly ez a késes támadás, hogyha emlékeztek, Pozsonyban, amikor egy srácot azért vágott meg egy eléggé zavart, meg zavaros hátterű férfi, mert hogy magyarul kért egy gyors étteremben, és arra nagyon határozott reakció érkezett elsősorban ugye a civil társadalomnak a tagjaitól, illetve a politika, illetve a Magyar Szövetség is angazsálódott a dologban, de ahogy most mondod azt, hogy az ilyen támadásokat mindenki így nagy örömmel veszi föl, vagy karolja föl és ítéli el, ez van, amikor a megbékélés, meg a jó barátság, meg ezek hasonló dolgok, ezek csak politikai kommunikáció szintjén léteznek, és nincs mögöttük valós társadalmi megbékélés. Mert ez az egyszerűbb út, hogy eljátsszuk azt, hogy mekkora haverok vagyunk, meg mennyire minden rendben. Ez nyilvánvalóan hat a kapcsolatokra is, tehát az emberek nagy részénél az úgy csapódik le, hogy ja, most akkor jóban vagyunk, de a vaskalapos nacionalizmust meg a hasonló agresszív beidegződéseket ez az egész ez nem gyógyítja. Sőt, elfedi, és nem kezd gyakorlatilag a probléma gyökerével semmit. Tehát, hogy a politika egyszerűen nem avatkozik bele, vagy nem segíti elő azt, hogy társadalmi szinten a legmélyebb rétegekben is valamiféle megbékélés induljon el, és ezeket az ösztönszerű támadásokat egyszerűen nem előzi meg, vagy nem tudja megakadályozni. Viszont elhangzik ugye, hogy jól van ez így, ritkák ezek a támadások, nem olyan gyakoriak, akik ezt csinálják, azok hülyék, meg stb. És így elmegyünk a probléma mellett. Legalábbis én így érzem Szlovákiában is például, ahol gyakorlatilag nagyon-nagyon hosszú ideje van arról szó, hogy végre eljött a nagy megbékélés a magyarok és a szlovákok között. Ugye a híd, amikor még létezett, folyamatosan azt hangoztatta, hogy az nekik köszönhető, mert hogy megteremtették az utat a két nemzet felé. Gyakorlatilag ugye a nevükben is benne volt. Robert Fico is ezt játszott el folyamatosan, meg elkezdtek aztán egy idő után magyarul is kampányolni, amikor úgy volt, meg megszólították a magyar választókat. De aztán, amikor hidegebbek lettek a kapcsolatok, vagy valami történt, vagy éppen mondjuk nyert Magyar Péter Magyarországon, és már nem kellett fenntartani a látszatát annak, hogy mekkora haverok vagyunk, akkor hirtelen a régi magyar ellenes reflexek politikai szinten is megjelentek, és ezek a hasonló atrocitások, meg az ilyen támadások általában pontosabbak, mint a buszjáratok, tehát rendszeresen jelentkeznek. De én azt mondom, hogy itt azért a szlovákiai magyarok, azok nem felejtették el Malina Hedvig ügyét. 20 évvel ezelőtt történt, most lesz 20 éve augusztusban, de ez a trauma, meg ez a történet, ez milyen belénk ivódott, és emlékszünk rá. És visszatérünk, mert ez az ügy egyértelmű állatorvosi lova és tökéletes szimbóluma annak, hogy hogyan kell elsumákolni egy megbékélést, egy bocsánatkérést, egy valódi rendezést. Lévén Malina Hedvig jelen pillanatban, ha jól tudom, Győrben él, nem foglalkozik, vagy nem akar foglalkozni a múltjával, meg ezzel az egész történettel, mert nem kapott, hogy is mondjam, kielégítő lezárást erre a dologra, és nem úgy ért véget ez a történet, sokadik próbálkozása sem, hogy azt lehetett volna mondani, hogy elégtételt kapott bármilyen módon is azért, ami történt vele, meg ahogy az állam bánt vele. Tehát igen, a felszínen eljátszhatjuk nagyon sokáig, hogy mekkora haverok vagyunk, de előbb-utóbb az a bugyogó láva, ami ott van a hideg felszín alatt, az elő fog törni.
2: Romániában van, mennyire kezeli a hatóság jól ezeket a nemzeti incidenseket, hogyha ilyesmire kerül sor?
3: Mielőtt erre válaszolnék, hadd osszak meg egy megfigyelésemet, mert azt hiszem, hogy ezek a folyamatok, amiket mindannyian tapasztalunk Szerbiában, Szlovákiában, illetve Romániában, ezek nem elválaszthatóak attól, ahogyan az ukrajnai orosz invázió zajlik. Én azt látom, hogy most intenzívebbé vált az orosz hátterű provokáció Romániában. Az orosz, illetve a moldáv-román, ukrán-román határon is feszültebb a helyzet, egyre több a dróntámadás, legutóbb Galacon épület is sérült meg, abból már nemzetközi szinten is üzengetés lett, meg felfigyelt a nemzetközi közösség is. Szóval, és ebben a folyamatban az etnikai konfliktusok keltése egy eszköz az orosz hátterű mozgalmak kezében. Tehát, hogy én azt vélelmezem, hogy az, hogy az Úzvölgyében most megint provokáció történt, hogy a Gyimesbükki Rákóczi vár körül megint provokáció történt, ott is az AUR-hoz köthető civil szervezetek reaktiválódtak, kérdőjelezték meg, hogy a román állam miért költ közpénzt a Gyimesbükki várra. Szóval ilyen jellegű viták vannak, és szerintem ez nem véletlen, hogy így, ahogy te mondod, sporadikusan felbukkannak ilyen esetek. Ugyanakkor változott a magyar külpolitika is. Emlékeztetnék, hogy a Magyar Péter hétfői expozéja Sulyog Tamás lemondásáról tartalmazott néhány a határon túli közösségekre vonatkozó érvet is. Mármint, hogy ezek miatt kellene Sulyog Tamásnak távozni. Az egyik a George Simionnak nyújtott magyar miniszterelnöki támogatás tavaly Tihanyban, amelyet Sulyog Tamás csendben végignézett és a csendjével támogatott, a másik a Benes dekrétumok, ugye. Ez, hogy Magyar Péter beemeli nem egyszer, nem kétszer, hanem szisztematikusan a határon túli ügyeket a külpolitika, a saját külpolitikájába, vagy az új kormány külpolitikájába belpolitikai érvként is használja, ez más tétet ad a dolgoknak, másképp emel lapokat, másképp reagálnak rá a határon túli magyarok. Én megosztottam ezt az érvelést Sulyog Tamás távozása mellett Magyar Péter részéről, és nagyon furcsán reagáltak az erdélyi magyarok, akár az úzvölgyi eseményekre is. Azok az erdélyi magyarok, akik eddig elképesztően érzékenyek voltak, és kikérték maguknak az úzvölgyi román provokációt, azok elkezdtek a román provokátorok mellett érvelni, olyanok, akik egyébként lojálisak a NER-hez és Orbán Viktorhoz. Tehát itt összezavarodtak a mentális határok, nőtt az orosz nyomás, és változik a magyar külpolitika, és ebben a helyzetben kérdés az, hogy mit lehet kisebbségi érdekvédelmi szinten tenni, illetve az, hogy ki hogy használja az etnikai konfliktusokat.
2: És akkor még csak annyira válaszol, hogy a hatóságok hogyan reagálnak ezekre a dolgokra?
3: A hatóságok azok hát Romániában mindig megpróbálnak, tehát van egy nagyon erős jogállami keret, tényleg. Diszkrimináció ellenes törvény, amit formálisan megpróbálnak betartani. Ráadásul most kormányváltás van, vagy kormányváltás lesz, kormányválság van, ilyenkor aztán igyekeznek a csendőrség is, a rendőrség is a helyi konfliktusokat hűteni, valamilyen módon semlegesíteni, marginalizálni. Tehát nem tudom neked azt mondani, hogy elvi elkötelezettségből, vagy humanitárius, kisebbségjogi elkötelezettségből nagyon jogkövető és jogbiztonságot építő a román állam. Taktikai okokból itt most a fedőt a gőz fölött tartják. Nem tudjuk azt, hogy ez egy mondjuk egy olyan helyzetben, hogy radikális szélsőjobboldali kormánya van Romániában, hogy működik. Azt tudjuk, hogy a rendőrség és a katonaság állományában nagyon sok a szélsőjobboldali. Tehát úgy képzeljétek el, hogy most van egy jogállami állomány, mint hogyha egy csomó Doberman tartanál nagyon rövid pórázon. Ez aki a rövid pórázt tartja, az a román jogállam. Nem tudjuk, hogy mi lesz, ha a pórázokat kicsavarják a kezükből.
1: Nem tartozik ide szorosan, de muszáj megemlítenem azt, hogy ha már a hatóságokról van szó, akkor itt azért nagyban befolyásolja őket, hogy nálunk legalábbis, hogy mi a politikai kontextus és a politikai megrendelés. És ezt azért mondom, mert ugye sokat beszélgettünk arról, hogy mennyire távol tartotta a rendőrség a kezét attól az üttől, ami ugye januárban volt, amikor volt egy tüntetés Pozsonyban, ugye a kollektív bűnösség ellen, és Orosz Őrst a Magyar Szövetségnek a megyei politikusát, aki nem volt hajlandó levenni a megkérdőjelezem a Benes dekrétumok feliratú láthatósági mellényt, akkor ugye elvitték a rendőrök, azt mondták, hogy magától ment, de aztán végül nem indítottak ellen eljárást, volt ott mindenféle jogi csűrés, csavarás. Na most hónapokkal később, most hirtelen behívták Orosz Őrst kihallgatásra, mert hogy mégis eljárás indult a történetben, ráadásul nem is szabálysértési, hanem büntető eljárás, és kihallgatták Oroszt, és itt már egyértelműen a lexmenes, azaz a szájkoság törvény alapján kezdtek el eljárást Orosz ellen. Na most, ha van egy törvény, ami gyakorlatilag betarthatatlan, és van egy ügy, ami gyakorlatilag már az összes törvényes határidőn túl hirtelen újraéled, akkor az ember nem tud másra gondolni, mint hogy az történt, hogy a politika, miután hidegebbre fordultak a szlovák-magyar kapcsolatok, és itt az ideje a taktikai rendrakásnak, vagy helyreigazításnak, vagy mondjuk megrendszabályozásnak, talán ez a legjobb szó, akkor oda csörög a rendőrségre, és azt mondja, hogy srácok, lehet, hogy ezt most elő kell venni. Itt ugye nem nemzetiségi vagy etnikai támadásról van szó, azt a rendőrség nálunk is a meghatározott keretek között nagyon odafigyelve kezeli már egy ideje. Lehet, hogy tanultak a Molina Hedvig ügyből, ez oké. Okay. De amikor ilyen dologra kerül sor, akkor mi a garanciája annak, hogy mondjuk, ha egy ilyen ügyben a rendőrség valamiféle politikai megrendelésre cselekszik, akkor mondjuk egy ilyen incidenst, ami mondjuk egy ilyen agresszív vagy erőszakos történet, ott nem veszik figyelembe a valamiféle politikai kontextus, esetleg politikai megrendelést, hogyha valaki ezzel mondjuk szítani akarná a kedélyeket. Tehát itt azért ez megint egy olyan jogbizonytalansági faktor, amin azért érdemes elgondolkodni, még hogyha nem is úgy gondolkodom, hogy soha nem lépek ki az utcára, mert hátra elüt egy autó, mert nem biztos, hogy ez így van, de ezt mindenképpen számításba kell venni, azt gondolom.
3: Uh-huh. Én azt láttam például most a legutóbbi úzvölgyi akció során, maga az RMDS is visszafogott volt, napokig taktikázott, hogy meg kell szólalni, nem kell megszólalni, milyen hangnembe kell megszólalni, lejárt a nagyon súlyos gyimesbükki, illetve úzvölgyi provokáció, ahol ott volt a csendőrség, tehát bementek a temetőkertbe szélsőjobbos elemek, hangos zenével, a sírok között jött, ment a hókusz-pókusz, fel sem merült az, hogy itt a kegyeleti jogokat biztosítani kéne, a csendőrség végignézte, úgymond biztosított, a csendőrség is bement a temetőkertbe, RMDS hallgatott, rá egy napra az RMDS szóvője Csoma Botond, a Gyimesből, rá két napra a Gyimesböki várfelújítás kapcsán pedig olyan penetráns útszéli hangnemben kezdett el vitatkozni szélsőjobbos politikusokkal, ami nem biztosít jogvédelmet, csak erősíti ezt a majd most megküzdünk egymással, ezt a macsó ilyen jogállamon kívüli birkózás érzetet, hogy most meglátjuk, hogy ki lesz az erősebb. De igen, tehát hogy taktika van, és mindenki azt nézi, hogy itt politikailag hogy tud hasznot húzni ebből.
2: Jó, akkor most maradjunk még Romániában, viszont csatoljunk vissza az előző témakörhöz, a Tisza és határon túli magyarok kapcsolatához, és hát az ominózus támogatás politikáról beszéljünk ismét, amiről az utóbbi hetekben elég sokat beszéltünk, és sokat rágtuk ezt a témát. Megjelent ugyanis egy közlemény, a Transtelexen olvastam, amiben erdélyi független lapok azt kérték, hogy a Bethlen Gábor alap vonja vissza azt a 2 milliárd forintos, tehát hogy mi is értsük, 5,5 millió eurós média támogatást, amit közvetlenül ott a választások előtt ítéltek meg az Erdélyi Médiatér Egyesületnek. Beszéltél már sokat erről az egyesületről, de azért nem árt emlékeztetni a hallgatókat, hogy mégis nagyjából hová tegyük ezt az Erdélyi Médiatér Egyesületet, mit érdemes róla tudnunk.
3: Hát a NER-nek a 10-es évek végén elindult egy ilyen sajtóstratégiája Romániában. Azt nem is tudom, hogy volt-e ilyen átfogó fel. Tudom, hogy voltak kísérletek meg is történtek Szlovákiában is, meg Vajdaságban is sajtóbefolyásolására, meg lapvásárlásra, meg különböző ilyen média terjeszkedésre, de Romániára egy önálló stratégiát dolgoztak ki. Ennek a fő stratégiája maga Demeter Szilárd volt, azt hiszem 2018-ban robbant az első ilyen bomba, és ennek keretén belül felvásároltak egy csomó lapot, szerkesztőséget, rádiócsatornát, kirúgtak nagyon sok kollégát, és hát elindult egy ilyen központosított propaganda gyár, mint ami Magyarországon is kiépült, szinte párhuzamosan azzal, ahogy Magyarországon, egy-két év késéssel. És ez odáig vezetett, hogy tényleg van néhány ilyen közösségi támogatásból működő független fórum, mint a Transtelex, az Erdélyi Átlátszó, közösségi támogatásból és nemzetközi Európai Uniós pályázati támogatásból működő fórum. Ez az Erdélyi Átlátszó, az Udvarhelyi Hírportál, a Mi Között

0: független média visszaszorításáról, vagy ellehetetlenítéséről. Június 4-én vesszük fel ezt az adást, itt szeretném elmondani, hogy Trianon óta, ugye ez a Trianon emléknap, nem volt ilyen kevés szerkesztőség Erdélyben, mint most. Tehát tulajdonképpen az RMDSZ-nek és a Fidesznek köszönhetően számolták fel az erdélyi magyar sajtót, és az, hogy még ma is létezik, ez kizárólag a civil elkötelezettségen és elszántságán múlott a kollégáknak. És ez a helyzet vezetett ide. Időközben történtek változások, Demeter Szilárd előbb hátrébb lépett, aztán ahogy a Magyar Hang tényfeltárója ezt összerakta, szándékosan kivonták az erdélyi propaganda hálózat működtetéséből, valószínűleg azzal a céllal, hogy még központosítottabb és még ellenőrizhetőbb legyen, vagy és az addiginál is hatékonyabb. És egy egészen az erdélyi propaganda terjesztés az arra szűkült le, hogy Budapestről folyamatosan csepegtessék a megfelelő propaganda anyagokat, és így jutottunk el addig a pillanatig, amíg megtörtént a választás, új kormány lépett hivatalba, de azt látják a kollégák, hogy az új kormány hivatalba lépett, a karaván meghalad, tehát hogyha nem történik semmi, akkor ez a fajta átláthatatlan finanszírozási rendszer, ez még jócskán ad túlélésre muníciót ennek a nagyon homályos és politikailag elkötelezett Fideszhez lojális networknek.
1: És szerinted mennyire reális az, hogy ez a visszautalás megtörténjen? Nyilván jogilag úgy tudom, hogy lehetséges, viszont hát ez egy politikai döntés volna, akárhogy is nézzük.
0: Azt kell, itt most van egy nagyon feszült pillanat, mert a Fidesz propaganda azzal nyert szavazatokat határon túl, hogyha a Tisza kormány jön, akkor meg fognak vonni támogatásokat, és hogy ezen rajta veszít az erdélyi magyar közösség. Ha most ezt hirtelen minden magyarázat nélkül, minden háttérismeret nélkül meglépik, erőből, ha úgy tetszik, akkor ezt igazolják, és ezt az érzetet fogják kelteni, és senkinek nem fog leesni az erdélyi magyarok közül, hogy emberek, ti soha szellemileg ennyire szegényen nem éltetek az elmúlt 100 évben Trianon óta, mint most a NER-nek köszönhetően. Hogy ezt a mentális fordulatot hogy lehet megcsinálni, hogy felismerni azt, hogy például, hogyha azt mondjuk, hogy visszavonjuk a nagygalambfalvi versparknak nyújtott 4,2 millió eurót, ami max. 300 helybélinek tud valamiféle megkérdőjelezhető szakmai minőségű élményt nyújtani, de egyébként semmi másról nem szól, mint pénzszólásról, vagy hogyha megvonjuk ezt az 5 milliót, amit legutóbb ítéltek meg az erdélyi médiatrösztnek, akkor az csak a sajtó ürügyén folytatott korrupciónak és pénzmosásnak a visszanyerését jelenti. Tehát ezt meg kell értetni az erdélyi magyar nyilvánossággal, és fel kell ehhez egy alternatívát építeni, hogy oké, akkor itt most van átvilágítás, a pénzek útjának rendbetétele, és azon kívül mit akarunk? Ki mit tesz hozzá? Mit tesz hozzá az erdélyi magyar? Mit tesz hozzá az erdélyi magyar szakmai szervezetek? Mit lép a magyar kormány? Ezek a kérdések mind nincsenek tisztázva. Én szerintem heteink vannak arra, hogy tisztázzuk, és hogy valamiféle ajánlatot letegyen valaki vagy valakik az asztalra.
1: Én csak érdekességképp mondtam, hogy míg Erdélybe 5,5 millió euró ment média támogatásra, most az utolsó körben, vagy utolsó pillanatban Vajdaságba majdnem 3 millió érkezett, tehát hogy az arányokat érzékeltessem, hogy jóval kevesebb a vajdasági magyar, mint az erdélyi magyar, viszont a média támogatása hát ha nem is közel ugyanannyi, de mondjuk egy 60%-a érkezett Vajdaságban annak, ami Erdélyben.
0: Elmondtad a legbeszédesebb számot arról, hogy ezek az úgynevezett támogatások, és nagyon káros, hogy támogatásnak nevezzük, ez egy eurómilliós csúszópénz, ez korrupciós pénz, ez nem arról szól, hogy van egy 1 millió erdélyi magyarból álló közösség, és annak nyilvánosságot tartunk fenn, és működik.

0: tettünk, hanem ez arról szól, hogy a NER-nek Erdélybe kihelyezett embereit hogyan tudjuk fenntartani, pénzelni, és ez az egész történet, amit elmeséltem a Demeter Szilárd megbízásáról, majd visszavonásáról is arról szólt, hogy ide beejtőernyőztek embereket Budapestről, vagy kiemeltek innen, és Budapestről használtak, és egészen elképesztő fizetésekkel fenntartották őket, olyan fizetésekkel, amelyek nem léteznek. Tehát itt több ezer eurós havi kiadásokról beszélünk. Romániában ez a bérviszonyok között nem egyszerűen irreális, és ezek az emberek, ezek a pártkatonák itt megbízást teljesítettek. A kérdés az, hogy tényleg pártkatonákból álló hadsereget eurómilliókból fenn akarunk tartani, miközben épül le az erdélyi magyar intézményrendszer, vagy egy teljesen más pénzforgalom, kulturális szemlélet következik. És ha igen, akkor ezt ki tudja megcsinálni.
1: Csak annyit tennék ehhez még hozzá, amit említettem, hogy ebből a nagyobbik rész 2,34 millió a Pannon RTV-nek jutott, pont annak a Pannon RTV-nek, amely ugye napirendre került Pásztor és Magyarnak az első találkozásán is. Ez az a Pannon, ahol talán kétszer hangzott el a Tisza párt neve a híradásokban április 12-e előtt, és hát ez az a Pannon, amelynek a vezetői nagyon tiltakoztak kézzel, lábbal az ellen, hogy őket propagandistának nevezzék. Most volt egy sajtókonferencia múlt héten, és ezen részt vett az összes vajdasági magyar sajtótermék képviselője, tehát az úgymond MNT alapításúak is, és a függetlenek is. És hát persze nem sok mindenre jutottunk, vagy nem volt egy olyan végső konklúzió, amelyben egyet tudtunk volna érteni, de nagyjából abban igen, hogy semmiben sem nem tudunk egyet érteni szinte, mert hát nagyon tiltakoztak az ellen, hogy bármilyen utalás legyen arra, hogy az elmúlt 15 évben mi zajlott Vajdaságban, hogy mennyire hát a szakma etikai szabályait be nem tartva tájékoztattak bizonyos MNT alapítású médiumok, és ezzel párhuzamosan viszont voltak olyanok, akik megpróbálták úgy űzni ezt a szakmát méghozzá tulajdonképpen pénz nélkül, ahogy azt kell. Úgyhogy mondom, végül ez egy ilyen felemásra sikeredett konferencia volt, de hát nyilván már az nagy fegyvertény, hogy egyáltalán erre az egészre sor kerülhetett. Márk, nálatok milyen a média helyzete jelen pillanatban, illetve az érdekelne, hogy voltak-e hasonló volumenű összegek, amelyek most borzolják a kedélyeket.
2: Hát ugye van itt egy média család, amely kapja, illetve meg is kapta az idei apanást a választások előtt, a Ma Hét média családról van szó, de ugye van azért még a Felvidék Ma, ami a szövetség a közös célokért ton keresztül kap nemzeti jelentőségű intézményként támogatást, szóval itt azért az arányok kicsit alacsonyabbak ezek a pénzek, de nem sokkal, azért tegyük hozzá, meg hát ugye kevesebb is a támogatott médium. És hát ezek a dolgok ugye szóba kerültek, most volt egy támogatási rendszerről szóló, egy ilyen fórum, ahol összejött egy csomó szlovákiai magyar civil, akik valamiféle megoldást akarnak erre az új helyzetre, vagy valami olyan újrakezdést, ami normális és rendezett és törvényes keretek között zajlik, és nem követel meg politikai lojalitást a támogatottaktól. Sok érdekes dolog elhangzott egyébként ezen a fórumon, de egy dolog volt, amit hiányoltam, az az önreflexió volt, hogy mi mit rontottunk el, és miért nem kéne beleszaladni újra ugyanabba a késbe, amiben már annyiszor beleszaladtunk. És hát ezen a fórumon ott volt például a Ma Hétnek a vezetősége is, ott ültek a civilek között, és mintha ők is részesei szeretnének lenni ennek az újrakezdésnek, illetve hát ugye volt egy ilyen kibeszélő része ennek a dolognak, ami nem volt sajtónyilvános, szóval nem tudom, hogy mi hangzott ott pontosan kinek a szájából el, de úgy gondolom, hogy a végeredményben lehet elképzelhető, hogy ugyanazzal a súllyal kerül be az ő véleményük is, mint azoké, akik centről centre számolták ki, hogy meg tudnak-e valósítani egy projektet, vagy sem, és mérhető eredményeik vannak. Úgyhogy ez egy elég nehéz történet most, és most van talán egy kis ilyen bizonytalanság is, hogy mégis hogyan kéne ezt az egész történetet megfogni, miközben azok az emberek, akik éveken át, tehát Molnár Juditot, a Mahét vezetőjét szembesítették azzal, hogy az általa vezetett média család 10 év alatt 12 millió eurót kapott és égetett el, miközben igazán nagy eredményeket nem tudtak elérni, viszont nagyon úgy tűnik, hogy vagy egyelőre nem látszik az, hogy hogyan reflektál ő erre, meg úgy általánosságban véve lesz erre bármilyen reflexió. Úgyhogy jelen pillanatban tényleg egy ilyen bizonytalansági állapotban lebegünk.
1: Így a műsor végén akkor én is csak emlékeztetnék rá, amit már Boróka is mondott, hogy ma van a Trianon emléknap, vagy más megfogalmazásban a magyar összetartozás napja, vagy nemzeti összetartozás napja, elnézést, és hát ennek az ünnepség sorozatnak, vagy megemlékezés sorozatnak az egyik fénypontja lesz majd az élő Tőkés Lászlónak a mellszobor avatása, amiről reméljük majd a következő adásban Boróka beszámol, hogy ez hogyan zajlott, és milyennek tűnt ez az egész esemény, egy picit groteszk így látatlanban, de hát majd meglátjuk, hogy is zajlik ez, mire ez a műsorunk adásba kerül, már azt gondolom többet tudhatnak a hallgatóink, mint amennyit most mi. Úgyhogy egy hét múlva ugyanebben a fölállásban találkozunk, ugyanebben a műsorban, és addig is minden jót kívánok önöknek. Parászka Boróka és Finta Márk nevében búcsúzik a mai szerkesztő, Pressburger Csaba, viszont hallásra.

0: Június 1-én lett volna 90 éves Koncsol László költő, irodalomkritikus, műfordító, vagy ahogy barátja Tőzsér Árpád nevezte, a humanista. Laca Éva két beszélgetését felidézve emlékezünk meg róla a Szalagtárban. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Legalább elismerjük ezt a tényt, vagy megtudjuk valami erről, hogy mit jelent az kétnyelvű lenni, mit jelent az, hogy kisebbségben élni. És én azt hittem már, hogy ez ilyen egyértelmű, hogy ez mindenki tudja. De nem. Hogy tényleg itt néha kell kezdeni ilyen teljesen ilyen alapokkal, vagy valaki más kérdezi tőlem, Szlovákiában vannak magyar iskolák, és ott magyarul tanulnak. És ez tényleg olyan, hogy azt hittem, hogy ez mindenki tudja, hogy vannak kisebbségi iskolák, de nem mindenki tudja.
2: Lucia Molnár Szatyinszká, nyelvész, író, fordító lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel Szabad Fordításban, a Magyar Nyelv Pozsonyban című könyve kapcsán a főváros nyelvi tájképéről, többség és kisebbség, valamint identitás és nyelv viszonyáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Hezbollah elutasítja az izraeli feltételeket. Az ellenzék Tomás Drucker leváltását kezdeményezi. Az éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok közé csökken. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint pártja ASMER megnyeri a következő parlamenti választásokat, ugyanakkor komoly nehézségek várhatóak a kormányalakítás során. A kormányfő a parlament csütörtöki ülésén arról beszélt, hogy a jelenlegi politikai erőviszonyok alapján könnyen patthelyzet alakulhat ki a választások után. Véleménye szerint előfordulhat, hogy egyik politikai tábor sem lesz képes stabil parlamenti többséget kialakítani, ezért akár előrehozott vagy megismételt választásokra is szükség lehet. Fico hangsúlyozta, hogy hosszú politikai tapasztalata alapján számít erre a forgatókönyvre. Hozzátette, nem tart a politikai versenytől, és meggyőződése, hogy ez már a legerősebb politikai erő marad Szlovákiában. Rendkívüli parlamenti ülésen tárgyalhatnak jövő kedden Tomás Drucker oktatási miniszter leváltásáról. Az ülést Richard Rási házelnök hívta össze az ellenzék kezdeményezésére. A KDH, a Szlovensko Mozgalom és a Progresszív Szlovákia képviselői az elektronikus felvételi rendszer az úgynevezett e-prihlás kibevezetése miatt bírálják a tárcavezetőt. Szerintük a rendszer nem megfelelően előkészített, túl drága és komoly problémákat okozott a középiskolai felvételi folyamat során. Az oktatási minisztérium elismerte, hogy a bevezetés nem volt hibamentes, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen összetett rendszer indulásakor előfordulhatnak technikai nehézségek. A tárca szerint az ellenzék politikai kampánycélokra használja fel a felmerült problémákat. Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta az amerikai képviselőházat, amiért megszavazott egy határozatot, amely korlátozna az Irán elleni katonai műveletek folytatását. Az elnök szerint a döntés veszélyezteti azokat a diplomáciai tárgyalásokat, amelyek a konfliktus lezárását célozzák. Trump úgy fogalmazott, hogy a kezdeményezés hazafiatlan, és azt állította, a politikai ellenfelei inkább az ő kudarcát szeretnék látni, mint sem az ország sikerét. A határozatot a demokraták terjesztették elő, de néhány republikánus képviselő is támogatta. A Fehérház továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy az elnök rendelkezik a szükséges felhatalmazással az iráni katonai műveletek irányítására. Az ügy várhatóan tovább mélyíti a politikai vitákat Washingtonban. A libanoni Hezbollah mozgalom elutasítja a Libanon és Izrael között létrejött új tűzszüneti megállapodást. A szervezet vezetője Naim Kasim szerint elfogadhatatlan, hogy a Hezbollah harcosai kivonuljanak Dél-Libanonból, miközben Izrael továbbra is katonai jelenlétet tart fenn a térségben. Kasim úgy fogalmazott, hogy ez a feltétel egyenlő lenne a kapitulációval. A megállapodás az Egyesült Államok közvetítésével jött létre, és célja a hónapok óta tartó összecsapások lezárása. A Hezbollah azonban közölte, hogy addig folytatja az ellenállást, amíg izraeli csapatok tartózkodnak libanoni területen, már hivatalosan április óta fegyvernyugvás van érvényben, a határ mentén továbbra is rendszeresek a támadások és a katonai incidensek. Keir Starmer brit miniszterelnök azzal vádolta Elon Musk amerikai milliárdost, hogy beavatkozik a brit belpolitikába, és közösségi médiás megnyilvánulásaival társadalmi megosztottságot próbál előidézni. A vita egy southamptoni gyilkossági ügy nyomán alakult ki, amely komoly politikai és társadalmi visszhangot váltott ki az Egyesült Királyságban. Musk több bejegyzésben kritizálta a rendőrség eljárását, és azt sugallta, hogy kettős mérce érvényesül bizonyos ügyek kezelésében. Starmer szerint az ilyen kijelentések csak tovább fokozzák a feszültséget egy amúgy is érzékeny helyzetben. A miniszterelnök elítélte az ügy kapcsán kirobbant zavargásokat is, amely során szélső jobboldali tüntetők rendőrökre támadtak. A történtek kivizsgálása továbbra is folyamatban van.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén változóan felhős lesz az ég, késő estétől nyugat felül tovább növekszik a felhőzet, elszórtan zápor is előfordulhat, az éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok közé csökken. Holnap reggelre többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, helyenként esővel, záporral, főként az ország északi és nyugati térségeiben. A reggeli órákban gyenge, déli irányú szél fúj majd.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kassán, Barca város részben a Fresh üzletnél található kereszteződésben a városból kifelé vezető irányban két személyautó ütközött össze. Az érintett útszakaszon rövid ideig tartó torlódásra és kisebb fennakadásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: Parlamenti képviselők az utolsó pillanatban módosították minden idők egyik legvitatottabb járulékreformját. A fizetési kötelezettség alól azonban végül csak a legkisebb vállalkozókat mentesítették. Ezzel egy időben a kormány bemutatta és el is fogadta a hetek óta várt gazdaságélénkítő csomagot, amely hatása a szakértők szerint gyakorlatilag mérhetetlen lesz. De milyen intézkedésekre lenne szükség, hogyha a kabinet valóban fellendítené a megtorpant gazdasági növekedést? A következő percekben erről is beszélgetünk Zsupcson Zoltán pénzügyi szakértővel, a pénzügy alapítójával. Az eredeti tervek szerint júliustól a havi jövedelem nagyságától függetlenül minden egyéni vállalkozót terheltek volna az úgynevezett mikrojárulékkal kapcsolatos költségek, ami érthető módon nem nyerte el az érintettek osztatlan tetszését, és végül maguk a törvényhozók is belátták, hogy ezek a terhek aránytalanul magasak lennének, így az érintettek egy csoportjának megkegyelmeztek. De kik azok, akik valóban fellélegezhetnek?
3: Igen, ez a úgynevezett mikrojárulék csomag, amit bevezetett volna a Kömenyicki miniszter úr, hatalmas problémát jelentett volna, illetve jelentett is már előre is a vállalkozók körében. Ugyanis csak nagyon röviden elmesélném, hogy ha valaki vállalkozni szeretett volna, akkor általában ezt a kisvállalkozói ipari engedélyt, a SZÖZÖCSÖ-t váltotta ki, és ez azért volt egy eléggé ilyen kényelmes forma, ugyanis eléggé benevolens volt az állam eddig a pozitív értelemben a vállalkozókkal, adtak egy lélegzetvételnyi 1-2 éves türelmi időt, amíg a vállalkozás elindult és megerősödött, hogy tudjuk fizetni a járulékokat. Ez sokszor kb. Ilyen havi eddigi egészségügyi járulék az ilyen 80-100 euró volt, ezt még úgy ki tudta termelni egy kezdő vállalkozó is. Az abszurditás pedig a mostani tervezetben az lett volna, hogy rögtön a vállalkozói engedély kiváltása után azonnal egészségügyi járulékot kellett volna fizetni minden hónapban 120 euró szintjén, és ez a mikrojárulék pedig 130 euró kötelező szociális járulékot jelentene rögtön a vállalkozás elejétől, pontosabban a 6. hónaptól. Ezt, hogyha a kettőt összeadjuk, akkor ez 250 eurós havi járulék kifizetése lenne, lett volna, attól függetlenül, hogy épp az adott hónapban, az adott évben mennyire vagyunk sikeres vállalkozók, és elmondható, hogy legtöbb esetben a kezdő vállalkozó azért még bukdácsol, örül, hogyha ügyfeleket talál, és tényleg szinte teljesen eliminálta volna a vállalkozói kedvet ez a mikrojárulék bevezetése. Úgyhogy egy icipici változtatást hoztak ebbe a szektorba, azért mondhatjuk, hogy szerencsére nem ment át ez a nagyon drasztikus 250 eurós járulékcsomag. Még példaként elmondhatom, nagyon sokan vannak, akik csak ad hoc szinten elvégeznek valamilyen fordítást, ad hoc szinten, nem tudom, tényleg nem akarom bagatellizálni, de süteményt sütnek ide-oda, kisebb mértékben becsléseket, értékbecsléseket végeznek, tehát maga a havi, illetve az éves bevételük nem érte volna el ezt a járulék szintet, tehát szabtak egy határt, ezt 2876 euróban állapította meg most a gazdasági minisztérium, ez a létminimum 10,5-szöröse, tehát aki 2876 euró bevétel alatt végzi a 2026-os évet, illetve végezte a 2025-ös tavalyi évet, annak nem kell ezt a mikrojárulékot, ezt a 130 eurót fizetnie. Tehát ez lesz a vizsgált szint, minden éven megállapítják, mennyi a létminimum 10,5-szöröse, és hogyha a kisvállalkozó az elmúlt évben ezt a szintet, ezt a bevételi szintet nem érte el, akkor fellélegezhet ilyen szempontból, és nem kell ezt a mikrojárulékot fizetnie. Azonban hozzátenném, hogy az egészségügyi járulék alul mentesség nem volt, és a jövőben sem lesz, és már ez az egészségügyi járulék minimális szintje is 120 euró, amit szintén elég nehéz lehet kitermelni. Tényleg itt ne nagy vállalkozókra gondoljunk, nagyon sokan nyugdíj mellett, nagyon sokan egyéb kötelezettségeik mellett, anyasági mellett vállalkoznak, és tényleg ez pár száz eurót így úgy meg tudnak keresni, és ebből azért nagyon nem mindegy, hogy 120 eurót, illetve a tervezett 250 eurót ki kell fizetni. Úgyhogy a kérdésére is válaszolják, ez körülbelül a statisztikák alapján 30-40 ezer kis vállalkozót érint, és tényleg kifejezetten a kezdő vállalkozókat, illetve azokat, akik nem életvitelszerűen nem aktívan vállalkoznak, hanem csak valamilyen mellékesként végzik ezt a tevékenységet, de ez a pár száz euró, amit melléktevékenységként végeznek, nagyon sokat segíthet egy nyugdíjasnak, nagyon sokat segíthet egy többgyermekes családnak ahhoz, hogy kicsit emeljék az életszínvonalukat.
2: Az elmondottak után feltehetően a kedves hallgatók sem kételkednek majd abban, hogy miért is kapta az egyik legkártékonyabb intézkedés elnevezést ez a bizonyos mikrojárulék, és ahogy arra némiképp ön is utalt, a bevezetése után a szakértők attól tartottak, hogy az intézkedés tömeges vállalkozás megszüntetéshez vezethet majd, és tulajdonképpen ez bírta rá magukat a döntéshozókat is arra, hogy enyhítsenek az eredeti szigoron. De figyelembe véve, hogy csak az érintettek egy viszonylag szűk csoportját mentesít, tették a fizetési kötelezettség alól, mennyire áll fenn jelenleg a veszélye, hogy sokan még mindig kénytelenek lesznek úgy dönteni, hogy fel kell, hogy hagyjanak a vállalkozással.
3: A statisztikák is azt mutatják, hogy decemberben rekordszintű mikrovállalkozást, illetve kisvállalkozást adta vissza a vállalkozó az állam részére, illetve a licencióját, tehát 40 ezer ember váltott kisvállalkozásról, vagy azt nem tudjuk pontosan, hogy visszaadták olyan értelemben, hogy teljesen felhagytak a vállalkozással, vagy ezzel a tervükkel, illetve nagyon sokan a KFT-ket, az úgynevezett SRO-t nyitottak helyette, ami egy logikus, gazdaságilag logikus megoldás a vállalkozó részéről, ugyanis a jogi személyek, a vállalatok nem fizetnek sem egészségügyi, sem szociális járulékot. Azonban teljesen, hát úgymond fordítva sült el a dolog, ahogy tervezték a minisztériumban, ugyanis a jogi személyek nem fizetnek, tehát, hogy mondtam, sem szociális, sem gazdasági járulékot, így nagyon hiányzik ez most a rendszerből, tehát az volt a terv, pontosan azért emeltek a szociális járulékon. Nem gondoltak erre az ösztönzésre, hogy esetleg ez negatívan fogja ösztönözni az embereket, és természetesen keresjük mindig a kiskapukat, illetve a helyet, ahol ezt esetleg meg lehet valahogy úszni. Tehát ahelyett, hogy több bevétele lenne az államnak a szociális és az egészségügyi szektorba, és itt nagyon fontos, hogy a szociális járulékokból a mostani nyugdíjasokat is fizeti az állam, ezért nagyon nem volt mindegy, hogy például 40 ezerrel kevesebb kisvállalkozó lett egyik hónapról a másikra, a december derekáról januárra, így pontosan ezért szinte kötelező volt, tehát kaptak egy gyors reakciót, hogy ezért valami tenniük kell, ami természetesen hátrány, tehát ha valamit az ember meg akar spórolni, tehát a vállalkozó, hogyha KFT-t nyit, és nem fizet szociális és egészségügyi járulékot sem, akkor természetesen majd a jövőbeli nyugdíja kevesebb lesz, illetve hogyha véletlenül megbeteszik, akkor, illetve rokkant nyugdíjas lesz, akkor nagyon-nagyon kis számokra, illetve térítésre számíthat. Azonban a legtöbben a mában élünk, és azt oldják, amit most be tudnak folyásolni. Pontosan ezért volt szükség arra, hogy az állam ezt megváltoztassa, és tényleg teljesen objektíven vétetetlen volt ez a tervezet. Ez minden irányban csak ártott volna a szlovák gazdaságnak, illetve a vállalkozói rétegnek, úgyhogy tényleg abban a részben üdvözlendő, hogy legalább tettek egy kis engedményt, azonban elmondható, hogy ez a 3000 eurós, tehát 2876 eurós szint sem segít sok mindenkinek, ösztönözni fogja a kisvállalkozói réteget, hogy a bevételük egy részét, hát szó szerint feketén, vagy neoficiális módon szerezzék be, és csak az adóbevallásukba ezt a 2876-os szintet, vagy alatta lévő szintet fogják feltüntetni.
2: Ami pedig ismét hozzájárul majd ahhoz, hogy az állam bevételei elmaradjanak a vártól. Ennek fényében ugye a konszolidáció egyelőre úgy tűnik, hogy nem hozza meg a várt hatást, csak a gazdasági növekedés sikerült lelassítania, amit már a kormánynak is tudatosítania kellett, és hosszas várakozás után a napokban végre megérkezett Denis a Szakovák gazdasági miniszter elvileg gazdaságélénkítőnek nevezett csomagja. De mennyiben felel meg a tárcavezető által összeállított lista a kormány célkitűzésének? Valóban elkezdődhet a gazdasági növekedés attól a 38-as listától, amire a kormány tegnap áldását adta?
3: Szintén elmondható, hogy egy nagyon gyengéske 38 ponttal sikerült előállni a gazdasági minisztériumnak. 90 pontot terveztek, tehát ez is sokat elárul, hogy időközben pár hét alatt ez a 90 gazdaságélénkítő pont csak 38-ra redukálódott. Valószínűleg bizonyos minisztériumok megvétóztak egy-két pontot, ahol egyszerűen nem volt rá, vagy nincs rá keret. A 38 pontról pedig még az is elmondható, hogy csak 11 pontban van konkrét szám, konkrét tervezet, konkrét lépések, amelyek a következő időszakban elvégezhetőek az állam részéről. A legtöbb pont, hogyha ezt bárki elolvassa az interneten, vagy bárhol, ahol meg lehet ezt találni, akkor tényleg egy felülvizsgálatot ígér esetleg, hogy megnézik, hogy lehet-e valamit adott szektorban végezni, illetve valamit megtakarítani, illetve a pontoknak egy nagyon nagy része szintén a 2027-es költségvetés körülményeit, illetve lehetőségeit helyezi kilátásba, hogy az alapján, hogy milyen állapotban lesz a 2027-es költségvetés, az alapján tudnak bizonyos segítségeket intézni ezekben a pontokban. Tehát reálisan ez a 38 pont, nem akarom tényleg szándékosan szűkíteni, de 11 olyan pontról szól, ahol reálisan értékelhető ötletek voltak. Nem szeretnék semmilyen regnáló kormányt kritizálni, de tényleg 3 év után előállni egy ilyen gyengécske 11 ponttal azért nem egy nagy teljesítmény, és nincsenek benne a kardinális problémák megoldásai. Amik értékelhető pontok, és nagyon várnak erre, főleg a nagyvállalatok, az ipari vállalatok, az a villamosenergia jövedéki adójának a csökkentése, tehát itt egy 50 centre szeretné csökkenteni az állam a jövedéki adót megavat óránként. Ez nagyon nagy segítség, főleg a nehéz iparnak, ahol tényleg elektromos áramra van szükség, illetve a legtöbb pont inkább egy ilyen úgymond vállalkozói közérzetet, tehát nem a fő problémákat oldja, ami egyértelműen az adóterhek és a járulékterheknek a növekedése hatalmas probléma, és tényleg az egész vállalkozói szektor panaszkodik a tranzakciós adóra, ami igaz, hogy csak egy 0,4%-os szint, ami nem tűnik magasnak, de hogyha felfogjuk, hogy ma a vállalkozás és minden egyes termék készítése az sok-sok-sok láncon keresztül, beszállítói láncon történik, tehát a búzát, amikor eladjuk a malomba, akkor 0,4%-ot fizetnek a tranzakciónál, ahogy a malom eladja a lisztet a péknek, akkor szintén 0,4%, és így tovább is, mire oda jutunk, hogy kenyeret kapjunk az üzletbe, ezért ez a 0,4% sokszorozatlan halmozottan beleszámolódik az árba, és pontosan ezért nem csak a vállalkozóknak kell többet fizetniük minden egyes tranzakció után, hanem a végén mi, az átlag emberek látjuk meg ezt az árak szintjén. Az infláció meg is ugrott Szlovákiában, Európa szinten 2-3%-os szinten vagyunk, tavalyi évhez képest Szlovákiában 4,2%-os lett az infláció. Hogyha elszállnak az energiaárak, ami geopolitikát nem akarom már ide keverni, de tényleg, hogyha nafta és a benzin ára is elszáll, akkor pedig még növekvő inflációval számíthatunk. Inkább ilyen kozmetikai ötletekről van szó, tehát ami még igazából úgy pozitív, de ez a második eséllyel bevezetése. Eddig úgy volt, hogyha valaki valamilyen adóhivatali vagy bármi egyéb állami kontrollt, ellenőrzést kapott az állami szervektől, akkor rögtön büntetéssel végeztetett pénzügyi büntetés volt az eredmény. Itt legalább bevezették a második esélyelvét, ami azt jelenti, hogy az első hibák megtalálása után egy figyelmeztetést kap a vállalkozó, hogy javítani tudjon ezeken a problémákon, és a következő ellenőrzés esetén kaphat csak pénzbüntetést. Tehát ez a két dolog talán a legnagyobb, illetve érdemben említhet pont, illetve persze még egyszerűsített munkabaleset megelőzési ellenőrzéseket is ígértek, hogy egy ellenőrzés nem fog több napig tartani, hanem leegyszerűsítik. Volt egy-két abszurd, illetve kérdéses elem is. Nagyon jól csengő a változás, hogy KFT-ket már 16 éves kortól lehet alapítani, azonban tényleg nem ez fogja kisegíteni a szlovákiai gazdaságot, hogy úgy mondjam, illetve a legtöbb fiatal egyébként is először az kisvállalkozást szokott nyitni, és csak idővel nyitnak KFT. Elemzők is kimondják, hogy ha az összes élinkétű dolgot be is vezetnénk, akkor a gazdaságra ez kb. 0,1%-os hatással lenne, ami tényleg egy nagyon egy szinte mikroszkopikus méretű. A két konszolidációs csomagot már kiértékelhetjük, és kb. 1%-al lassította le a gazdaságot. Amire pedig szükség volna, az tényleg egyértelmű, ez az élő munkaterhének valódi csökkentése, mit jelent ez, tehát az egészségügyi, szociális járulékok, az adó csökkentése, a tranzakciós adó eltörlése, az energiaáraknak valamilyen szintű regulálása, ami igazából elhangzott, hogy legalább az áfáját lecsökkentik, a gazdasági környezetnek a stabilitása, tehát egy külföldi vállalkozó, amikor több milliós beruházást hoz Közép-Európába, és megnézi, hogy Lengyelország, Csehország, Magyarország között milyen különbségek vannak, akkor sajnos ezen a szinten teljesen elvérzünk, és Szlovákia szinte minden mutatóban drágább egy vállalat számára a járulékok és adó terhek terén. Elmondható, hogy egy vállalkozó, hogyha valakit a munkaviszonyba szeretne szerződtetni, akkor szinte dupla árat kell fizetni a fizetéseknél, hogy leegyszerűsítsem. Tehát ha mi szeretnénk 1000 euró nettó, tehát tiszta bevételt adni egy munkásunknak, akkor a vállalkozónak ez 2000 eurót kell elindítani a számlájáról, és mire megkapja a pénzét, addig 1000 euró marad ebből a 2000 euróból. Ez tényleg a környező országokban a legnagyobb arány Szlovákiában. Tehát ezekhez a kardinális dolgokhoz nem nyúlt hozzá az állam, pedig ezek segítenék egyértelműen nagyon nagy tégben ugrásszerűen a gazdasági növekedést, és motiválná a külföldi vállalkozókat is, és az itthoni vállalkozókat is, hogy nagyobb kedvel, és jobban tudjanak terjeszkedni, és gazdasági növekedést elérni az országban.
2: Nem véletlen tehát, hogy a vállalati szektor képviselői, illetve a szakszervezetek, valamint a munkáltatók egyre gyakrabban kerülnek konfliktusba a kérdés kapcsán a kormánnyal is, és ez a csomag nem csak azután került a figyelem középpontjába, hogy bemutatták és a szakértők kritizálni kezdték a hatástalan intézkedések ötletbörzéjét, ahogy egyesek nevezik ezt a listát, hanem már akkor is, mert a szakszervezetek és a munkáltatók igen éles bírálatot fogalmaztak meg a kabinet képviselőivel szemben, mivel a miniszterek anélkül szerették volna áldásukat adni ezekre az intézkedésekre, hogy a szociális partnerekkel, akiket ezek a változások leginkább érintenének, egyeztettek volna. Végül az utolsó pillanatban a hét elején a háromoldalú érdekegyeztető tanács mégiscsak tárgyalt az intézkedésekről, de hogyan viszonyulnak a szakovácsomaghoz éppen az érintettek? Bármiben hajlandó volt meghallgatni a kormány azokat a felvetéseket, amiket korábban már többször próbáltak közvetíteni feléjük?
3: Ahogy ön is említette, ez a háromoldalú megbeszélés az úgynevezett tripartita ülése után, illetve kezdeném azzal, a legnagyobb probléma az volt, hogy csak 24 óra állt rendelkezésükre, tehát kaptak egy információt, hogy ön is mondta, hogy úgymond el lehessen adni, hogy igen, meghallgattuk a szakmát is és a vállalkozókat is, azonban csak 24 órájuk volt egyáltalán reagálni ezekre a pontokra, azelőtt, hogy ezek megjelentek volna, tehát nem nagyon lehet mást mondani, mint hogy tényleg egy kozmetikált marketing gesztus volt az állam részéről. Az eredmény igazából az volt, hogy ők is azt mondták, a szakma tehát azt mondja, hogy nulla hozzájárulást jelent ez a gazdasági növekedéshez. A munkáltatók is kritizálták a kormányt, hogy ezek tényleg azok a kozmetikus intézkedések, amelyek nem sokat segítenek ahhoz, hogy ide vonzuk a nagyvállalkozókat, hogy megkönnyítsük a vállalkozóknak a vállalkozói kedvét, és ahogy felsoroltam, a marginális dolgokhoz nem nyúltak hozzá. Az eredeti intézkedés 150 intézkedésből fogyatkozott lassan 90-re, 50-re, és akkor tegnap derült ki, hogy mi az a 38 intézkedés, amelyek konkrét határidők és mérőszámok nélkül jelentek meg. Tehát nincs konkrét elkötelezettsége az államnak arról sem, hogy ezek egy hónapon belül, fél éven belül, vagy mikor léphetnek életbe, és mikor hozzák meg az esetleges kicsi pozitív hatásukat is. Azonban pozitívunként értékelték, tehát ahogy mondtam, a villamosenergia adójának, jövedéki adójának csökkentését, és az említett ellenőrzések, kontrollok, vizsgálatoknak a módosítását és egyszerűsítését is.
2: A kabinete közben azzal védekezik, hogy első körben olyan intézkedéseket hoztak, amik nincsenek hatással az állami költségvetés alakulására, és a költségesebb csomagocskák majd akkor jönnek, amikor elkezdik körvonalazni a jövő évi büdzsét, és pontos számok állnak majd a rendelkezésükre, és jelen állás szerint őszre ígérték, hogy valami ilyesmi is asztalra kerülhet. De figyelembe véve az eddigi eljárást, amit a kabinet alkalmazott, számíthatunk olyasmire, hogy ezekben a következő intézkedés listákban már érdemi reformok is helyet kaphatnak, amik valóban beindíthatják a gazdasági növekedést?
3: Az a baj, hogy az állami deficit az valahogy az 5% környékén maradt, és a cél az 3% volna, tehát minden egyes gazdasági élénkítő csomag tényleg ezt el kell fogadni az államnak is, és a hallgatóknak is, ez pénzbe kerül, és valahol ezt az anyagi vonzatát ezt elő kell teremteni ezekhez a pozitív változásokhoz, és amíg aktuális kormány nem hajlandó bizonyos drága területekhez hozzányúlni, tehát Kamenyicki miniszter úr már 2 évvel ezelőtt a konszolidációs csomagoknál avizálta, hogy ők is a megtakarítás oldalon is szeretnék szűkíteni a kiadásokat, és ezek valahogy nem sikerülnek. Tehát, ahogy mondják, ott van az elefánt a helyiségben, tehát a 13. nyugdíj kérdése teljesen tabuizálva van, az energopomoc, tehát a energiautalványok kérdése is tabuizálva van, és csak ez a 2 téma 1 milliárd euróba kerül. Itt senki nem arról beszél, hogy ezeket meg kellene teljesen szüntetni, jobban célszerűsíteni kellene ezeket az intézkedéseket, ahol több 100 milliót meg lehetne takarítani, és még biztos fel lehetne sorolni sok más témát is. És ez a több 100 milliós megtakarításnak nagyon-nagyon-nagyon jó helye volna pontosan a vállalkozói szektorban, és ezekből érdemben lehetne élénkíteni, illetve különböző terheket levenni a vállalkozók válláról, és tényleg ne felejtsük el, a vállalkozók teremtik a munkahelyeket, és minél több munkahelyet teremtenek, annál jobb a vállalkozóknak is természetesen, és az átlag emberek is könnyebben találnak jobb munkahelyeket a gazdaságban.
2: És persze az ország gazdaságát is előre mozdíthatják. Bár a kormány tegnap már áldását adta a 38 intézkedés tartalmazó általuk gazdaságélénkítőnek nevezett csomagra, a jóváhagyott lista legkorábban ősszel kerülhet a parlament elé. Arról, hogy milyen következményekkel járhat, hogyha a kabinet továbbra sem tekinti majd prioritásnak a vállalkozói szektor terheinek csökkentését, Zoltán pénzügyi szakértővel, a pénzügy alapítójával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen!

0: A közelgő megyei választások kapcsán zajló jelöltállítás miatt komoly törésvonalak alakultak ki a Magyar Szövetségen belül. A hét elején még úgy tűnt, hogy ezek a nézetkülönbségek Őri Péter a párt alelnökének lemondásában csúcsosodtak ki. Tegnap azonban kiderült, az eltérő álláspontok következtében a komáromi járás 8 polgármestere és önkormányzati szereplője független listát állít az október végén esedékes voksolásra. A vonalban Tóth Péter, Szilas község polgármestere, a kezdeményezők egyike. Mennyiben van összhangban az önök döntésének indoklása Őri Péter alelnök lemondásának okaival? Gondolok itt arra, hogy a megyei választások kapcsán kialakult törésvonalak keletkezését önök is a korszakváltás hiányával, illetve a régi szemléletmód előtérbe kerülésével magyarázzák?
1: Az Őri Péternek a döntése végül is teljesen független tőlünk, abszolút nem beszéltünk ezekről a dolgokról. Mi egy kicsit abból indultunk ki, hogy 2025-ben, valamikor augusztusban volt az elnök úrral az első találkozónk, és beszélgettünk, és éppen a korszakváltásról beszélgettünk, hogy mi lenne a jó, akár járási szinten is.
0: A bejelentésről szóló közleményükben egyebek mellett azt írták, hogy a jelenlegi magyar megyei képviselők között egyetlen polgármester sincs a komáromi járásból, és úgy vélik, hogy ez lehet az oka, amiért nőni kezdett a távolsága a megyei politika, illetve a települések mindennapi problémái között. Ezek szerint azt látják, hogy a jelenlegi képviselők nem foglalkoznak megfelelően a választók mindennapi problémáival?
1: Tehát a komáromi járásban elmondható, hogy talán mi vagyunk az egyetlen járás, ahol a megyei képviselők között nem található egyetlen egy polgármester sem. Tehát így igazából a mi találkozóinkon nem jutnak el hozzánk az információk arról, hogy a megyén mi történik.
0: A kommunikáció hiányában látják tehát a probléma egyik fő okát, és ahogy jelezte, folyt is párbeszéd Kubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével, de hol akadt el ez a kölcsönös párbeszéd, ami miatt egy ilyen mondhatni drasztikus döntésre jutottak?
1: Tehát egy kicsit, hogyha ilyen kronológia sorrendben összeszedném, akkor mi tavaly októberben felvázoltuk után az elképzeléseinket, hogy mi is lenne jó, vagy mi lenne számunkra az elfogadható, illetve egy javaslatot az elnök úr felé, hogy mi történne, hogyha Komárom járásnak a képviselete az úgy lenne, hogy 3-2-3, tehát például 3-an a keleti régióból, 2-en Komáromból, és 3-an pedig ugye a nyugati régióból, a járásnak a nyugati részéből. Ez akkor neki nagyon tetszett, milyen jó ötlet, és végül is mi is mondtuk, hogy az alsó csallóközi falvak társulása 19 település, végül is képviselünk, tehát azért beszélhetünk egy 25 ezer emberről. Neki nagyon tetszett az ötlet, és mondta, hogy oké, ezt ő megpróbálja járási szinten megbeszélni az elnök úrral, aztán jöttek a következő dolgok.
0: És talán éppen ezen a járási szinten folytatott megbeszéléssel érdemes folytatnunk, tekintve, hogy a Magyar Szövetség illetékes járási elnöke Becse Norbert éppen a napokban egy nyilatkozatában megjegyezte, hogy volt olyan elképzelés, hogy az alsó csalló közből két polgármester, például ön is felkerüljön a végleges listára. A döntés azonban úgy alakult, hogy nem nyitották meg ezt a kérdést. De kapott valamilyen magyarázatot arra vonatkozóan, hogy ez miért alakulhatott így?
1: Nem magyarázatot, hanem felkérést se kaptunk. Tehát igazából, mivel én voltam az egyik kezdeményezője akkor ennek a beszélgetésnek, és ugye Halász Béla gútai polgármester kollégám is, tehát meglepetésként hatott álmomra is ez a június 1-i sajtóközlemény, hogy én és a csicsói kolléganő Németh Andrea szerepeltünk volna a listán.
0: Tehát a sajtóból értesültek arról, hogy egyáltalán a párton belül felmerült az önök neve. És azóta már azt is tudni lehet, hogy nem titok, hogy a Magyar Szövetség komáromi járási szervezete az őszi választások alkalmával több másik járáshoz hasonlóan a regnáló megyei képviselőkre építene. Figyelembe véve a Kubik László pártelnökkel folytatott megbeszéléseiket, illetve azok tartalmát, elvárták volna, hogy a korszakváltás jegyében az elnök úr éljen a vétójogával?
1: Mivel ezek a beszélgetések az elnök úrral úgy hangzottak, illetve úgy folytak, hogy ő bennünket támogat ebben, tehát azt gondoltuk, hogy kicsit akkor erősebb lesz. Hogy itt azért elmondanám, hogy akkor mi 2025. októberben, mikor Gután így összeültünk, érdekes reakció volt egyébként a komáromi járás vezetősége felől, mert hogyha a hallgatók is emlékeznek rá, akkor ők novemberben meghatározták, hogy ki lesz az a 8 jelölt, aki a megyei posztokra indul.
0: Tulajdonképpen a nyilatkozatok szerint Gubik László nem kíván vétózni, ugyanakkor lehetősége még lesz rá, tekintve, hogy a hónap végéig, mármint hogy június végéig véglegesítik majd a listákat, és az országos tanács ülésén azért még előállhat a vétójával. Számítanak arra, hogy az önök lépése után valamilyen módon az elnök úr még próbálja majd kozmetikázni ezt a jelölt listát?
1: Őszintén leszek, egyáltalán nem.
0: Ezt az egyáltalán nemet, ezt úgy érti, hogy odaáll a jelenleg regnáló képviselők mellé, vagy teljesen kilép a korszakváltás ígéretéből, vagy hogyan kellene értelmeznünk az aktuális helyzetet?
1: Oda fog állni, azt gondolom, a jelenlegi képviselők mellé, és ő a korszakváltást egy kicsit ezek szerint másképp képzeli el, és más emberekkel.
0: Beszéltek egyébként Gubik Lászlóval azóta, hogy úgy döntöttek, hogy függetlenednek, illetve hogy tegnap megtették a bejelentést. Tudom, hogy a tegnapi bejelentéshez képest időbelileg viszonylag közel vagyunk, de sikerült azóta elnök úrral valamilyen módon kommunikációt folytatni?
1: Megmondom őszintén, én nem kommunikáltam vele, tehát én most már erről nem beszéltem vele.
0: Ugyanakkor közleményükben leszögezték, hogy a kezdeményezésük nem a Magyar Szövetség ellen irányul, hanem a komáromi járás korábban már említett és felvázolt sajátos helyzetére reagál. Ezt a különleges szituációt, ahogy jelezte, a párt vezetésének is megpróbálták elmagyarázni, de miben látja az okát egyébként, hogy zárt ajtókon kopogtattak?
1: Igazából azok az emberek maradtak a járás vezetőségébe, illetve az élén, akik nem tudom, 12-16 éve stabilan ott vannak, és tudjuk jól, hogy igazából nem jutottunk A-ról B-re. Ezáltal nehéz bármit is csinálni, és mi arra próbálunk végis rámutatni, fölkészülve a 2027-re is, hogy vannak más magyar emberek is a járásban, és pontosan a megyei választások lennének ennek a legjobb próbája, hogy esetleg elfogadják azokat a más embereket, hisz mi ténylegesen magyarok vagyunk, tehát most az egyik dolog a polgármesterség, a más magyarságunk, tehát többen mondták, hogy mert most megosztjuk a szövetség listáját. A megyei választás a legjobb lehetőség arra, ugye, hogy embert válasszunk, mert ugye ez nem azzal kezdődik, hogy milyen szint választok, milyen pártot, hanem ott van a lista előttem is ember. Tehát Komáromi járásnak a 8 képviselője ugyanúgy ott lehet. De lehet, hogy egy kicsit úgy lesz színesebb, hogy lesz benne szövetséges, és lesz benne független polgármester. Végén úgy is együtt fog kellenünk dolgozni, csak meg tudjuk mutatni azt, hogy lehet, hogy 27-re ez egy jó út, hogy lehessenek ott más emberek is, akik egy kicsit át tudnánk venni a stafétát, tehát bizalommal tudnánk nyitni ugyanúgy az emberek, a lakosok felé.
0: Kritikák nem teljesen alaptalanok, tekintve, hogy a demográfiai görbe, és ezáltal a matematika sem nagyon enged, de egyáltalán nem tartanak attól, hogy a döntésük eredményeképp tényleg túlságosan szétosztódnak a magyar szavazók, illetve szavazatok, és ezzel a szlovák jelölteket hozzák majd kedvezőbb helyzetbe?
1: Igazából én azt gondolom, hogy mivel emberre kell, nevet kell karikázni, hogyha a mi lakosaink vagy a választóink azt mondják, hogy belőlünk vagy közülünk karikáznak valakiket, ugyanúgy magyar embert karikáznak, és pártfüggetlent, de magyar szívűt, akinek a komáromi járás fontos lesz.
0: Tegyük fel, hogy a Magyar Szövetség egyes képviselői és az önök néhány jelöltje is sikeresen szerepel a választásokon, így a magyar képviselői részleg az színesebb lenne a jelenleginél, de hogyan alakulhat a most történtek, tehát az önök függetlenedése árnyékában egy majdani együttműködés, amit mondjuk a Magyar Szövetség képviselőivel kellene folytatniuk?
1: Tehát onnantól kezdve megint csak azt mondom, hogy húzunk egy vonalat, és együtt kell működni. Mert nekünk a régiónk és a járásunk a fontos. És végülis benne van az, hogy mint polgármesterek, aki napi szinten találkozunk a lakosainkkal, tehát nem 4 éve választásokkor egyszer vagy netán valami koszorúzásra eljön egy járási képviselő, csak előre vihet minket. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell a rosszon gondolkodni, itt azon kell gondolkozni, hogy a régió és a járásunk menjen előre.
0: Tehát nem oldalak vannak, hanem magyar kérdések mentén működnének együtt, vagy épp a régiófejlesztési ügyek kapcsán, és bár Gubik László hivatalosan még nem erősítette meg, de egyre több értesülés igazolja, hogy a pártelnök lehet a Magyar Szövetség megyeelnök jelöltje Nyitra megyében. Ha ez az információ megerősítést nyer, akkor önök a Magyar Szövetség elnökét, vagy valamelyik ellenjelöltjét kívánják majd támogatni a megmérettetésben.
1: Ez az én privát véleményem, nem tudom, hogy egy jó döntés-e a pártvezetőnek elindulni a megyeelnöki posztért.
0: Miben látja az okot, amiért úgymond ez bukás lehet, mivel feltehetően arra utal, hogy Gubik László rosszul jöhet ki egy ilyen indulásból?
1: Arra utalok például, hogyha ez nem lesz sikeres, akkor 2027-ben ugyanúgy ezt a pártot ennek az embernek kell vezetni egy sikeres parlamenti választásokhoz.
0: És úgy gondolja, hogy egy ilyen, tegyük fel, hogy választási vereséggel a tarsójába, még hogyha a demográfiai görbe okán feltétlenül nem is beszélhetnénk arról, hogy mondjuk Gubik László kerülne a megye élére, már nem tudná legitímen fordulni a választók felé, és mondjuk alternatívát kínálni nekik arra vonatkozóan, hogy hogyan képviselje őket a parlamentben is?
1: Az elnök úr van annyira okos és meggondolt, hogy mit hogyan cselekszik, tehát biztos, hogy tudja ő, hogy ezt a dolgot, tehát miért csinálja, és inkább bízzuk rá.
0: Elnök úrtól majd meg fogjuk kérdezni, hogy ő hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. Ugyanakkor azt említette, hogy ez a mostani helyzet ez nem csak a 2026-os megyei választásokról szól, hanem hatással lehet a 2027-es parlamenti választások kimenetelére is. De azok után, hogy a megyei választások ügyében egy ilyen helyzet alakult ki, létrejöhet még az önök blokkja, illetve a Magyar Szövetség között egy konstruktív, tartalmas együttműködés a közelgő parlamenti választások előtt? Hogy látja a lehetőségeket?
1: Elképzelésem szerint igen, hisz mi pontosan arra akarunk rámutatni, hogy azok az emberek, akik ott régóta be vannak betonozódva, be vannak ágyazódva, és ennyi időn köröztül végül is nem sikerült a parlamentbe jutás, és ezért kellene az a frissítés és a korszakváltás. És azáltal, hogy mi így elindulunk, próbáltuk többször is hangsúlyozni, hogy mi nem a szövetség ellen megyünk, hanem megpróbálunk egy olyan utat mutatni, hogy vannak más magyar emberek is, akik szeretnének valamit a régióért tenni. Tehát én 16 éve vagyok polgármester, és látom azt, hogy mi nem működött, mi nem megy, és mit lehetne egy kicsit másképp. Mi vagyunk az emberek között.
0: Az azonban feltétlenül egy másik kérdés, hogy a párt vezetése hogyan fogja majd értelmezni mindezt. Kérem, arra még térjünk ki, hogy ismeretes, hogy Halász Béla Gúta polgármestere, illetve ön tagjai ennek a 8-asnak, de ki lehet az a 6 ember, aki még csatlakozik önökhöz? Erről elárulhat esetleg már valamit?
1: Erről annyit tudnák elárulni, hogy jövő hét kedden, június 9-én délelőtt folyamán lesz egy sajtótájékoztatónk, ahol bemutatjuk a neveket.
0: Független jelölt listával vágnak neki a megyei választásoknak a komáromi járás azon polgármesterei és önkormányzati szereplői, akiknek nem sikerült megállapodnia a Magyar Szövetséggel az együttműködésről. A részletekről Tóth Péterrel, Szilas község polgármesterével, a magukat függetlenként megmérettető településvezetők egyikével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: És a friss fejlemények kapcsán megszólítottuk a Magyar Szövetség elnökét, Gubik Lászlót is. Elnök úr megkeresésünkre egy rövid nyilatkozattal reagált, idézem, a magyar párt közvetlenül a megalakulását követően egyszer már elkövette azt a hibát, hogy a jelöltállítási folyamat részleteivel terhelte a választóit. A korszakváltás vele járója, hogy ezt a hibát nem ismételjük meg. A jelöltállító országos tanács üléséig a belső ügyekkel nem kívánjuk terhelni a közvéleményt. A sajtót mindenről időben, június 20-a után tájékoztatjuk. Mi pedig meg tudjuk ígérni a kedves hallgatóknak, hogy június 20-a után felvesszük a kapcsolatot elnök úrral, és bízunk benne, hogy akkor már elfogadja majd a meghívásunkat.

0: Oroszország fokozza a hibrid támadásokat a balti tenger térségében. Romlik a környezetvédelmi jogok helyzete Szlovákiában. A Hezbollah elutasítja az izraeli feltételeket. Az ellenzék Drucker leváltását kezdeményezi. Az éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok közé csökken.
1: Napzárta. Mezőszállási márka.
0: Robert Fico miniszterelnök pénteken Montenegróba utazik, ahol részt vesz az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján. A divati tanácskozás középpontjában

0: tehát választásokra is szükség lehet. Fico hangsúlyozta, hogy hosszú politikai tapasztalat alapján számít erre a forgatókönyvre. Hozzátette, nem tart a politikai versenytől, és meggyőződése, hogy a Smer a legerősebb politikai erő maradt Szlovákiában. Az ellenzéki pártok KDH, PS és Szlovenszkó ma hivatalos indítvány nyújtottak be Tomáš Drucker oktatási miniszter leváltására. A politikusok a középiskolai eljelentkezési rendszer, azaz elprihlás kikörüli többszörös technikai és adminisztratív összeomlás miatt kezdeményezték a tárcavezető visszahívását. Részletek Ürge Tamástól.
1: Az eljelentkezések szlovákul e-prihláski egy szörnyű vezetői kudarcot jelentenek, és a hozzá nem értés bizonyítékai, amely mellett már nem lehet szó nélkül elmenni. Hosszú hónapokon keresztül figyelmeztettük Drucker minisztert, hogy az eljelentkezési rendszer rosszul fog elsülni, koncepcionálisan nem megfelelő, felesleges, drága és nem kipróbált. Ignorált minket, gúnyolódott és úgy tett, mintha mindent a kezében tartana. Úgy végződött a dolog, mint ennél a kormánynál mindig, teljes felsüléssel. A leváltás indoka a teljes kudarc, a vezetői kudarc az eljelentkezési ügyben.
2: Dôvodom na odvolávanie je totálne zlyhanie, manažerské zlyhanie v afére e-prihlášky.
1: Alapította meg Ján Horecký, KDH-s parlamenti képviselő. A leváltási kezdeményezés hátterében álló főbb tényező tehát az eljelentkezési rendszer összeomlása. A hibák miatt több ezer szülő és diák került bizonytalan helyzetbe a felvételi eljárások során. Az ellenzéki pártok szerint a történtek nem csupán műszaki hibák, hanem a minisztérium teljes irányítási és vezetési filozófiájának kudarcát bizonyítják. Drucker miniszter korábban elismerte a problémákat és vizsgálatot rendelt el, valamint bejelentette, hogy a hibákért felelős kivitelezőkkel szemben érvényesíteni fogják a kötbéreket és a szankciókat. Emellett kilátásba helyezte a jövő évi felvételi szabályok módosítását is. Számos olyan kudarcot regisztráltunk a rendszerben az elmúlt hónapokban, mint például azt, hogy rosszul töltötte be az adatokat, hibásan mutatta ki a diákok származási helyét, vagy hogy rossz kódok lettek megadva, kommentálta Tina Gazovicová, PSS parlamenti képviselő.
0: A KDH rendkívüli bizottsági ülést indítványoz, az Eperjesi Kórház építési költségének újraszámolását szorgalmazza. Részletek Paszmár Líviától.
3: Az ellenzéki KDH az Eperjesi Kórház építésével kapcsolatban rendkívüli ülést kezdeményez a Parlament Egészségügyi Bizottságánál. A találkozó Eperjesen kerülne megrendezésre Robert Kalinyák védelmi miniszter részvételével. A mozgalom a miniszterrel együtt szeretné újra mérni az építkezési területet. Kalinyáktól azt is kérik, hogy cáfolja meg az ellenzék kritikai állításait a kórház építésével kapcsolatban. Erről Peter Stachura és František Majerszky tájékoztatott. A KDH azzal vádolja Kalinyákot, hogy a kórházzal kapcsolatos nyilatkozataiban félrevezető információkat közöl. Úgy számol, hogy ez a kórház körülbelül 200 ezer négyzetméter alapterületű. Mi azonban átnéztük az építési engedélyhez tartozó terv dokumentációt, és ott a kórház alapterülete 155 ezer négyzetméter, jegyezte meg Stachura. Rámutatott arra is, hogy az építkezés során felmerült problémák miatt a kórház drágulni fog. A KDH szerint az eredeti tervezett körülbelül 360 millió euró helyett a végső építési költség körülbelül 627 millió euró lesz, amely nem tartalmazza a berendezést. Ez négyzetméterenként körülbelül 4000 eurót jelent, ami csak nem százszor több, mint például a Beszterczebányai kórház építése esetében. Majerszky megjegyezte, hogy az Eperjesi kórház építésének költségnövekedéséből két járási kórházat is lehetett volna építeni Szlovákiában.
4: Budeme zvolávať mimoriadny zdravotnícky výbor.
3: Összehívunk egy rendkívüli egészségügyi bizottságot, amelyet Eperjesen szeretnénk megtartani. Nyugodtan fogjunk mérőszalagot és számoljuk ki az építkezés költségét. Kalinyák miniszter úr a levegőt is beleszámolja. Ha Kalinyák úr komolyan gondolja, legyen ott Eperjesen, tájékoztatott a képviselő.
0: Több helyszínen tart házkutatásokat és bizonyítékgyűjtést a szlovák rendőrség szervezett bűnözés elleni hivatala egy nemzetközi adócsalási ügyben. A nyomozás szerint egy több európai országban működő bűnszervezet több mint 19 millió eurós kárt okozhatott az államok adó- és bánbevételei.

0: ügyben. Az ügyet az Európai Ügyészség felügyeli, a nyomozásban több uniós ország hatósága is részt vesznek. A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket. Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta az amerikai képviselőházat, amiért megszavazott egy határozatot, amely korlátozná az Irán elleni katonai műveletek folytatását. Az elnök szerint a döntés veszélyezteti azokat a diplomáciai tárgyalásokat, amelyek a konfliktus lezárását célozzák. Trump úgy fogalmazott, hogy a kezdeményezés hazafiatlan, és azt állította, a politikai ellenfele inkább az ő kudarcát szeretnék látni, mintsem az ország sikerét. A határozatot a demokraták terjesztették elő, de néhány republikánus képviselő is támogatta. A Fehérház továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy az elnök rendelkezik a szükséges felhatalmazással az iráni katonai műveletek irányítására. Az ügy várhatóan tovább mélyíti a politikai vitákat Washingtonban. A Lengyel Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének friss tanulmánya szerint Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen növelte hibrid műveleteit a Balti-tenger térségében. A jelentés szerint az Európai Unióban regisztrált Moszkvához köthető 161 szabotázsakció közül 93 ebben a régióban történt. A legtöbb esetet Lengyelországban jegyezték fel. Az elemzés szerint a cél nem csupán az anyagi károkozás, hanem a NATO és az Európai Unió reakciójának tesztelése, valamint a bizonytalanság erősítése a társadalomban. A műveletek között szerepel kritikus infrastruktúrák elleni támadás, GPS zavarás, valamint tenger alatti kábelek és energetikai összeköttetések megrongálása is. Nikus Ordán román államfő Jugen Tamak európai parlamenti képviselőt bízta meg az új kormány megalakításával a belpolitikai válság rendezése érdekében. Az elnök tanácsadójaként is dolgozó politikus 10 napot kapott arra, hogy kormány többséget alakítson ki és bemutassa kabinettjét. Tamak a parlamenten kívüli népi mozgalom pártjának elnöke. Keir Starmer brit miniszterelnök azzal vádolta Elon Musk amerikai milliárdost, hogy beavatkozik a brit belpolitikába és közösségi médiás megnyilvánulásaival társadalmi megosztottságot próbál előidézni. A vita egy southamptoni gyilkosság ügy nyomán alakult ki, amely komoly politikai és társadalmi visszhangot váltott ki az Egyesült Királyságban. Musk több bejegyzésben kritizálta a rendőrség eljárását és azt sugallta, kettős mérce érvényesül bizonyos ügyek kezelésében. Starmer szerint az ilyen kijelentések csak tovább fokozzák a feszültséget egy amúgy is érzékeny helyzetben. A miniszterelnök elítélte az ügy kapcsán kirobbant zavargásokat is, amelyek során szélső jobboldali tüntetők rendőrökre támadtak. A történtek kivizsgálása továbbra is folyamatban van. Legalább 4 ember életét vesztett, amikor lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Medulin közelében, az Isztrai félszigeten. A hatóságok szerint 2 szemét még keresnek. A gép Pulába tartott, de eddig tisztázatlan okokból lakatlan területre zuhant. Horvát sajtóértesülések szerint a tapasztalt pilóta a becsapódás előtt spirális manővert hajtott végre. A baleset körülményeit vizsgálják. A Hezbollah elutasítja a Libanon és Izrael között létrejött új tűzszüneti megállapodást. A szervezet vezetője Naim Kassim szerint elfogadhatatlan, hogy a Hezbollah harcosai kivonuljanak Dél-Libanonból, miközben Izrael továbbra is katonai jelenlétet tart fenn a térségben. Kassim úgy fogalmazott, hogy ez a feltétel egyenlő lenne a kapitulációval. A megállapodás az Egyesült Államok közvetítésével jött létre, és célja a hónapok óta tartó összecsapások lezárása. A Hezbollah azonban közölte, addig folytatja az ellenállást, amíg izraeli csapatok tartózkodnak libanoni területen. Már hivatalosan április óta fegyvernyugvás van érvényben, a határ mentén továbbra is rendszeresek a támadások és a katonai incidensek.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Sajtóinformáció szerint a 41 éves német Robert Klaus lesz a Dac labdarúgó csapatának új vezetőedzője, aki a múltban a Leipzig, a Nürnberg és a Rapid Wien trénere is volt. Mint beszámoltunk róla, a Dunaszerdahelyi klub tegnap váratlanul menesztette Branislav Fodrek vezetőedzőt, aki 2024 ősze óta irányította a sárga kékeket. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja a szurkolók szavazatai alapján. A magyar középpályás a szavazatok több mint kétharmadát begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. Szoboszlai a Liverpool 57 meccséből 53 alkalommal a pályán volt, mindannyiszor kezdőként. Minden sorozatot számítva 13 gólt szerzett, emellett 12 találatot előkészített. Az idény során 5-ször lett a hónap játékosa, és 8 meccs után is a legjobbnak választották. A labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester City forrásai határozottan cáfolták azt a lehetőséget, hogy bármi esély lenne Erling Haaland Real Madridba igazolásának. A brazil labdarúgó válogatott látványos külsőségek közepette indult útnak a világbajnokságra, ám a háttérben bizonytalanság és szakmai káosz árnyékolja be az esélyeket. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány már meg is tartotta az első edzést New Jersey-ben. A női tandem versenyszámban bronzérmet szerzett Hári Boglárka és Sáfrány Anita az ausztriai Schwazban zajló teke világbajnokságon. Szintén harmadik lett a tandem mix számban Szalai Bordács Dorottya és Pákai Zsolt párosa. Elsőként a 8. helyen kiemelt orosz Mira Andrejeva jutott fináléba a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenyében, miután az elődöntőben 6-1-6-3 arányban legyőzte a 15-ként rangsorolt ukrán Marta Kostyukot.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén változóan felhős lesz az ég, késő estétől nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, elszórtan zápor is előfordulhat, az éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok közé csökken. Holnap reggelre többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, helyenként esővel, záporral, főként az ország északi és nyugati térségeiben, a reggeli órákban gyenge déli irányú szél fúj majd. Kedves hallgatóink, Önök adászáró hír összefoglalónkat hallgatták június 4-én csütörtökön. Kollégáim Paszmár Lívia, Ürge Tamás, valamint Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt. Na viszont hallásra!

and keep you till death size. Inflatable dolls.